0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kétnapos ülés tart a parlament, jövő héten megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagjait. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kétnapos ülés tart a parlament jövő héten. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A szavazások után a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó erőirányzatát csoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén, köztük Budapesten, Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Nógrád vármegyében is továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint mától Győr-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a korlátozást a napokban hullott csapadék miatt. Ahol viszont továbbra sem esett elegendő eső, ott az erdei biomassa szárassága miatt fennáll a tilalom. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet tájékozódni. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-éig kell meghozni. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a pénteki magyar közlönyben jelent meg. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben, Nógrádban. Három új eszközt helyeztek üzembe Karancsalján, Karancslapújtőn és Karancskeszi településeken. A fix sebességmérő dobozok néhány napja már működnek, telepítésükre pedig az elmúlt időszakban megszaporodó közlekedési szabálytalanságok miatt volt szükség. A térség belterületi útjain elsősorban a gyorshajtás okoz problémát, de gyakoriak a veszélyes és szabálytalan előzések is. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl, a Lupilo mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, akkor ne fogyassza el a terméket. Hétfőtől 30-40%-kal csökkennek a Palatinus gyógy- és strandfürdő szezonon kívüli jegyárai. A Margit-szigeti fürdőben a szezonális árazás mellett a medence kínálat is változik. A fedett gyógymedence, valamint a hideg és meleg merülő medence továbbra is működik. Szabadtéren pedig az ülő, tan és úszó medence lesz elérhető. A Margaréta medence szeptember 27-éig marad nyitva. A Budapest Vásárcsarnokai ezen a hétvégén ingyenes kulturális programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. A színpadon népszerű dallamok szólnak majd, a fellépőkről Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Vasárnap délután szintén 3-tól a Dunakanyar együttes, majd 5-tól az Etűd együttes folytatja a koncertsorozatot. Erkel, Verdi és Bizet klasszikusai mellett felcsendülnek a Karib-tenger kalózai és a Chicago Musical jól ismert dallamai is. Az ingyenes zenei hétvége az országos 4. nyitott piacok napja előeseménye.
1: A hétvégi programokról a Budapest Vásárcsarnokai hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen. Ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitását, és pontosan tudják, hogy estéről estér olyan alkotókkal, vendégekkel jelentkezem itt az étteremben, akik valamilyen úton, módon, de formálják a kulturális életet. És nagyon örülök annak, hogy Jakab Péterrel, bár az éterben először találkozunk és először beszélgetünk, de én nagyon régóta figyelemmel követem a te ténykedésedet, és bár megkérdeztem tőled, mielőtt értek volna a mikrofonok, hogy mondjak-e valamilyen titulust a neved mellé, azt mondtad, rám bízod. Hát én tudod, mit mondanék hozzád, hogy vizionárus vagy, vizionárius. Azt most, hogy ezt hogy kell mondani, megnéztem direkt, az vizionáriusnak van írva, de tudod, mit jelent.
2: Sőt, a kollégák legnagyobb szívfájdalmára.
1: Ja, oké. Örülök neked, hogy jöttél. Hát van egy kisebb fajta média birodalmad, ami egyre nagyobbra növekszik, és ami miatt én hívtalak, hogy elképesztő közösségépítés zajlik mindenfajta lábad, ami egyébként ehhez tartozik, a média misszióhoz. Amiben én beleszerettem, és ami feltétlenül szeretnék veled beszélgetni, például az, hogy van már galériátok is. Nem csak időszakos, szinte állandó kiállításokkal, állandóan változó kiállításokkal. És hát nemrég voltam is ugye Tordason egy rendezvényen nálatok, ahol szintén rengetegen voltak, mindig figyeltek arra, hogy legyenek személyes élő kapcsolat azokkal, akik egy irányba néznek és egy irányba tekintenek. Szóval ez egy fontos közösségi misszió, ami nyilván könyvkiadásban, televízióban, új applikációban megszólítjátok a mindenfajta generációt. No, hát ezért hívtalak.
2: András,
1: mi neked ez egyébként küldetés?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a Sláger FM hallgatóit. Mindenféleképpen egy elhívás, és úgy kicsit úgy vicces volt hallani, hogy egy média birodalom. Ha önmagában nézzük az EVTN-t, akkor ja, tehát azért több százmillió háztartásban vagyunk ott a világviszonylatban, Magyarországon is több millió háztartásban érhető el maga a televíziós csatorna, de tény is való, hogy a közösség, tehát mind közösségi tévéként is működtünk, és működünk jelenleg is, A közösség mind olyan, tehát kiemelten fontos. Nem azért, mert közösséget akarunk építeni, sokkal inkább azért, mert az embereket szeretnénk összekapcsolni. Az a mániám, tehát, hogy olyan terek tudjanak létrejönni, legalább a mi világunkban, ahol a személy az nem egy adat, nem egy, nem egy fogyasztó, nem egy követő, sokkal inkább maga a személy, a maga a persona, ahol, és ezek a közösségi helyek, ezek a tereink, tehát ott, ahol tudunk egymásra figyelni, mert annyi kapcsolatot élünk, tehát annyi kapcsolatunk
1: van. Hát milyen fajta minőségű
2: kapcsolatok. Na de igen, de közben viszont, hogyha ha csak az elmúlt 16 évre visszatekintek, azt tudom mondani, hogy tény is való, hogy mindenkinek rengeteg kapcsolata van, de ennek ellenére az emberek tömegei élik a hétköznapjaikat magányosan.
1: Na hát igen, igen. Ezért is hívtalak, mert persze az egy óriási dolog, hogy saját televíziód van, meg mondtam, média birodalom.
2: Hát a közösségnek igen.
1: Oké, amit te vezetsz. Ez így a te vizionálásod volt annak idején.
2: Valóban így van, igen.
1: De esküszöm, hogy most én nem feltétlenül a televízió vezetővel beszélgetek, hanem azzal a közösségépítővel, akinek fontosak az emberi kapcsolatok, és én ahány rendezvényen voltam nálatok vendégként, én mindig azt látom, hogy ez jóval több egy televíziónál, egy applikációnál, egy könyvnél, holott minden van benne, de jóval mélyebb az elhívás.
2: Pontosan azért, mint az előbb mondtam, tehát akár a galériát is, hogyha nézzük, az Árszakra galériát.
1: Ez hol található egyébként, csak hogy tudják
2: ugyancsak a televíziónak az antriában lett kialakítva.
1: Hát ez ott a 8. kerületben.
2: Ez a 8. kerület. Nekem ilyen szempontból ez az idézőjelben a szívem csücske, mert hogy tényleg egy pezsgő környékről beszélünk, a Baross utcának a végéről, az Orci tér környékén vagyunk, tehát a kultúrák találkozásra, találkozója, és még minden egyéb más is. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy elfér ott egy galéria, és most az önkormányzattal együttműködve még bővítjük is a galériának a terét, pontosan azért, mert azt gondolom, hogy iszonyú sok érték vesz bennünket körül, és közben alig van időnk ezeket az értékekben gyönyörködni. És úgy látom, hogy egyszerűen elmegyünk a személyek, az alkotások mellett, miközben hát dönthetnénk úgy is, hogy adunk egymásnak némi minőségi időt, uh-huh. megállunk, és valami létrejön. Tehát, és aztán majd persze ebből létrejönnek a különböző közösségek, különböző hálózatok, de a személyes kapcsolat azt nem tudja pótolni.
1: Az semmi. Hát én is azt gondolom, hogy ez úgy kell, mint egy falatkenyér a mai világban.
2: Kéne.
1: Ugye itt az információs sztráda mindenkinek a zsebében, kezében, ahol éppen éri, nyomkodja, és ma már az emberi kapcsolatok javarésze is ott zajlik. Mert azt hiszik, hogy egy-két üzenet, vagy hangüzenet pótolja. De nem pótolja a személyes találkozást.
2: És pontosan ezért fontos, hogy ezzel nincsen gond amúgy. Én azt gondolom, hogy ma ezt a kort éljük, és lesz ez még másabb is. Ha és ugyanakkor képesek vagyunk, tehát a másiknak megadni a bizalmat, mert elveszi, ezek a kommunikációs terek elveszik a bizalmat. Tehát egyszerűen kiüresedünk, futunk, rohanunk felületesen, mert tényleg azt gondolom, hogy információban ma már az mai emberiségnek nincs hiányában.
1: Mm-hmm, abszolút.
2: Tehát annyi információ ömlik ránk másodpercenként, hogy abból bőven lehet.
1: Na, de hát pont ez a mai világ, talán használtok ilyen kifejezést, egy rákfenéje, hiszen mi jön akkor, honnan tudjuk, hogy melyik a hiteles a sok információból. Ez is egy feladat.
2: Hát például okáját ezért tartjuk fontosnak a média felületeknek uh-huh. és a szerkesztőségeknek a fenntartását, szervezését, fejlesztését. Uh-huh. Meggyőződésem, hogy el fogunk jutni, tehát most mindenki mondja, hogy a social felületek azok, amik mindent visznek, tény és való, de meg fogunk érkezni abba a állapotba, azokba az időkbe, amikor a szerkesztőségeknek ugyanúgy meg lesz a presztízse.
1: Persze visszajönnek.
2: Mert tudjuk azt, hogy mondjuk egy Sláger FM-től mit várunk. Uh-huh. Tehát tudjuk azt, hogy ott lesz az Esmiller András, és ismerni fogjuk őt. És arra fogunk figyelni, hogy amit ő mond, az hiteles. Megkötni fog téged az a szakmai minimum, ami miatt az egészet csinálod. Tehát most olyan időket élünk, amilyen, de ahogy haladunk előre, tehát egyre inkább újra vissza fog érkezni ez a fajta személyes, megbízható kapcsolati tőke, ami nélkül nem fog tudni tájékozódni. Vagy megtehetjük, de ne lepődjünk meg utána.
1: Abszolút egyetértek veled, és a világ tényleg ilyen, hogy jönnek mindenfajta trendek, divatok, de azok el is halkulnak egy idő után. Tehát, hogy az érték szerintem az mindig érték lesz. Nem szabad feladni. Menni kell. Na,
2: hát tudni kell alkalmazkodni, tudni kell mindaz, ami jó, beemelni a saját működésedbe, de a saját meggyőződésed, és az legyen hitbéli, társadalmi, bármilyen szintű meggyőződésed, elköteleződésed, az úgyis meg fogja adni a keretet.
1: Abszolút. Egyébként ennek a része a könyvkiadó is, mert nem olyan régi a ti könyvkiadótok, de egyre több a kiadvány, és ugye ezek a közösségi terek, amelyeket létrehoztok létre, is fogtok majd bővítéssel még hozni, azok azért a közös író-olvasó találkozókra is
2: így van.
1: Adnak teret.
2: Sőt, most már ezek abszolút zajlanak. Nagyon-nagyon örülök, hogy a kolléganőnk, aki ezt az egészet, a kiadást igazgatja, ez így ráérzett erre az egésznek az ízére. Nekünk nem az az elsődleges, hogy ez egy nagyon profitábilis kiadó legyen. Sokkal inkább teret adni azoknak a kiadványoknak, ami amúgy mondjuk egy normális for profit szituációban, könyvkiadónál egyszerűen nem rúgnának labdába. És itt is csak azt tudom mondani, hogy olyan értékek születnek, és olyan értékek kerülnek a felszínre, amire egyszerűen a hétköznapi rohanásban észre sem vennénk. Vagy egy olyan gondolat születik meg, mondjuk, hogy tovább bontani egy-egy szituáció, mondjuk egy könyvnek a közösségi kiadását, ami egy egészen más helyzetben egyszerűen, tehát így marad a fiókban, és mész tovább. De hogyha van egy közösség, tehát az, aki végül minket ugyanúgy eltart, mert mi adományokból működünk, Tehát akkor azt gondolom, hogy kötelességünk, hogy ezt a közösséget visszaadni, a közösséget szolgálni.
1: Értékelik?
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ha 16 éve működünk,
1: akkor megvan ez az oda-vissza.
2: Tehát remélem,
1: hogy de hogy itt a bizalom a leglényegesebb. Igen. Kiépíteni a bizalmat irányukba. Mindenfajta úton, módon ennek része nyilvánvalóan a könyvkiadás is, már az applikáció is, amit fejlesztetek, amivel erről
2: is beszélünk. A személyes jelenlét.
1: Hát az a legfontosabb, igen.
2: Mert tudod, annyi, hogy mert mi is tehát nulláról kezdtük. Uh-huh. Tehát tényleg azt tudom mondani, nulláról kezdtük, de az a fajta személyes jelenlét, amit eltöltöttünk az országban, tehát reggel, nem tudom, az ország nyugati részén voltunk, este már az ország keleti legtávolabbi csücskében voltunk. Tehát ez a fajta munka, ez nem megsporolható,

0: személyességet belevihetek itt ebbe a beszélgetésbe, hogy ugye én valami rendkívüli kapcsolatépítőnek tartalak, rendkívüli kapcsolatokkal is rendelkezem, már csak azért merem ezt elmondani, mert ne értsék félre a hallgatók, ugye pontosan tudják, hogy ebben a műsorban nem politizálunk, de az sem politika volt, amit most mondok, viszont egyszer én a te vendégedként részt vettem a parlamentben egy ilyen fogadással egybekötött bemutatón, de ezt tényleg értsék a hallgatók úgy, ahogy történt, hogy egy darab politikus nem volt ott. Tehát ez nem a politikáról szólt, hanem teljesen mások, szintén közösségépítésről, de nyilván olyan emberekkel, akik még akár tehetnek is valamit azért, hogy a világ jobbá váljon, anyagilag is, kapcsolatrendszerrel, ötletekkel, stb. Stb. Tehát, hogy te azért minden fajta szinteken építed a kapcsolatokat, és nyilván azért, hogy a végén nekünk jó legyen.
1: Hát nézd, hogyha szeretnél előrébb lépni egyel, akkor főleg ugye ez az ország akkora, amekkora. Mm. Tehát a magyarság nem a határon belül van, tehát hanem határon belül és azon kívül is. Ez az egyik. Másrészt pedig mi egy világhálózatnak a részei vagyunk, tehát ebben a világhálózatban a magyar nyelv a hatodik nyelv. Uh-huh. Tehát hál' Istennek, hogy azt tudom mondani.
0: Hány nyelvből, bocsánat?
1: Hát most már azért inkább a 20-hoz közelítünk.
0: Hát azért az nagyon jó
1: szám. Igen, ilyen tekintetben
0: nem kollogunk a végén.
1: Jókor voltunk jó helyen, aha, tehát maradjunk ennyiben, de tény is való, hogy ez megadja azt a fajta mozgásteret, hogy ebben az EVTN világhálózatban, ami egy amerikai alapítású, egy angelikai alapítja, ma a világ legnagyobb média, katolikus média vállalata. Ebben van egy viszonylag jó pozíciónk, nekünk magyaroknak van idézőjelben szavunk, tehát van, lehet véleményünk, és ezt még figyelembe is veszik. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási érték, nem csak Washingtonban, hanem esetlegesen Rómában is, és azt gondolom, hogy ezt fel kell építeni, ezt tudni kell ápolni, és igen, ezzel tudni kell élni. Tehát amikor a parlamentben voltunk, az nem politikai plenáris ülés volt, sokkal inkább főleg a nemzetközi hálózatnak a tagjait próbáltuk
0: meggyőzni. Tényleg nem meggyőzni. Volt politikus, hát tényleg figyeltem, nem volt politikus.
1: Nem, az egy fogadás volt, pontosan az volt a lényege, hogy Európában, tehát mi magyarok legyünk az elsők, akik ezt az EVTN streaming szolgáltatását elindítják. Én végtelenül örülök, hogy a könyvkiadásunk is ilyen tekintetben európai szintet tud lépni, nem csak és kizárólag magyar ügyekkel tudunk foglalkozni. Én azt hiszem, hogy ez egy kötelező is, nem? Tehát, hogy ha van lehetőség, akkor azzal élni kell. Ha magyar, nem csak azt mondom, hogy nem is jó szó az, hogy országimás, hanem a magyar érdekeket tudjuk pozícionálni, akkor tegyük azt meg egy-kettő. Én legalábbis azt látom, hogy mi magyarok egy kicsit mindig máshogyan gondolkodunk, és máshogyan közelítünk meg egy problémát, máshogyan oldunk meg, és ez bizonyos szituációban meg jól tudnak elsülni, vagy jól mutatnak, és akkor ilyenkor meg azt gondolom, hogy éljünk, mert hogy egy közösségnek ez is a része. Tehát, hogy mindannyian tagjai vagyunk, közösen ismerünk fel egy problémát, és mindenki ebből a problémából átvállalja azt, amit ő tud megoldani, ami az övé, és csak is az övé. Tehát ilyen tekintetben dolgozunk mi így az egész világhálózatban. Én végtelenül örülök ennek, mert hogy teljesen máshogyan tudunk egy román kollégával, egy szlovákkal, cseh, az ukránokkal, az oroszokkal, szóval...
0: Ez egy összetartó közösség?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy több mint 16 éve ismerjük egymást, sokak újak, ugyanakkor viszont sokakkal pedig tényleg...
0: És nincs is értelme egyébként ezeknek a konkurencia, tehát nincs is konkurencia harc, ezek szerint. Meg féltékenység.
1: Hát, alapvetően azt tudom mondani, nincs. De nem fogom azt mondani, hogy minden szentnek nem maga fele hajlik a keze. Tehát, hogyha mondjuk adott egy szituáció, és akkor azt úgy érzi, hogy mondjuk egy lengyel kollega, hogy ők azt a lengyelek jobban tudnák csinálni, akkor az ember tényleg, hiszen közösséget építünk, a személyes kapcsolatok a legértékesebbek, tehát nem fogjuk ezt feláldozni egy olyan versengésnek az oltárán, ami teljesen indiferens. Tehát ha a románok nem tudják megcsinálni, a tatár nem hajt minket, tehát ha egy év múlva azt látjuk, hogy nem nekik, nem sikerült, akkor majd mi megpróbáljuk.
0: Mentek tovább.
1: Szóval én azt gondolom, ez ilyen tekintet.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult. Örülök, hogy itt vannak, a Jakab Péternek is. Nagyon örülök a közösségépítők közösségépítőjének, a víziók megvalósítójának. Azért merek ilyen szavakat használni, mert csak amit én láttam, programokat, meg amiről tudok, azok tényleg hiánypótlók. Akár a galéria, akár az író-olvasó találkozók itt Budapesten, ugye elmondtad, hogy a 8. kerületben van egy csoda központotok oda, egyébként bárki mehet?
2: Így van.
1: Tehát ott a weboldalatokon megtalálnak minden információt ezzel kapcsolatban?
2: Tehát most már teljesen egy új, ez lehet azt is mondani, hogy ez kicsit spoilerezem a dolgokat, okay. de napokon belül elindul az új honlapunk, ami egy sokkal integráltabb felület Szuper. Lesz. Pontosan azért, hogy a közösségeket ki tudjuk szolgálni. Egy picit már tényleg összetettek vagyunk, és a belső információ áramlás is elkezdett akadozni, és így született meg a gondolat, hogy akkor jöjjön létre az lvtm.hu, ahol a galériától kezdve az eseményeken át, tehát ott legyen egy helyen, és akkor így mindenki mindenről tud értesülni, mert most már tényleg ilyen 60-on túl már nem hanem a kollégák tekintetében, tehát így érezzük, hogy az információk nem úgy áramolnak a szervezeten belül, és sokan mondják, hogy de hát én nem is tudtam, hogy ez az esemény vagy rendezvény van.
1: Uh-huh. Fogadtok be egyébként művészeket is a galériába?
2: Így van, erre van egy külön kis bizottságunk, akik
1: ezzel foglalkoznak,
2: művészettörténészek, ők a saját döntésük.
1: Hát ők értenek hozzá.
2: Így van, én már megmondom őszintén, tényleg, tehát azt, hogy próbálom összecsomózni ezeket a bizonyos kapcsolatokat, szállakat, és hál' Istennek ezek jól működnek, és nekem bizonyos dolgokat már nem kell tudnom, de amikor bemegyek, akkor mindig ilyen szívet melengető, hogy újabb és újabb kiállítás.
1: Na, ez egy szép dolog egyébként. Miről álmodtál te annak idején, amikor ezt az egészet kitaláltad? Ennél sokkal kevesebbről? És ez menet közben terebélyesedett?
2: Az egyetem alatt is, tehát a Kari újságnak voltam a főszerkesztő, én mindig is szerettem a média világában dolgozni.
1: Tehát kommunikálni?
2: Kommunikálni mindenféleképpen. Uh-huh. Tehát ez egy, tehát ott lenni. Tény is való, hogy én sokkal inkább a bad news világában uh-huh. éreztem komfortosan magam, tehát főleg, hogyha mondjuk így bármennyire is furcsa hangzik, de mondjuk a front az volt az, ami így engem...
1: Hát tényleg furcsa hangzik. A mostani pozícióból.
2: Abszolút elfogadom, de lassan azért megértettem, hogy nem csak egy televízióról szól, tehát a közösségnek az igénye, sokkal inkább a figyelemről, sokkal inkább tehát a meghallgatásról. Uh-huh. És így az elmúlt 16 év alatt egyszerűen átalakítottam ezeket a média felületeket egy közösségi térre. Nem média szolgáltatóként lépünk föl, hanem sokkal inkább egy közösségi tér, ahol egymással tudunk
1: találkozni. És nem is tekintesz úgy magadra? Nem. Hát ma már a bad news világából semmi nem maradt belőle?
2: Van még azért, néha voltunk itt az ukrán fronton, szinte az első időben, tehát akkor úgy éreztem, hogy ezeket úgy, tehát amikor látom, hogy egy-egy szituációban hogyan zajlanak a dolgok, akkor úgy megvan, hogy akkor kik kell, vagy hogy kéne fölhívni. Tehát ugye tényleg minden kontinensen ott vagyunk, tehát...
1: Sokat utazol?
2: Ma már nem, ha megutazom, akkor inkább Róma és Amerika, tehát ez a két irányban vagyok jelen.
1: Bírod még a hosszú repülőutakat?
2: Amerikát igen, Rómát már kevésbé.
1: Ez közelebb van.
2: Igen, csak az kicsit szaporább, és tehát korábban ugye szerdánként voltam a Rómában, a római irodában, hiszen a központi irodánk az ott van, a kollégák is ott vannak, magyar kollégák, ilyen tekintetben azt tudom mondani, hogy tehát a vatikáni közvetítések vonatkozásában.
1: De neked egyébként a Vatikánban szabad bejárásodban?
2: Nekem nem, már nincs is szükségem rá, hál' Istennek, tehát de a kollégáknak igen.
1: Jó, megvan a kapcsolódás.
2: Abszolút, tehát hogy ők, tehát amikor kell, akkor ott vagyunk, de nem egyszerűen már azt a szerkesztői munkát, azt már az nem fér meg.
1: És arra van időd, hogy ezeken a kiállítás megnyitókon, meg a mindenfajta irodalmi esten ott legyél, vagy ez nem lehet egészen egyszerűen?
2: Nem, hát sajnos.
1: Jó, oké, hát sok a meló.
2: Tehát igen, tehát általában ott vagyok, ahol probléma van.
1: Uh-huh. Tehát hát meg kell oldani.
2: Így van, tehát, okay. hogy általában, ha valahol gubanc van, valahol elakadás van, akkor én ott vagyok. az elején ott vagyok az eseményeken, tehát ha valami elindul, akkor abban nagyon sok időt próbálok beletenni, de az első perctől kezdve az a célom, hogy az adott személy, aki van szemelve ennek a igazgatására, tehát
1: az irányítsa.
2: Ők okay. igazgassák ezeket a területeket.
1: Azért is örülök, hogy most beszélgetünk így nagy nyilvánosság előtt, mert azonos az érdeklődés, hát én éveken át tanulmányoztam, meg tanulmányozom is a tömegkommunikációt, meg a tömeg lelkét. Tehát mi kell a nagy tömeg? Sőt, az is érdekel gyerekkoromtól folyamatosan, hogy mi változtat, vagy mi különbözteti meg azokat az embereket, akik nagy tömegekre képesek hatással lenni. És képzeld, hogy dolgoztam olyan szerkesztőségben, ahol ezt napi, meg heti szinten mértük, hogy az emberek érzelmileg mivel megszólíthatók, milyen típusú hírekkel. Most csak a bad newsról jutott eszembe, és képzeld, ott az jött ki, hogy még a rossz híreket is mosollyal kell eladni, mert amikor olyan címlappal jelent meg egy hír, ami tragédiát, drámát jelentett, nem vették meg az újságot. Itt Magyarországon.
2: Örülök, hogy ezt hozzáteszed, hogy itt Magyarországon, mert hogy Európát nézve nemzetről nemzetre más és más a tartalomnak a fogyasztása. Ha megnézzük a franciákat, egészen más dologgal találkozunk. Magyarországon meg azt gondolom, hogy nekünk a média világában felelősségünk van. Tehát csak pusztán, és ilyen tekintetben nagyon-nagyon hálás vagyok, mert hogy nem az a célunk, hogy akkor pusztán csak egy fogyasztóként tekintsünk a hallgatóra, olvasóra, hanem személyként. Uh-huh. És nem az a célunk, és nem lehet az a célunk, tehát ha a közösségről beszélünk, tehát nem lehet az a célunk, hogy az illető egy adás meghallgatása után ugyanúgy álljon föl. Uh-huh. Hanem sokkal inkább az, hogy valamilyen szinten edukáljuk. Tehát valamit átadjuk.
1: Hát útravalókat adtak.
2: De ha nem tudsz,
1: gondolkodni érdemes.
2: Tehát ahogy ő tovább tudjon lépni a saját elakadásában, a saját útján, de ha ezt nem tudod megtenni, akkor mi értelme van? Uh-huh. Tehát én beszámolhatok a rossz hírekről és a háborúról. Én mondhatom azt, hogy ez mennyire szörnyű, de be kell látnom, hogy és uh-huh. ezzel valamit hozzátettem az adott társadalomnak a növekedéséhez,
1: erősödéséhez. De a szeretettel inkább hozzáteszel? Hát hiszen minden egyes kommunikációd, meg média lábad, kommunikációs lábad a szeretetről szól. Összetartásról, emberi tartásról, mindenről, ami pozitív irányba terel.
2: Hát én azt gondolom, hogy erről kéne szóljon nem csak a miénk, hanem az egész magyar társadalom kommunikációs gépezete. És ez legyen kereskedelmi, legyen közszolgálati, vagy média missziós. Uh-huh. Tehát, hogyha ezt nem akarjuk belátni, hogy mi egy közösség vagyunk, tehát egy nemzet vagyunk, de nekünk mindannyiunknak, hát én úgy gondolom, kutyakötelességünk tenni azért, hogy egy jobb világot adjunk át az utókor számára, de hát mi magunk is jobban szeretnénk érezni magunkat, nem?
1: Jaj,
2: szóval
1: ne.
2: Akkor, hogyha, akkor nem hiszem azt, hogy állandóan, tehát ez a lehúzó, állandóan ez a köldöknézegetős világot kell tudnunk továbbadni. Tehát lehet, hogy több kattintásszámot érünk el most. De mit tettünk? Uh-huh. Mert hogy ha én most nem akarok szándékosan hozni ide sem produkciókat, sem tévéket, semmilyen más médiafelületeket, tehát jó párat tudnék idehozni, akik leültették a fél országot egy korona a képernyők elé, uh-huh. hát de ma egyről sem tudunk.
1: Igen.
2: Tehát, hogy úgy akarunk este lefeküdni, úgy akarunk innen a mikrofontól fölkelni, hogy nem tudtunk átadni semmit a közösségünk uh-huh. másik tagjának. Mi értelme volt annak a idézőjebb a Dolce Fecinek?
1: Abszolút.
2: Tehát, hogyha ha akarunk valamit, tehát talán minél hamarabb értjük meg mi magyarok, hogy ez a saját felelősségünk, tehát a közösségen belül, tehát akkor tudunk tovább lépni, amikor nem csak azt tudjuk magunknak föltenni, hogy mit ad nekem ez a közösség, nekem mit ad ez az ország. Ez normális, ezt tegyük föl, ez így rendben van. De az is jó lenne, ha mellé tudnánk azt is tenni, hogy én mit tudok ezért a közösségért tenni. Én mit tudok ezért az országért tenni. És hogyha ez a kettő ugyanazon az asztalon van, akkor egy picit úgy érezhetjük este, amikor lefekszünk, hogy lehet, hogy nem sokat, de valamit tettünk. Uh-huh. És ha és amennyiben ez a fajta mentalitást egyszerűen általánossága általánosát tudnánk tenni Magyarországon, a média szintjén is, akkor azt gondolom, hogy emelt fővel tudnánk Európában közlekedni. Minél hamarabb tesszük meg, így is, úgy is meg kell tenni. A kérdés, hogy mikor fogjuk megtenni. Akarunk-e váltani, vagy nem? Uh-huh. Elmúlt 30 év uh-huh. a rendszerváltás óta, igen, igen. több mint 30, tehát valamikor jó lenne elkezdeni.
1: Döntés.
2: Ez egy döntés. Nem csak beszélni kell róla, hanem tényleg megélni igen. ezeket a döntéseket. A közösségek azok, amik ebben tudnak segíteni.
1: Igen, nagyon szimpatikus az, hogy mindenfajta generációt megszólítottok tulajdonképpen az összes létező kommunikációs csatornán most már.
2: Ez így alakult. Én mindig elmondom, hogy én alapvetően azt érzem, hogy az idős generáció fele van képességem a kommunikációra.
1: Ők jobban nyitottak?
2: Valahogy vagy jobban megtalálom
1: erre
2: a hangot. Egyszerűen csak jobban megtalálom
1: a
2: hangot. Ma már megvan az a higgadságom, hogy meg is tudjam hallgatni a fiatalokat.
1: Ja, annyi körában nem volt?
2: Egyszerűen nem voltam képes, nem értettem, hogy miről beszélnek. Ma már látom, hogy egy teljesen új dimenzióban élnek, tehát nem jelenti azt, hogy nem figyel, miközben a telefonját nyomogatja. Hát nekem azért türelemre van szükségem, uh-huh. hogy ezt így tolerálni tudjam. Elmondom, és bízom benne, hogy meg is érkezik. A maga szintjén megérkezik. Hihetetlen értékes az új generáció, de még kicsit ez a boomerek, tehát nem biztos, hogy ismerjük, nem is akarjuk őket megismerni, pedig hát azért a mi generációnk az, akik felnevelték őket, tehát ilyenné neveltük őket, ez van. Uh-huh. Ugyanakkor rengeteg kreativitás és hihetetlen nagy értéket képviselnek, egy egészen más világot természetesen, de hát ez is
1: van. Jó, hát most megvan a híd, a hát, kommunikációs híd.
2: Én tényleg a fiatalokat csodálom, tehát egy dolgot el kellett fogadni, hagyni őket alkotni. Uh-huh. Tehát nem szólunk bele.
1: Hát most ott a Vox Day. Nem?
2: Ott a Vox Day, ott van a Church Pop, tehát ott vannak a közösségi, és tudod, a fiatalok hihetetlenül ki vannak éhezve.
1: Tehát a figyelemre?
2: A figyelemre, a meghallgatásra,
1: meg a megértésre,
2: a megértésre, a bátorításra. Tehát azért gondoljuk át, azért nagyjából egy korosztály vagyunk, uh-huh. talán egy picit idősebb vagyok, de azt tudom mondani, hogy nekünk azért viszonylag könnyebb volt.
1: Mi volt könnyebb nekünk? Hát semmifajta technikai vívmány még akkor nem volt.
2: És nem volt könnyebb?
1: Oké.
2: Most iszonyatos tempónak vannak kitéve a fiatalok, és ebben a pörgésben kell nekik döntéseket hozni. Úgyhogy közben nincsenek megerősítve, hogy ők képesek
1: legyen döntéseket hozni. Jogos. Mert egyébként én személy szerint nagyon örülök a technika ilyenfajta sebességének. Hát elindult gondolni, hogy még számítógép sem volt. Én még az írásaimat kézzel írva vittem be szerkesztőségekbe, és ott gépelték le. Tehát eljutni a flop is, meg mindenfajta rendszeren.
2: Ez történelem.
1: Hát az még telefonunk se volt, hát nem lehetett hozzájutni, nem hogy mobiltelefon.
2: Vonalas telefonhoz is milyen ez.
1: Az is nagyon nehéz, az is egy óriási lépés volt, amikor az egyáltalán lett, és most eljutni oda, hogy tulajdonképpen tényleg a világot van a zsebünkben, sőt, hát élő adást tudunk indítani bármikor.
2: Hát meg ugye most már azért ezeket a beszélgetéseket néha most már valamilyen kódrendszerre jelezni kell, vagy szarkazmusra, hogy ezt humanoidok végzik, nem pedig az AI.
1: Ja, igen, oké, okay. Szóval, az is. Az is ott van.
2: Egy új világot élünk, azt gondolom, hogy pontosan ezért rettentően fontos a személyes kapcsolódások.
1: Amit lehetővé teszel most mindenfajta úton, módon, az applikációval is, minden lehet. Tulajdonképpen nincs olyan platform most már, ahol ne lenne az ige hirdetve, meg szórva.
2: Hát alapvetően azt gondolom, hogy hirdessétek a háztetőkről is, uh-huh. és a másik, ami számomra rettentően fontos, az, hogy ne féljetek. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell aggódni, hogy összedől itt körülöttünk a világ, egyszer, ami rajtunk múlik, azt tegyük meg. Uh-huh. És ha mi megtettük azt, ami rajtunk múlik, és kivettük a saját feladatunkat ebből a probléma megoldásból, akkor minden a helyén van.
1: Egyébként neked a hit sokat segített az úton?
2: Én azt gondolom, hogy az identitásom része. Tehát én egy kicsit máshogyan látom emiatt a világot. Tehát nem...
1: Hát ezért vagy ott, ahol?
2: Hát több, mint valószínű, hogy igen. Tehát, hogy így könnyebb, ha lehet ezt így megfogalmazni. Ugyanakkor mindenkinek ez adott, hiszen ez egy nyitott történet. Én meg azt, amit élek, tehát ahogyan élem, tehát keresztényként az életemet, én úgy gondolom, hogy én ezt szívesen másokkal is megosztom. de nem gondolom azt, hogy nekem ezt bárkire rá kell erőltetnem. Tehát ez egy lehetőség, az egész média felületünk egy lehetőség. Fölkínáljuk mindazt, amit mi megéltünk, megélünk és megtapasztalunk, és abban a hiszemben, hogy ebben a magyar társadalomban is szerep van. Tehát, hogy hiszen még a magyar társadalomnak azért szerintem nyugodtan mondhatjuk a többsége, tehát hívő. Tehát a kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk átadni úgy, hogy mindenki úgy érezze, hogy ebben a társadalomban nem került a perifériára.
1: No, hát millió témát érintettünk most, és azt gondolom, hogy aki tud a sorok között nem csak olvasni, hanem hallgatni, és most elvisz haza néhány kapaszkodót belőled az itt mondott mondatokból, és hát megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő, képzeld, hogy a végén vagyunk, és még mennyi mindenről nem beszéltünk. Tehát itt a Navarra Bibliától kezdve a közösségi megoldásaitokon át, egyébként újító megoldásokon keresztül, hát az is, hogy behoztok egy olyan Bibliát, ami érthetővé teszi az üzeneteket a kommentárokkal.
2: Megmondom őszintén, hogy teológiát hallgattam, meg sok mindennel foglalkoztam, de amikor ez így nagyjából kiderült, hogy ez nincs Magyarországon, akkor nem volt kérdés, hogy ezzel foglalkozni kell. Kettő, nem is igazán értem, hogy
1: miért nem volt
2: eddig. Miért nincs.
1: Okay. No, szóval sok mindent tesztek azért a munkatársaiddal, hogy egyáltalán elinduljunk az úton. Értsük azt az utat. Megtaláljuk benne magunkat.
2: Én azt gondolom, ez mindannyiunknak adott. Sőt, mindannyian ki kell vegyük ebből a részünket, és ez lehet a legegyszerűbb cselekedete a magyar társadalomban. Tehát az, hogyha blokkot kérünk, vagy blokkot adunk, ha egy szemét mellett nem megyünk el, hanem fölvesszük, valahol itt kezdődik az egész. Az, hogy ha is amennyiben az utcán valaki ránk mosolyog, akkor nem kell bolondnak nézni, hanem egyszerűen viszonozni kell. Egyszerűen egy pici gesztust tudunk megtenni a másik ember irányába, tehát ez elindít egy változást. Egy napi jó cselekedet. Nem is jó cselekedet, egy napi gesztus.
1: Gesztus. Akkor elnémben még beszélgessünk hosszan a gesztusról, aki a gesztus. Én eddig azt hittem, hogy rajtam kívül más nem is olyan ismeri ezt a fogalmat, de örülök, hogy
2: Pedig itt kezdődik az egész.
1: No, hát mi meg itt fejezzük be. Most itt fejezzük be. evtm.hu/w-vel, így keressék a kedves hallgatók. Péter, nagyon köszönöm.
2: Én köszönöm.
1: Itt voltál, élveztem nagyon a beszélgetést, folytassuk majd. Jakab Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, hát akiről azt mondtam, hogy a közösségépítő, de most már azt is mondhatom, hogy a gesztusok embere. evtm.hu/w-vel itt megtalálják az összes pontos, fontos információt mindenfajta kommunikációs területükről, úgyhogy érdemes ezt követni, ha nem is most, de néhány nappal a beszélgetés után, amikor elindul az új oldal. Vigyázz magadra, sok csillogó szempárat kívánok minden felületen, akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
2: Köszönöm.
1: Önök pedig azt a sok energiát, amit imádott hivatásába beletesz a kollégáival együtt, azt a figyelmükkel viszonozzák, kedves hallgatóink. Na, megyünk tovább Pétertől, most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: föld. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Jakab Péternek
0: nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó műszaki vizsgálatra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást a 7. évfolyamos gyerekek számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ehhez a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot kell visszajuttatni az iskolába. Az oltást az iskolaorvos adja be két részletben 6 hónap különbséggel, a megfelelő védettséghez pedig mindkét adag szükséges. Az NNGK szerint a vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust. Az oltás nem kötelező, de fiúk és lányok számára egyaránt elérhető, és fontos szerepe lehet több HPV-hez köthető daganat betegség megelőzésében. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. A 9. kerületi Ferenc téren egy teljes körűen felújított műemléki védettségű épületbe költözött a Digitális Egészségtudomány Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Mentál Higiéné Intézet. A Berger Samu tervei alapján készült környezetébe illeszkedő, hallgató és oktatóbarát épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és modern infrastruktúrát biztosít a kar mindhárom intézménye számára. Az új kampuszon már az idei tanévben közel 600 magyar hallgató kezdette meg tanulmányait, amivel a kar a Semmelweis Egyetem második legnépszerűbb magyar képzési helyévé vált. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó átfogó műszaki vizsgálatra. A Jánoshegyi építményt februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a falakba szivárgó csapadék jelentősen károsította a mészkő, homokkő és a tégla szerkezeteket, ezért a kilátó megmentéséhez részleges visszabontásra és újjáépítésre lehet szükség. A hegyvidéki önkormányzat lakói arról szavazhattak, hogy a tavalyi költségvetési maradványból biztosítsák-e az előkészítés költségét. Az 1910-ben átadott kilátót évente mintegy 1 millióan keresik fel. Richard Strauss és Bartók Béla műveivel, Keller András vezényletével indítja az új évadot a Concerto Budapest szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémián. A hangverseny darabjait a világ féltésének üzenete köti össze. Elhangzik Strauss Metamorfózisok című gyászzenéje, Bartók kantáta profánája, Fekete Attila és Sevestyén Miklós közreműködésével, a harmadik zongora verseny Várjon Dénes tolmácsolásában, valamint lezárásként a Rózsa Lovag szvittje is. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a Rekord 2 vasárnap este 7 órakor kezdődik és hétfő este 8 óráig tart. A pódiumon a színház népszerű művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják majd egymást, a nézők pedig bármikor csatlakozhatnak az ingyenes eseményhez, mondta a Sláger FM-nek Török Katalin, az Erkel Színház marketing és kommunikációs vezetője.
4: Tavaly hívtuk életre első alkalommal az első musicalek éjszakáját, utána pedig Ember Márk egy fantasztikus rekordkísérletet hajtott végre, 27 órán keresztül színdarabokat olvasott fel, és akkor úgy gondoltuk, hogy most a következő évadot nem is kezdhetnénk másként, csak egy ilyen szuper programmal, amikor is 25 órán keresztül műzikeleket éneklünk majd, lehet jönni, menni, viszont azokat, akik az elejétől a végig kitartanak, és itt lesznek velünk, őket mindenképpen majd megjutalmazzuk egy kis aprósággal, egy kis dobban a szívélménnyel. Rengeteg közönségaktivitásra számíthat majd az, aki itt lesz, fest belünk a világunkat, de musicals minket is készíthet. Origami hajtogatás, vikit boszorkányokat készítünk, és számos más aktivitás. Reméljük, nagyon sokan eljönnek majd, és fogják szeretni ezt a rendezvényünket is.
3: A látogatók bármikor csatlakozhatnak, és addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének.
2: És most indul a Sláger Éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára. Szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban, a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forint átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi Parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
4: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
3: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-éig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten. Nem lehet drágább az idei tűzifa a tavainál. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondoki szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki. Egyik hónapban kisebb emelkedés, a következő pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% fölötti éves emelkedést mértek. A bérlők számára is kedvezőbb lehet az ősz. A nyári albérleti roham lecsengésével ugyanis a havi bérleti díjak akár 10.000 forinttal is mérséklődhetnek. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-éig kell meghozni. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baross téren, a Blahalújza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Örsvezér téren, a Kőbánya-Kispest vasútállomásnál és a Szélkálmán téren van már térgondok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten. A városban az elmúlt években több természetalapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáról létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. Ilyen kert működik többek között a Sosztakovics és a Gerlice utcában is. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött, a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35 ezer facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon helyben, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Budapesten rendezik meg a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének 53. világkongresszusát szeptember 14-e és 18-a között. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A rendezvényre a világ 75 országából közel 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember, ipari szereplő és döntéshozó érkezik majd a fővárosba. Karbantartás miatt szeptember 14-e és 20-a között rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Őrsvezértere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között a H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a Csömörről az Őrsvezértere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás hétfőtől vasárnapig lesz érvényben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, igen, elhoztam a legfrissebb kulturális újdonságokat, de pontosan tudják, hogy estéről estéről olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik képesek hatással lenni a kulturális életünkre, de amikor Sándor Anna jön és meglátogat minket itt a stúdióban, ezt mindig elmondom rendszeresen, a Spinoza Színház mindenesét, motorját, igazgatóját.
2: Kedves!
1: Örülök Önnek nagyon, hogy nem találkozunk gyakran, amikor találkozunk, mindig minőségi beszélgetés vannak, és minőségi programokról beszélgetünk, egy minőségi színház kapcsán.
2: Hát igen, a Spinoza Színház tulajdonképpen jövőhez 25 éves.
1: Hát szívből gratulálok.
2: Ez valami, és talán egy kívülálló jobban tudja mondani, mint én, de úgy látom, hogy azért igencsak rajta van Budapest kulturális térképén.
1: Hát, hogy ne lenne, én tömött sorokat szoktam látni mindig,
2: amikor eljön.
1: Hát meg amikor arra járok, én esküszöm, hogy kétszer-háromszor voltam véletlenül, és nézd, mi ez a nagy sor? Hát a Spinoza előtt álltak.
2: Igen, hát én is úgy érzem, hogy ez a 24 év nem volt hiába. Uh-huh. És
1: nehéz volt?
2: Hát nagyon érdekes, 10 évenként megírom a Spinoza történetét.
1: Igen, tudom.
2: Az elsőt épp azért írtam meg, hogy megmutassam azt, hogy mit jelent bukni és fölállni. Tehát minden vállalkozás, főleg amikor az embernek ugye nincs igazán tapasztalata, természetesen vannak melléfogások, vannak bukások, és abból föl lehet állni. De nem volt könnyű, hát főleg az ugye, hogy egy magánszínháznak nagyon nehéz életben maradni, mert ugye a költségek ugyanazok, mint ha nagy színház lennék. A színész ugyanúgy meg kell fizetni, a dramaturgot, a technikust, a marketinget ugyanúgy meg kell fizetni.
1: Minden ugyanaz.
2: És a bevétel meg kicsi, mert a Spinoza Színház mondjuk egy 70 fős színház. Ugyan kibővítettük magunkat, amennyiben felvételeket csinálunk, és akár e-színház, akár YouTube-on fölteszünk darabokat. Na hát ez nem egy egyszerű dolog, de hősiesen csináljuk, és épp most megyünk neki a 24. Spinoza Zsidó Fesztiválnak, jövőre ebből is a 25. lesz.
1: Tehát az egyből elindult a színházzal együtt.
2: Igen, igen, igen, ezzel kezdtük. Azért, mert miért csináltuk ezt, meg egyáltalán mi ez a Spinoza, meg mi ez a Spinoza név. Hát ugye, mivel ott vagyunk a régi zsidó negyedben, ami körülbelül 12 utca, 5 így és 7 így, 70-80 évvel ezelőtt ebben a 12 utcában 49 színház, kabaré, zenés, kávéház, zengede, meg ilyesmik voltak, és ha már ott vagyunk, akkor ebből szerettem volna valamit visszahozni. Persze nem csak ezért van a Spinoza név, hanem elsősorban azért van a Spinoza név, mert ugye ki is ez a Spinoza, és mi a nagy specialitása, ugye ez egy 17. századi, nagyon régen, 17. századi portugál, spanyol, holland zsidó filozófus volt, aki elég nagyot alkotott. Egyébként jövőre lesz 350 éve, hogy meghalt, úgyhogy ez az év, hogy 25 éves a Spinoza Színház, és 350 éve, hogy Spinoza meghalt.
1: Hát ez egy dupla jubileum.
2: Ez egy Spinoza év lesz. No, de hát visszatérve a zsidó fesztiválra, elég sok zsidó fesztivál van itt, ott, amott. Ez mennyiben különbözik, ez mennyiben más? Ez annyiban különbözik, hogy tulajdonképpen egy helyen, két héten belül a zsidó kultúra szinte valamennyi aspektusa jelen van. És mindegy ez, hogy színdarab, kabaré, film, előadás, humor, kiállítás, minden egy helyen van, és minden alkalommal van valami bemutató, tehát valami olyasmi, ami új. Egyébként minden bemutató nálunk ősbemutató. Mert...
1: Hát én évről évre figyelem mindig.
2: Figyel?
1: Hogy te figyelném, és tudom, hogy tele van kuriózumokkal, szerintem csak ott látható
2: is
1: egyedi darabokkal.
2: Szerintem is.
1: Egyébként most hadd mondjam el, hogy kaptam ajándékba, és szívből köszönöm a Tony Curtis, illetve a Goldberger darabokra, hát már milliószor beszélgettem róla, úgyhogy most én meg is nézni végre ezeket. Tony Curtisről nincs darab sehol, de Goldbergerről sincs darab. Tehát ezért mondom, ezek kuriózum darabok. Én ezt mindig elmondom, amikor olyan alkotóval beszélgetek, aki önöktől érkezik. Szóval tele van a mostani is?
2: A mostani is, hát ugye van egy olyan sorozatunk, hogy Hollywood a Dob utcában. És ezt kezdtük Gábor Zsazsával. Ugye Gábor Zsazsa, és mindenki annyit tudott róla, hogy 100 férje volt, és egy ilyen kis link nőnek nézett ki. Hát a mélyére mentünk, és megnéztük azt, hogy tulajdonképpen ki volt ez a Gábor Zsazsa, és miben volt nagy, amiben igazán nagy volt az a public relation, és a saját marketing. Tony Curtisnél ugye a születésének a 100. évfordulóját csináltuk ezt a darabot, méghozzá a következőért. Mire Tony Curtis 50 éves lett, ugye hát ez egy szegény zsidó család, semmi pénz, semmi neveltetés. Mire 50 éves lett, befutott színész lett, dollár 10 milliói, 100 milliói gurultak hozzá, nők, feleségek tömkelege, és mégis a mélyponton drog, alkohol, és hogy lehet ezekből kijönni, és mi az, ami kihozta. Ezért csináltuk a Tony Curtis darabot. A mostani fesztiválra, ami a jövő hónapban kezdődik, a harmadik színész az Barbara Streisand. És hogy miért? Miért Streisand? Miért választottuk őt? Hát azért, mert iszonyú hátránnyal indult az életben. Először is újra tudta fogalmazni a szépség fogalmát. Igen. Ez egy csúnya nő, sok-sok hátránnyal, és mit csinált magából saját erőből, az egész elképesztő.
1: Dívát.
2: Hát világszám, gyönyörű nő, és egy világszámot. És egy csúnya kis gyerekként született, még a saját anyja is azt mondta, hogy ennek a gyereknek villanykörte feje van, a haja nem nőtt ki, fogai nem voltak, és rágógumit rakott a foga helyett, nagy orra volt, ugye mindenki, mindannyian tudjuk, hogy nagy orra volt. És a saját anyja mondta azt, hogy micsoda, hogy te színésznő akarsz lenni. Hát, ha szerencséd van, akkor gyors és gépírónő leszel, és ha ambíciód van, akkor még könyvelőség is fölviszed, mint én, mondja a mama. Apja nagyon korán meghalt, tehát másfél éves volt, amikor az apja meghalt. Anya egy közömbös anya, aki nem csak, hogy nem támogatta, hanem inkább még ellene játszott a lányának. Egy vadállat nevelő apa, szegénység. Hogy lesz ebből 22 éves korára egy világszám és egy gyönyörű nő? És ezt az utat mutatjuk be a színdarabban.
1: Rendkívül izgalmas. Azt gyorsan mondjuk el, hogy mikor kezd? Október 7-én.
2: Október 7-én van a premier.
1: És 22-ig tart a fesztivál.
2: Igen, két hetes a fesztivál, igen.
1: No, hadd kérdezzek még, mert
2: nyugodtan.
1: Azért akarom ezeket elmondani többször, most úgyis tudunk hosszabban beszélgetni, hogy megmaradjon az ember a hallgatókban, hogy mikortól kezdődik a fesztivál. Igen. Azért ezeknek a darabnak az alkotási folyamata érdekel. Tehát például Barbara Streisand, azt mi kell hozzá? El kell olvasni első körben az életrajzi könyveket róla?
2: Hát sok mindent el kell olvasni, ha lehet mindent, ami létezik.
1: De külföldről is?
2: Persze.
1: Hát csak azért, mert én azt olvastam, azt a Bradány írta.
2: Az is van, a Bradány ugye sok mindenkiről írt,
1: és
2: meghatározott szemmel, tehát én személyesen ismertem a Bradányt.
1: Én is voltam nála ott a 11. kerületben, úgyhogy nagyon élveztem vele a beszélgetést, sőt, én kaptam is tőle.
2: Igen, könyveket. Sok mindenkiről írt a Bradány, sok mindenkiről írt. Azt hiszem, az ő könyvét is elolvastam, még fontosabb, hogy Streisand maga írt egy 800 oldalas könyvet. Na most persze tudni, szűrni, kiemelni, ki mit miért hangsúlyoz ki.
1: De ön írja ezeket a darabokat?
2: Sokszor igen.
1: Tehát ez kell hozzá, hogy bele kell, fejes kell ugrani a másik életébe.
2: Igen, az még kevés. Miután belementél és mindent tudsz, akkor annyi információd van, hogy ennek az információnak maximum a 10%-át lehet használni. Nem többet, a 10%-át, és ezt meghatározott helyzetbe tudni hozni. Például, ugye nem monodrámáról van szó,
1: igen.
2: Például Barbara esetében, arról is beszélhetünk, hogy miért Barbara, és miért nem Barbara.
1: Érdekel majd.
2: Erről is beszélhetünk. tehát nem monodráma, hogy akkor kiáll akár Gábor Zsa vagy Barbara Streisand is elmondja az életét, hanem valami akcióban kivel legyen, ki legyen a partnere, kivel ossza meg az életét. Ebben az esetben éppen úgy alakítottuk ki, hogy végig az anyjával beszél. Uh-huh. És az anyja ellene van, nincs ellene, elmeséli, nem meséli. És hát az nagyon nehéz, hogy akkor már iszonyú sokat tudsz valakiről, és még ezt is el akarnád mondani, de azt is el akarod mondani, de nem lehet, a Spinoza Színháznak egyik specialitása, hogy egy órásak a darabok. Igen. Tehát nem három órás, hanem egy órás.
1: Emészthető.
2: Így van, azt szoktam mondani, hogy a filozófiánk a szórakozva tanítás. Tehát igen, mindenféleképpen tanítunk, de nem lilán, hanem tényleg szórakoztatóan, és azt szeretem, amikor az emberek úgy állnak föl, hogy na, valamit kaptak. Uh-huh. Valamit kaptak. Úgyhogy az nagyon nehéz, hogy sokat tudsz, de ennek csak egy kis részét lehet használni, és csak egy kis része az, ami színpadon is működik, és ami a kapcsolatban, akivel együtt van a színpadon, azzal is működik. Például a Tony Curtis darabnál, ugye ott is valami, ki, ott is mindig nagy dilemma, hogy ki legyen a partner. Hát 50 éves korára elmegy terápiába Tony Curtis, és akkor a pszichiáter végig, aki a partner.
1: Ezek zseniális ötletek egyébként, meg zseniális kidolgozásban.
2: Hát ezek, igen. És ugye, hogy ezek mind olyan ősbemutatók, amit sehol másut nem láthatsz.
1: És megy is folyamatosan, ugye futnak
2: igen,
1: ezek
2: igen,
1: a
2: hogy ne,
1: darabok.
2: Hogyne.
1: Szeretik a színészek a Spinozát?
2: Igen, hogyne. Például van egy darabunk, ugye kicsit politikai kabaré, a Mózes és Jézus Pesten. Nem láttam véletlenül.
1: Nem láttam sajnos.
2: Aminek az első része Mózes és Jézus itt találkoznak véletlenül a Margit szigeten, és azon vitatkoznak, hogy melyikük adott többet az emberiségnek. Uh-huh. Akkor ez egyrészt vicces formában egy icipici vallástörténet.
1: Igen.
2: De a darab másik része az, hogy Mózes és Jézus elmennek Újlipóciába, egy kávéházba, leülnek újságíróval, és beszélgetnek arról, hogy milyen a mai Magyarország. Uh-huh. Hát mondanom se kell, hogy ez politikai kabaré. Uh-huh. De hát most, hogy a rendszer változott, most ezt az második részt át kell írni.
1: Mert már nem érvényes.
2: Át kell írni, de szinte annyira élvezi a két színész a darabot, hát meg is van engedve nekik, hogy bármit hozzátegyenek, akta az aznap, vagy az előző napi aktualitást is beletegyék, hogy már ők annyira röhögnek, saját meg, hogy már ettől nem lehet.
1: Legalább élvezik ők is.
2: Abszolút.
1: A rendezés, az hogy szokott történni?
2: Hát van nekünk egy eléggé állandó rendezőnk, a Czeiser Gábor.
1: Igen.
2: Úgyhogy a dolgok nagyobb.
1: Tehát a legtöbb darabot
2: a legtöbbet ő kapja. Igen. Néha van úgy, hogy
1: azért ennek a lélektanáról meséljen legyen kedves, hogy aki megírja, vagyis ön igen, a darabot, azért az nyilván ez kell egy nagy bizalom. Egyrészt színházigazgatóként is, másrészt meg a darab
2: Iszonyú nehéz. Kezdve azzal a színész választással. Ki választja a színészt? Én, aki finanszírozom, és aki fönntartom a színházon, én szólok bele, hogy ki legyen a főszereplő, mellékszereplő, vagy a rendező.
1: Gondolom mindketten, nem?
2: Ez lenne a

0: Szakipak, nem egyszerűen
1: elhiszem.
0: Színházat
1: föl. Most egy évben mennyi darab születik? Mennyi új darab?
0: Bemutató 2 vagy 3. Uh-huh. 2 vagy 3.
1: Mind a hármat azt ön írja általában?
0: Nem feltétlenül. Van olyan év, amikor igen, van olyan, amikor befogadunk. Például, amit nagyon próbáltam mondani, hogy szinte utoljára fog menni az Írd újra Shakespeare. Uh-huh. Egy nagyon gyönyörű, szép darabunk. Ezt aki írta, az azt mondta, hogy szeretné, ha XY rendező rendezné, és akkor természetesen egyetértünk vele.
1: Mi dönti el a Spinozában egy darab sikerét? A hogy játszás? Az érdeklődés?
0: Hát nagyon nehéz, ugye azt a viccet mondanám el, amikor egy színházigazgató azt mondja a házi darabírónak, hogy tudja, milyen darabot kell írni? Olyan darabot kell írni, amitől a közönség elejétől végig röhög. Ugye, na. De hogy nehéz? Nehéz megmondani. Én azt hiszem, egy darabon bukott meg.
1: A 25 év alatt?
0: Igen.
1: Na, az egy jó arány.
0: Hát az jó, nem? Az jó arány.
1: És az milyen műfaj volt, ami megbukott?
0: Hát, az is egy színdarab volt. A Lochner bácsiról írtunk egy darabot. Uh-huh. Nem tudom, tudják, ki volt Lochner bácsi?
1: Tudom, hogy ki volt, de mi lehetett az oka, hogy nem kellett a közönség? Tehát
0: én
1: a
0: úgy gondolom,
1: bukás az azt jelenti, hogy nem ment a
0: közönség? Én úgy gondolom, hogy a rendezés is félreértés volt. Mindegy, nem vettek rá. Aha. Tehát az, hogy nem vesznek rá helyet, az mutatja.
1: Értem.
0: De hát a 24 év alatt
1: az elég
0: ez rendben van. Ez a Slágerkult.

0: leszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten. Nem lehet drágább az idei tűzifa a tavainál. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondoki szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki. Egyik hónapban kisebb emelkedés, a következő pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% fölötti éves emelkedést mértek. A bérlők számára is kedvezőbb lehet az ősz. A nyári albérleti roham lecsengésével ugyanis a havi bérleti díjak akár 10.000 forinttal is mérséklődhetnek. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-éig kell meghozni. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baross téren, a Blahalújza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Örsvezér téren, a Kőbánya-Kispest vasútállomásnál és a Szél-Kálmán téren van már térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten. A városban az elmúlt években több természetalapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáról létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. Ilyen kert működik többek között a Sosztakovics és a Gerlice utcában is. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35.000 facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon helyben, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Budapesten rendezik meg a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének 53. világkongresszusát szeptember 14-e és 18-a között. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A rendezvényre a világ 75 országából közel 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember, ipari szereplő és döntéshozó érkezik majd a fővárosba. Karbantartás miatt szeptember 14-e és 20-a között rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Örsvezér tere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között a H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a Csömörről az Örsvezér tere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás hétfőtől vasárnapig lesz érvényben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Sándor Annának még inkább örülök, a Spinoza Színház direktorának, igazgatójának, minden esélynek, aki...
3: Jegyszedő, takarítónő, stb.
2: Még az is?
3: Hát ha muszáj, ha éppen nincs, hát ha nincs senki véletlenül az ajtóban, aha, akkor...
2: Na, mi ez? Mi ez önnek? Szerelem? Szenvedély? Hobbi?
3: Hát nézze, nem jövök művészi oldalról. Tehát nem a színház művészete az, ami idehajtott. Sokkal inkább az én erőm tulajdonképpen egy közösségteremtő erő.
2: Az egy nagyon fontos.
3: Ez nagyon fontos. És az a vágy, hogy egy olyan helyet hozzak létre, ahova értelmes emberek jönnek, és érdemes dolgok történnek. Tulajdonképpen ezt szeretném, vagy szerettem volna. Így a Spinozában a színház mellett sok érdekes, értelmes dolog, aha, történik, tehát sok akár film, akár nagyon okos beszélgetések. Mit nem mondjak, nem tudom már mennyire, mióta követi a Spinozát, és
2: régóta.
3: Heller Ági 100 előadást tartott, igen, Popper, igen, Péter 100 előadást tartott. Gábor Gyurival 13. éve megy egyfolytában ez a vallástörténeti túra. Most fogjuk kezdeni, amint megnyitunk, most fogjuk kezdeni Karsai Györggyel, Kardos Andrissal és Király Julival egy olyan beszélgetés sorozatot, hogy merre is megy a világ? Uh-huh. Esztétikai szempontból, politikai szempontból, gazdasági szempontból, igen, kultúrtörténeti szempontból.
2: Izgalmasak
3: ezek is. Tulajdonképpen az mindig azon gondolkodom, hogy mi az, amit én szívesen hallgatnék, uh-huh, ami persze nincs rendben, mert nem az
2: szabad.
3: Nem feltétlenül... De egyébként, amikor színházba járok, más színházba, ott is mindig azt mondom, hogy kérem szépen, én vagyok az utca átlag értelmes embere. Aha. Nekem kell, hogy tetszen.
2: Jogos.
3: Nem a kollégáknak, nem a whitefülieknek, uh-huh, nem a... Úgyhogy nehéz ugye a darabválasztás is, mert mielőtt egy darabbal elkezdek foglalkozni, azért mindig körbe kérdezek legalább 50 embert, hogy te, ezt téged érdekelne? Egy
2: ilyen,
3: igen, igen, igen. Most akkor rögtön megkérdezem magát, ami most éppen több, mint gondolkodom, okay, Szalmárinom is. Soros apa Szibériában. Elmenne egy ilyen darabra?
2: Nem, valószínűleg nem.
3: Nem. Más is mondja, hogy nem.
2: De hát ezek egyéni, tehát de lehet, hogy valakiket megérdekel. Vagy inkább azt mondja. Tehát mennyien mondták azt mondjuk 10 emberből, hogy igen?
3: Fura, hogy a fele-fele.
2: Na igen, én nagyjából erre tippeltem fele-fele volna, hogy ez ilyen megosztó.
3: Ez igen megosztó. Ez azért érdekes, mert nem a Sorosról van szó, hanem a Soros apjáról.
2: Hát oké,
3: okay, aki egy olyan izgalmas pasi volt, még az első világháborúban hadifogoly lett, és Szibériába került hadifogoly táborba, ott volt évekig, és utána onnét elindult Moszkvába, 7 évig tartott az út, amíg Szibériából
2: Moszkvába. Jó, így már másabb. Így már másabb, ez hogyha már ezt is tudom. A Goldberger, az összes ilyen hollywoodi sztárok, ugye engem mindig a sorsok, meg az életutak, a nagy felem. A Goldbergert például azt mondtam a Csernatóninak is, amikor itt volt, meg hát szinte beszélgettem a rendezővel is, ugye, hogy gyakorlatilag ez olyan, mint egy, noha nem erre van kihegyezve, hogy mint egy motivációs workshop. Ugye ő, neki volt nagy felemelkedése, meg hát persze nagy bukása is a Goldbergernek.
3: Hát, amennyiben valakit megölnek.
2: De nem, még a megölés előtt.
3: Nem volt bukása.
2: De egy lejtmenet volt? Nem. Vagy az ellehetetlenítés?
3: Hát...
2: Na, oké, de hogy...
3: A nácizmus belépése.
2: Igen, igen. Na, de hogy előtte meg tulajdonképpen egy sikeres üzletember volt.
3: Hát, hogy ne, hát persze, persze.
2: És akkor is egy nagyon nehéz helyzetben vagy környezetben tudott felemelkedni.
3: Így van, igen.
2: Erre értettem, nem igen, a végső fejezetre az életéből. És akkor rá is azt mondtam, hogy azok meg nagyon érdekelnek. Én mindig keresek valami kapaszkodót, ami ha van a Soros apjában, akkor elmegyek, megnézem.
3: Hát ez van, erről szól a Soros apja.
2: Akkor... De beszéljünk akkor a fesztivál egyéb.
3: A fesztivál, például ha sorsok érdeklik, ugye a fesztiválon megy az Albina nevű darabunk Csákányi Eszterrel. Aha. Ki ez az Albina? Senki nem hallott róla. Kertész Imre, ugye a Nobel-díjas író feleségeként mindenki valami Magdáról tud, akivel 5-6 évet élt együtt. Egy Albina nevű nővel 42 évet élt együtt. Kertész. Ez az Albina egy újvidéki családból származik, 16 éves, amikor már özvegy, 17 éves, amikor elválik, 18 éves, amiből bekerül a szabadkai gettóba, 19 éves, amikor a pesti gestapo kezébe kerül, 22 éves, amikor Kistarcsára kitelepítik, iszonyat történet. Háromszor elveszti az összes vagyonát, háromszor elveszti a lakását, és mindig erővel, energiával föláll, szereti az embereket, és 42 évig van Kertész Imre mellett, és vörös, festett körmeivel taxis, meg teherautósofőrként ő tartotta el Kertész Imrét.
2: Hát ezek... No, hát tele van micsoda, akkor ilyen micsoda, motiváló... élettörténetekkel.
3: Micsoda életek.
2: Ja, abszolút. Mennyi előadás lesz ebben a fesztiváli szezonban?
3: A fesztiválon 15 előadás van, ebben benne van minden, van 3 film, nagyon érdekes filmek is vannak, van 3 film, van előadás, van humor, és körülbelül 70 ember strapálja magát, hogy két héten keresztül jó darabokat adjon.
2: Jó, hát értünk, van ez a fesztivál.
3: Csak is.
2: Zenés darabok?
3: Most nincsenek. Zeneileg 3 érdekes előadásunk van. Ugye a Spinozában egyébként függetlenül a fesztiváltól minden pénteken klezmer koncert van, és furán, érdekesen, vagy hihetetlenül hangzik, a Spinozában már megvolt az 1000. klezmer koncert.
2: Komolyan?
3: 24 év alatt.
2: Nem is gondoltam.
3: 1000. klezmer koncert. Próbálom a nagy sikerekkel összehasonlítani, a macskák, amik nem 20, hanem 30-valány éve megy a macskák, az volt azt hiszem 1800-1900 ezer. Hát ebben a kis Spinozában 1000 klezmer koncert, az tényleg valami. És ezen kívül van egy nagyon szép zenés darabunk, a zsidó örökzöld zene legszebb 100 éve, Nógrádi Gergővel,
2: Gergő is ilyen visszatérő.
3: Gergő is, igen, a Fellegi is. És akkor hadd mondjak valamit a filmekről. Szerintem egy színház, egy filmtörténeti unikum, hogy lesz egy 100 éves orosz zsidó néma film. És a néma filmnek a szövegeit, ezeket az inserteket Bábel írta, ez is ez, és a kép, a rendezés, az pedig Chagall. Azon kívül lesz egy filmünk Karl Lutzról, nem tudom, hogy Karl Lutz, azt hiszem nem eléggé ismert a neve, Wallenberg, mint zsidómentő, igen. Karl Lutz, aki 50-60 ezer magyar zsidó életét mentette meg, egy svájci diplomata volt, és amikor visszament Svájcba, akkor ezért lefokozták, mert nem volt munkaköri kötelessége.
2: Szerintem amióta a rakpartnak ez lett a neve, azóta lehet, hogy többen tudják, nem?
3: Hát éppen hogy.
2: Jó, azért fontosak ezek.
3: Igen. A Spinozával Schreien szemben van egy kis tér, ahol ott van egy Karl Lutz emlékmű. És ennél a Kárusz emlékműnél, a Kárusz tiszteletére minden évben, nem tudom, tud-e róla, minden évben ingyenes utcai koncertsorozatot adunk.
2: Mikor a Spinoza... Na, ezt pont nem tudtam.
3: Nem? Amikor a Spinoza 20 éves volt, 4 évvel ezelőtt, ugye, hogy ez, akkor 20 koncert, 20 ingyenes utcai koncertet adtunk. Most azt képzelj el, hogy azon a téren 4-500 széket letenni. Egyáltalán hát 4-500 széket összeszedni, raktározni. És azóta minden évben adunk egy koncertsorozatot.
2: És azt árulja, legyen kedves, hogy mi az, ami előre viszi minden évben? Meg tovább viszi?
3: Hát ez nehéz válaszolni, ha megkérdezni azt, hogy mi a fő stratégiám, elképzelésem, célom a következő évekre.
2: Az akkor, egyszerűbb lenne?
3: Nem, hát akkor azt mondom, hogy hát igen, életben maradni.
2: Okay.
3: Életben maradni, tehát nem könnyű, anyagilag természetesen.
2: De valahogy mindig megoldódott, nem?
3: Igen.
2: Tehát van egy stabil bázis a Spinozának.
3: Hát mit ér stabil bázis alatt?
2: Hát akikre lehet alapozni. Visszatérő közönség, Spinoza család.
3: Igen, hát van a Spinozának egy komoly baráti köre, tehát valóban ez van, de hát ettől függetlenül anyagilag fenn kell tudni tartani, és hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, meg nincsenek, ezek váltakoznak. Minden év egy küzdelem, de küzdünk, és szívesen küzdünk, mert szeretjük.
2: Hát ez
3: csinálni.
2: A lényeg, ha szívesen, akkor nagy baj nem lesz. Hogy válasz ki egy darabot, vagy egy főhőst? Bele kell szeretni? Mondjuk egy Streisandba bele kellett szeretni?
3: Bele nem, de szeretni kell, vagy értékelni kell valamiért. Uh-huh. Értékelni kell, és a Streisandban azt értékeltem, hogy minden ellene szólt, kívülről, belülről minden ellene szólt, és mégis saját erőből. Uh-huh. És ami szép, hogy tényleg saját erőből, abszolút csinálva. És elég hamar befutott, tehát 22 éves korára már befutott, mint zenés játékban, igen, a színházban felépülnek, és akkor befutott, akkor azt mondta, hogy én minden este itt föllépjek, azt azért nem. Aha. És akkor mondta azt, hogy nem, hát akkor énekelni akarok, és filmet szeretnék csinálni. És hát nagyon szépek lettek a filmjei.
2: Ami elárulta, hogy sok mindent kell csinálni színházigazgatóként. De ez azt is jelenti, hogy ha mondjuk ott van a beengedésnél, vagy egyszer...
3: Nem, hát van, igen, van, aki ezt csinálja.
2: Nyilván, hogy ismeri is már arszól a közönséget?
3: Persze. És hát az igazi nagy fizetség, hát az érdekes, hogy mi az én igazi fizetségem, ugye? Anyagilag semmi, az igazi fizetségem az, hogy ez is az utcán megszólítanak, és azt mondják, hogy tessék mondani, mikor kezdődnek az utcai koncertek, vagy tessék mondani, Hollywoodból most melyik színész fog ide jönni?
2: Hát érdeklődnek.
3: Igen, melegséggel, szeretettel érdeklődnek, és időnként hoznak ajándékot, hadd meséljem el, hogy mi volt a legnagyobb ajándékom. No. Egyszer egy piros alma, és egyszer 3 csirkeláb valamibe, üvegbe beletéve, mert hogy a hölgy azt mondta, hogy nagyon szerette a csirkelábat, és hát ha én is.
2: Abban van kollégén?
3: Biztos.
2: Régen én is szerettem, már évek óta nem ettem egyébként. Na, milyen
3: de
2: jó?
3: Az emberek hálája.
2: Hát a gesztus.
3: És sokszor az érdekes, hogy vége van az előadásnak, és sokszor ott vagyok, majdnem nem mindig, de elég sokszor ott vagyok, és akkor jönnek ki az emberek, és na hát ott a hálás tekintetek.
2: A csillogó szemek.
3: Hálás tekintetek, aha, és simogatások, és gratulációk. Még rosszul is érzem magam, mert a színészek azok, akik éppen most meghódították a nézők szívét, aha, a színészek, és akkor nekem köszönik.
2: A színészek mennyire hálásak, hogy ott játszhatnak?
3: Szeretik.
2: Mert ugye nem egyszerű emberek az érzékenységük okán.
3: Igen.
2: De nyilván tudja kezelni őket.
3: Igen, nem. Talán ezt is a büszkeséggel mondom el, hogy a 24 év alatt talán egy színésszel volt probléma.
2: Na, hát akkor az sem
3: igen.
2: Az is tényleg elenyésző. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, sajnos lassan már ugye jó társaságban repül az idő, tehát október 7-én elkezdődik és 22-ig tart a Spinoza zsidó fesztivál, már a 24-dik. Spinoza.hu, ott tudunk.
3: Spinoza.hu.
2: Minden pontos, fontos.
3: Igen, 7-én kezdődik, és éppen egy premierrel kezdődik. Barbara Streisandot mutatjuk be.
2: És egyébként ezek a darabok folyamatosan futnak majd innentől. Úgyhogy kedves hallgatóink, kövessék, szeressék a Spinoza minden létező oldalát, a közösségi oldalakon is, amit Anna imádott hivatásába beletesz, energiát, pénzt, időt, mindent, amit csak el tudnak képzelni, azt a figyelmükkel viszonozzák az a legtöbb, amit adhatnak. Úgyhogy én sok erőt kívánok, ugyanez. Ha ez így marad, akkor nagy baj nem lesz.
3: Köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm. Sándor Annával beszélgettem, kedves hallgatóink, a teátrum igazgatójával. Találkozunk ott, a Spinózában, és nem köszönök még el, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de majd egy búcsú erejéig még visszatérek.
1: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Sándor Annának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyilvánosságra hozták a kormány átfogó gyermekvédelmi jelentését. 6. alkalommal rendezték meg a Pécs Pride felvonulást. Folyamatosan zajlanak a karbantartási munkák a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány közzétette a gyermekvédelmi rendszerről szóló több mint 200 oldalas jelentését, amely egy 12 vármegyében és 19 intézményben végzett komplex országos felmérés eredményeit összegzi. A dokumentum szerint a Magyarországon élő 1,6 millió gyermekből mintegy 130 ezer veszélyeztetett, az állami gondoskodásban nevelkedők száma pedig eléri a 23 ezret. A jelentés megállapítja, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszer 2026-ra a strukturális összeomlás hatására sodródott, amit jelenleg csak a szakemberek személyes elkötelezettsége és többletmunkája akadályoz meg. Az összegzés rávilágít arra is, hogy az állam 2010 után fokozatosan kivonult a szektorból, és úgy szervezi ki a feladatokat az egyházaknak, hogy eközben nem követel meg szakmai transzparenciát és minőségbiztosítási feltételeket. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megyeszékhelyen. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendőrség által biztosított meneten több százan vettek részt, a szervezők korábban a rendezvény közösségi oldalán hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei miatt különösen fontosnak tartják a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást. A Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon intenzív pályakarbantartási munkák zajlanak, hogy csökkentsék a késéseket és növeljék a közlekedés biztonságát. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója közölte, hogy naponta közel 50 ezer utas veszi igénybe a 100 aljelzésű Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Az elmúlt évtizedek során a pályaállapota több szakaszon leromlott, ami sebességkorlátozások bevezetését tette szükségessé, ez pedig gyakran okozott több perces késéseket. A probléma kezelése érdekében idén nyáron és ősszel koncentrált több ütemből álló karbantartási folyamat vette kezdetét. Az elmúlt hónapokban már több helyszínen is jelentős előrelépés történt. Abonyban ágyazatcsere, síncsere és pályaszabályozás zajlott, Kőbánya-Kispesten vágányátépítés és váltócsere történt, míg a Kőbánya-Kispest-Pest-Szentlőrinc szakaszon további síncseréket hajtottak végre. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közmű kiváltási munkák a Hamzsabégi parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési elektromos és csapadékvíz elvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok része több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap, a hétvégi napokat is érintő október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, záporeső főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi-északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
3: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának a mai nap folyamán. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gámózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. Budaján öllezárták a Kossuth Lajos utcát a Főtér és a Magtár utca között rendezvény miatt. Éjszaka a 922-i autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Budajenő posta és a Budajenő Petőfi Sándor utca megállót a Zsámbék felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába tereli gázvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Továbbá hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között látották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel már is indul a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en a stúdióban Csák Attila, és érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Hevesi Tamás, szólj rám hangosan, énekelek, ezt a már is jó reggelt. Sláger.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és Amfifeszt várnak mindenkit a Kolosi téren, ezen a hétvégén. Az Amfifeszt keretében a római kori hagyományokat idéző programok várják a látogatókat a Kolosi téren, tehát ezen a hétvégén. Fegyver és mesterség bemutatók, kézműves foglalkozások és színházi előadások is szerepelnek a programban, úgyhogy az érdeklődők betekintést nyerhetnek a római kori életformába, mindezt a Kolosi téren ezen a hétvégén, tehát amelyhez jó szórakozást kívánok és jó kikapcsolódást. A Sláger FM-en pedig a vasárnapi ébredés mellé érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Valmár és Manuel közös az Iget a nap. Ez Szamár is most nálunk. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Így szeptember 13-án is együtt rádiózhatunk, bízom benne, hogy mindenkinek jól indul a vasárnap reggele. Mi lesz a mai program, erre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem 06 30 30 95 8-as. Már is ejtünk egy pár szót az időjárásról, valamint szétnézünk az utakon is, utána pedig hozom a Si 54 slágerét, adass el mindjárt, ez szól az ébredés mellét a sláger hétvégében. Jó reggelt! A mai nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, majd délután északnyugat felől vastag a felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Most nagyjából 6 és 13 fokot mérhetünk, majd napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták. A 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyi utca és a Hajdú utca között merti csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták szintén a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Útszűkületre készülnek a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében merti csatornát javítanak. Szintén a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert itt gázvezetéket javítanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülnek, mert itt új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Öreget kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, ébredezzünk együtt, én pedig hozom az órazárásaként Takács Nikolás slágerét, a zene kísér majd az úton szól, tehát nálunk én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
4: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
3: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
5: Nagy zenekaros Triász koncert
6: szeptember 18-án.
5: Barbanegra Red Stage.
6: Kedvezményes elővételi jegyek
5: rock1.hu.
6: Szeptember 18-án.
5: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Szeptember 18-19-én Irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
12: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
13: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Magyar Péter Veszprémben beszélt a társadalmi megbékélésről. Az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. Emelkedésnek indult a Duna vízszintje a fővárosban. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt elnöke őszi országjárásának első állomásán szombaton Veszprémben. A kormányfő úgy fogalmazott, egy korszak lezárulta nem azt jelenti, hogy nem kell megkapnia a büntetését annak, aki bűnt követett el, és nem is azt, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat. De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani, újra kell tudni beszélgetni, hangsúlyozta Magyar Péter, köszönetet mondva azoknak a tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, közölte Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán hívta fel a figyelmet a súlyos társadalmi összefüggésekre. Egy budapesti jelentésre hivatkozva kiemelte, hogy bizonyos területeken az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A probléma kezelése érdekében a főpolgármester szerint elengedhetetlen a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok közötti szoros partnerség. Hangsúlyozta, hogy a főváros rendelkezik saját áldozatvédelmi programmal és drogellenes stratégiával. Jelentős változás állt be a Duna vízállásában a fővárosnál. A folyó vízszintje két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a szombat reggeli adatok szerint. A Duna vízszintje a vízgyűjtő területeken lehullott csapadék hatására kezdett el emelkedni, míg szerdán és csütörtökön a folyó elérte a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállást a Vigadó téri vízmérce nullpontjánál, addig pénteken megindult a növekedés. Szombat reggelre a mérce már 23 cm-es értéket mutatott. Az előrejelzések alapján a vízszint emelkedése nem áll meg azonnal, vasárnap további körülbelül 15 cm-es növekedést prognosztizálnak a szakemberek, ezt követően azonban a folyó ismét apadni kezd. Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklóretilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állás ajánlattal várja az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást. Az idei rendezvény a munka és a magánélet összeegyeztethetőségére helyezi a hangsúlyt. A részvétel és valamennyi program ingyenes. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, záporeső főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi-északnyugati szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
16: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának a mai nap folyamán. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gámózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes-Iván tér megállót a Fővám tér felé. Budaörsön lezárták a Kossuth Lajos utcát a Főtér és a Magtár utca között rendezvény miatt. Éjszaka a 922-i autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Budaörsön posta és a Budaörsön Petőfi Sándor utca megállót a Zsámbék felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába tereli gázvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Továbbá hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: 7 óra után pár perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek a stúdióban. Csák Attila indítunk már is egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk az ébredés mellé. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia szól már is elsőként, tartsanak velem ebben az órában is. Jó reggelt!

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várnak mindenkit a 8. Garázsvásár Fesztivállal, méghozzá ezen a hétvégén, a 18. kerületben Budapesten. Az esemény Pest-Lőrincen és Pest-Szentimbén várja tehát a látogatókat. A vásári kavalkád mindkét nap 9 és 17 óra között látogatható, számos árus kínálatából válogathatnak tehát az érdeklődők. Mindez szállt Pest-Szentlőrincen és Pest-Szentimbén, melyhez jó kikapcsolást kívánok tehát mindenkinek, és jó nézelődést. A Sláger FM-en pedig érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Billy Ocean slágere szó már is az ébredés mellé. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára 7:30 lesz, majd 8 órától pedig érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk legújabb része Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy nem sokára kezdünk majd. Tartsanak velünk 8-tól is, most pedig szétnézzünk az utakon, illetve előtte ejtsünk egy pár szót a mai nap várható időjárásáról is. A mai nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, majd délután északnyugat felől vastag a felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Most nagyjából 6 és 13 fokot mérhetünk, majd napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták. A 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyi utca és a Hajd utca között melti csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták szintén a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Útszőketre készülnek a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. Szintén a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé a Ziház utca után lezárták a buszsávot, mert itt gázvezetéket javítanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűketre készülnek, mert itt új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

reggel 8, ezt nem sokára a Sláger FM-et hallgatják. Jó pihenést, jó hétvégét mindenkinek a stúdióban, Csák Attila. 8-tól pedig érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk legfrissebb évada és legfrissebb része Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy nem sokára kezdünk. Pár perc és tartsanak velünk akkor is, és most is, hiszen a Guns N' Roses Sláger pedig jön már is az órazárásaként. Számítok önökre a következő órában is. Jó hétvégét, jó ébredezést mindenkinek!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
4: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
6: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
8: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
9: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
10: Csak október 15-től 18-ig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány. Szombaton volt a második egészségpiknik Budapesten. Tudományos előadásokkal várja az érdeklődőket a Hungarometa kutatók éjszakáján. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök szombaton Budapesten. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentést és a kormány lépéseit ismertető sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a helyzet sürgős beavatkozást igényel. A kormányfő tájékoztatása szerint a 10 milliárd forintos keretösszegből mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig különböző fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még ebben az évben. A szakmai programok keretében összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre. A budapesti második magyar egészségpikniken Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy az egészségmegőrzés és az életmódváltás apró mindennapi döntésekkel kezdődik, a tökéletességre való törekvés helyett. Népegészségügyi feladatként jelölte meg az emberek támogatását ezen egészségtudatos lépések meghozatalában. Köböl Anita kormány szóvívő rámutatott, hogy a megelőzés nem a rendelőkben, hanem már a családi és iskolai nevelésben elindul. A rendezvényen a résztvevők szűrővizsgálatokon, workshopokon és előadásokon keresztül bővíthették a megelőzéssel kapcsolatos ismereteiket. A hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a kutatók éjszakáján, szeptember 25-én a Hungaromet második kerületi székházába. A látogatók megismerhetik a Hungaromet Nonprofit ZRT muzeális szakgyűjteményét, ami páratlan betekintést nyújt abba, hogyan fejlődött az időjárás megfigyelés az elmúlt évszázadok során. A vezetett látogatáson bemutatják a gyűjtemény legérdekesebb darabjait, régi hőmérőket, csapadékmérőket, szélmérőeszközöket, valamint olyan korai műszereket, amelyek ma már csak múzeumi környezetben láthatók. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki, egyik hónapban kisebb emelkedés, a következőben pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló, olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% feletti éves emelkedést mértek. A budapesti atlétikai világdöntő szombati versenynapján Molnár Attila a 8. helyen ért célba 400 méteres síkfutásban. A magyar válogatott további két tagja, Mátó Sára és Takács Boglárka nem jutott be a fináléba. A magyar atléták számára a világdöntő programja vasárnapi versenyszámokkal folytatódik, ahol a váltókban érdekelt sportolók zárják a 2026-os szezont. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, záporeső főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi-északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
14: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának a mai nap folyamán. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gámózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent és Iván tér megállót a Fővám tér felé. Budaörön lezárták a Kossuth Lajos utcát, a Főtér és a Magtár utca között rendezvény miatt. Éjszaka a 922-i autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Budaörön posta és a Budaörön Petőfi Sándor utca megállót a Zsámbék felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába tereli gázvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát, a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Továbbá hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: 8 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indul már is a Kóstolj meg gasztroműsorunk legfrissebb része, érkezik ma után Zsófival is, mai vendégével, úgyhogy tartsanak velünk, Florida és David Guetta közöse, a Clubcat Hedoni pedig szól elsőként, jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk szól Mautner Zsófival is, mai vendégével.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján néz vagy hallgat bennünket, tudják, oda kell kattintani, és akkor nem csak hallgatni tudnak bennünket, hanem látják a kedves vendégemet is, és esetleg az ételt is, amit kóstolunk. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, mégpedig a nyári szünet után friss, ropogós új beszélgetésekkel és epizódokkal. A mai első nyári szünet utáni első vendégem Kalas Györgyi, gasztronómiai újságíró, kulturális antropológiát és kommunikációt tanult, utána újságíróként gasztrotémákkal kezdett el foglalkozni, szerintem a legtöbben az utóbbi években talán a Street Kitchen oldaláról ismerhetik, de ma már iskolákban, könyvtárakban előadásokat tart az ételek történetéről, főleg gyerekeknek, de nem csak gyerekeknek, főzős workshop tart, és számtalan, vagyis számos, majd megpontosítjuk, hogy mennyi az a számos gasztronómiai témájú gyerekkönyv szerzője, ezek abszolút díjazott könyvek, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy velem, Györgyi. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, majd itt szépen kivesézzük sorra egyesével is a könyveket, jó. De azt mondd meg nekem, hogy a gyerekeket mennyire érdekli a gasztronómia?
3: Hát szerencsére én úgy tapasztalom, hogy nagyon, nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sok gyerekkel tudok találkozni. Én büszkén mondhatom, hogy most már nagyon sok hely erre hívnak előadást tartani az országba, tehát csak az elmúlt hónapokban jártam Veszprémben, Tapolcán, Szekszárdon, Balassagyarmaton, most megyek majd októberben Szolnokra, Kecskemétre, Szegedre, Székesfehérvárra, szóval tényleg sok pontján járok az országnak, és mindenhol azt látom, hogy nagyon-nagyon érdeklődnek a gyerekek az ételek története, a főzés, a gasztronómia iránt, és nagyon lelkesen fogadják ezeket az előadásokat, amiket tartok nekik, és nagyon jókat tudunk velük beszélgetni, mindig igyekszem olyan előadásokat tartani, mivel őket is be tudom vonni, és ők is tudnak egy kicsit csacsogni a saját ételekkel és étkezéssel kapcsolatos élményeikről, főzéssel kapcsolatos élményeikről, és úgy látom, hogy nagyon-nagyon érdekli őket, és én tartok, ahogy említetted, főzős foglalkozásokat is gyerekeknek, kifejezetten gyerekeknek, illetve szülőgyerekeknek, mert szeretnek együtt jönni a szülők a gyerekekkel, és ott is azt látom, hogy nagyon élvezik, hogy ha fel tudnak fedezni egy ilyen kicsit új dolgot, új ételeket, új alapanyagokat, új folyamatot, illetve nekem meg óriási élmény, hogy ebben a erősen online világban egy olyan élményt tudok adni a gyerekeknek, amikor tehát hozzám nem is hozzák a telefonjukat. Tehát odaadják a szülőknek, hogy nem kell, és ott 2-3 órát egyáltalán senki.
2: És ez milyen korú korosztály?
3: 6 éves kortól lehet hozzám jönni főzni, de például most a nyári táboromban 14-15 éves gyerekek is voltak egész hétre, és nagyon élvezték.
2: Szerinted ez mennyiben változott az utóbbi, nem is tudom, mondjuk 5-10 évben, ugye ennyire intenzíven ezeket a tanfolyamokat, meg főző workshopokat mondjuk az elmúlt 1-2-3-4 évben igen. Kezdted el tartani, de hát előtte is ugye gasztronómiával foglalkoztál, tehát azért látott te is több, majdnem, hogy évtizede, hogy ez hogyan fejlődik. Minek köszönhető az, hogy ma már a gyerekek részéről is ilyen intenzív érdeklődés van?
3: Hát annyira pontosan nem tudom erre a választ, mert egy kicsit én is belenőttem ebbe, azt hiszem, tehát engem eleve nagyon-nagyon érdekelt az a főzés, és mint említetted, kulturális antropológusként végeztem, és nekem már a szakdolgozatom is arról szólt, hogy az étkezés, az ételkészítés milyen hatást gyakorol a kisközösségekre. Én Erdélybe, Gyimesbe kutattam, és ott éltem együtt egy családdal, és minden ételkészítési folyamatban részt vettem velük, és aztán utána én ebből írtam a szakdolgozatomat is, és utána Madridban voltam hosszabban a doktori ösztöndíjjal, és ott is, hát ott volt rám ez végképp ilyen lehengelő hatással, hogy milyen csodálatos, amikor a gasztronómia meg az étkezés ennyire összehozza az embereket, és ilyen nagy szerepet tölt be mondjuk egy közösség vagy egy társadalom életébe. Tehát én mindig ezzel foglalkoztam, és utána megszülettek a gyerekeink, és hát ők már úgymond ebben nőttek bele, és velük fejlődtem én is ebben, azért kezdtem el írni a könyveimet gyerekeknek, hogy egy kicsit meséljek nekik az ételek történetéről, ebbe kicsit az újságírói, meg az antropológiai énemet tudtam ötvözni, meg az én gasztronómiai érdeklődésemet, és akkor így nőtt bennem is a vágy, hogy egyre inkább szeretnék gyerekek felé fordulni és gyerekekkel foglalkozni, és akkor a könyvemhez kapcsolódva elkezdtem ezeket a főzős foglalkozásokat, és hát kezdettől fogva én úgy érzékeltem, hogy erre van igény, és szívesen jönnek a gyerekek, Nyilván én egy úgymond szelektált társaságot kapok, tehát hozzám az jön főzni, meg az jön el az előadásaimra, akiket nem, az jön főzni, akit érdekel ez a téma, viszont az előadásaimra, ugye iskolákba, könyvtárakba járok előadást tartani, ott azért ott jön egy egész osztály, tehát ott nem mondhatnám, hogy csak az a 3-4 gyerek van, akit abból az osztályból érdekel a főzés, de azt látom, hogy 26-28, sokszor 46 gyereket is ugyanúgy meg tud szólítani ez a téma, és nagyon-nagyon lelkesen részt vesznek benne, nagyon tájékozottak a gyerekek, tehát nagyon nyitnak más ételek, más kultúrák felé, mindig ugye beszélgetünk, hogy mi a kedvenc ételük, és nagyon sokan mondják, mondanak nemzetközi ázsiai ételeket, például nagyon sok ételt ismernek, úgyhogy én azt látom, hogy nyilván az, hogy ennyi féle új étel bejött az elmúlt években hozzánk, ez az a gyerekeknek az érdeklődését is megnyitotta, tehát az én gyerekkoromban nyilván még senki nem mondta, hogy a sushi a kedvenc étele, mert ugye nem ettünk sushit, nem ismertük annyira, de most már azért ez egy általános válasz.
2: Na, ha már a sushira rátértünk, akkor bele is vágunk a közepébe, ugye mindig ugyanúgy a műsorban van egy ilyen beugró étel, és az adott séf, vagy gasztroarc, vagy a beszélgető partnerem ugye mindig hoz egy ételt, ami vagy a saját kreálmánya, vagy valamilyen aktuális kattanás, vagy az ő témájához kapcsolódik, a sushit hoztad, és ugye annak kapcsán is merült ez fel, hogy tényleg legalábbis városi budapesti környezetben a gyerekek megőrülnek a sushiért. Tehát ennek mi az oka? Mondd meg nekem, mert az én 14 éves és 10 éves unokaöcsém is mind a ketten sushi mániások, meg hát látom én is a saját környezetemben, tehát ez miért van ez?
3: Igen, ezt én is próbálom megfejteni, van egy sushi suli nevű foglalkozásom, és tényleg nagyon népszerű, szerencsére rögtön betelik. Én egy kicsit tudom, hogy furcsa a párhuzam, de azt mondanám, hogy talán egy picit olyan étel ez is, mint a pizza. Tehát a másik ilyen nagyon népszerű étel a gyerekek körében a pizza. Én is nagyon-nagyon szeretem a pizzát, szóval nem véletlen, hogy az első könyvemnek is ez lett a címe, hogy Szendvics grófja és a nápolyi pizza, és az első fejezet is a pizzáról szól. Azt gondolom, hogy a pizzának is talán azért lett ilyen népszerű, mert mindenki a saját kedve szerint variálhatja, egy gyerek mondjuk pizza workshop is szokott nálam lenni, és nagyon szeretik, hogy kiélhetik a kreativitásukat, és azt tesznek rá, amit csak szeretnének. És talán a sushi is egy kicsit ilyen. Tehát aki mondjuk nem szereti a halat, az is el tud menni vega irányba, vagy sütünk egy omlettet, vagy azt tesz bele, amit szeretne, és ráadásul kiélhetik a gyerekek a kreativitásukat is benne. Én nagyon szeretem én magam is a sushi is foglalkozást, mert nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni a gyerekekkel.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk, tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják benne, pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk szól Mautner Zsófival is, mai vendégével.
1: Valószínűleg ugye ebben az elképesztő digitális világban ez egy teljesen más szemszög, nem? Tehát, hogy ilyenfajta kvázi lexikális tudást, azt azért mondjuk a TikTokról nehezen gyűjtenek össze, tehát ez valószínűleg teljesen új információ, meg egy másfajta. Nyilván, hogyha te egyébként jó előadóként ugye ezt, hogy élvezetesen is tudod nekik előadni, akkor azért ez egy másfajta történelem óra, mint hogyha csak, nem tudom, pörgeti.
2: Hát, remélem, de egyébként a TikTokról is sok információt szereznek, nekem ugye kamasz lányaim vannak, és beszéltünk arról, hogy vajon miért ilyen divat miért lett ilyen divatos a gyerekek körében is a főzés, meg a gasztronómia, és azért nagyon-nagyon sok hátránya van a közösségi médiának, azért ezt mindannyian látjuk. De például szerintem az, hogy így közelebb hozta a gyerekekhez a főzést, abban például van szerepe szerintem, akár a TikToknak, vagy ezeknek a shorts videóknak, hiszen nagyon sok ilyen főzős videót néznek, már a kamaszok, és szeretik is.
1: És meg is próbálják elég
2: sokszor. És akkor utána, ha már adunk nekik egy ilyen alaptudást, hogy ő ne féljen, ne csak nézze, hanem ne féljen oda kimenni a konyhába, és mondjuk tudja, hogy mit hol keressen, vagy hogy álljon neki egy recept elkészítésének, mert ez egy ugyanolyan tanulási folyamat, mint bármi, tehát ne féljen attól, hogy ő ezt meg tudja csinálni, akkor utána már ki fog, nem csak nézi, hanem ha szerencsénk van, akkor ki fog menni a konyhába, és el is fogja készíteni.
1: És mi a tapasztalatod, hogy nyilván itt azért generációs fejlődés van, meg nagyon sokat változott akár az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben, vagy pár évben is, amiatt, ahogy a gyerekek szocializálódnak, de hogy azért mégiscsak sokszor látom azt, hogy hát van ez a TikTok világ, meg a digitális világ, meg egy csomó nemzetközi étel, meg sok minden, amit megkóstolnak, ismernek, de aztán valahogy mégiscsak tudod, ez a virsli, pizza, rántott hús, sült krumpli, ketchup-pal vonal, ugye a hétköznapokban azért csak jelen van, és ha már most itt vagyunk iskolakezdés körül, ezzel biztos sok szülő azért megküzd, tehát hogy attól, hogy egyébként rengeteg információ zúdul rá, meg és sok színes dolgot megtanulsz, szóval hol van az átjárás a kettő között, és mi az, ami mondjuk ebből a virsli pizza vonalból ki tudja őt ragadni, és tényleg arra tudja ösztönözni, hogy megkóstoljon akár, nem tudom, más ételeket, zöldségeket, egészségesebb dolgokat, nemzetközi konyhákat.
2: Hát szerintem itt nagyon-nagyon fontos az úgynevezett példamutatás, amiről sokan szoktak beszélni, tehát hogy nyilván otthon is azt lássa, hogy a konyha az nem csak arra van, hogy vasárnaponként valahonnan megrendeljük az ételt, és akkor egy dobozból kipakoljuk, hanem az rendszeresen nap mint nap használatban van, és hogy ő is, tehát amit mondtam, hogy ne féljen használni a konyhát. Aztán később, amikor mondjuk egyedül él, vagy külön költözik, akkor ne az legyen, hogy állandóan ételt kell rendelni, hanem magabiztosan legyen a konyhába, és szerintem ebben nyilván nagyon-nagyon fontos a példamutatás, hogy otthon is lássa, illetve talán ebben is fontosak az én foglalkozásaim, tehát nyilván egy sushi receptet bárki meg tud nézni az interneten, de ahogy te is mondtad, az még nem biztos, hogy abból étel lesz. Tehát azért ezt meg kell tanulni, hogy hogyan állok neki dolgoknak, hogyan készítek ki mindent, mondjuk mielőtt elkezdek főzni, hogyan csekkolom az alapanyagokat, hogyan készítek el egy bevásárlás listát. Tehát szerintem ez egy mind olyan alapvető tudás, amit így át lehet a gyerekeknek adni, és nyilván van, akinél nehezebb, tehát nagyon sokat kell próbálkozni. Nálunk is az volt, hogy az egyik lányom nagyon nyitott volt minden újdonságra, a másik kevésbé, de aztán az ember próbálkozik.
1: És akkor amelyik kevésbé, ott akkor ezt a fajta, nem tudom, kulináris ízlésformálást, vagy nyitást, akkor milyen trükkökkel lehet elkezdeni? Hogyha most hallgat bennünket, tudod, valaki kétségbe esett szülő, és azt mondja, jó, hát szuperül hangzik, de hát aztán mégis ott ülünk annál a vacsoránál, és akkor mégis nehéz előállni, nem tudom, egy színes szuperfood salátával, vagy valami mással.
2: Igen, igen, főleg, hogyha kétfélét kell ugye főzni.
1: Főleg, így van.
2: Azért nálunk is elég hosszú ideig ez ment. Egyszer csak ez átbillen, de azért én úgy tudom, hogy 7 éves kor körül van egy ilyen váltás a gyerekeknél, és utána majd 12-13 éves korban, nálunk azért inkább úgy akkor volt, ilyen kiskamasz korban. Kitartóan kell próbálkozni, én csak ezt tudom mondani.
1: És nagyon érdekel, hogy mi a véleményed arról, hogy mennyire más ez Budapesten és a városban, vagy városokban, és vidéken.
2: Én akkora nagy különbséget nem látok.

0: Bárhol vagyok az országban, mindenhol ismerik a sushit. Uh-huh. Mindig mondja a rámen levest is egyébként.
1: Tehát ez a rámen, igen, a rámen sokan, a másik örület.
0: Igen, igen, és nagyon sokan mondják gyerekek, de ugyanilyen az olasz, uh-huh. és ugyanilyen arányban mondják a magyaros ételeket uh-huh. mindenhol. Tehát a húsleves az minden gyereknek uh-huh. a kedvence. Uh-huh.
1: Rántott hús valószínűleg, ne?
0: Egyébként azt kevésbé mondják, de mondják ezeket a magyaros tésztaételeket, uh-huh. például túros tészta, uh-huh. strapacska, uh-huh. Tehát, hogy gombóc. Ezzel is kellene valamit kezdenünk, hogy ezt jobban megismerjék, meg megtanulják elkészíteni. Igen, a különféle túrógombócokat, szilvás gombócokat nagyon szeretik, de egészen különleges ételeket szoktak mondani, és nagyon sok magyaros ételt szoktak mondani, tehát nagyon szeretik a gyerekek ezt a magyaros vonalat is, és ezt az ázsiai és olasz vonalat is. Tehát azt mondanám, hogy kiegyenlített arányban. Tehát én nem tapasztaltam azt, hogy mondjuk Budapesten többen szeretnék a sushit mondjuk, mint Kecskeméten.
2: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk, tartsanak velünk, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A mai nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, majd délután északnyugat felől vastag a felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Most nagyjából 6 és 13 fokot mérhetünk majd napközben 20 és 20

0: 25 fok közé melegszik a levegő. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták. A 13. kerületben a Rozsnyai utcát, a Röppentyő utca és a Hajdú utca között melti csatornát építenek. Építkezés miatt lezárták szintén a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érint a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. Útszűkületre készülnek a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében merti csatornát javítanak. Szintén a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert itt gázvezetéket javítanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre készülnek, mert itt új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok, a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a kóstoljuk meg gasztroműsorunk szól Mautner Zsófival is, mai vendégével.
1: Beszéljünk a könyvekről, azt feltétlenül szeretném, hogyha bemutatnánk a hallgatóknak, és várjál, ugye én ismerem, mert az én unokaöcsém ugye nagy rajongói ezeknek a könyveknek, úgyhogy kívülről, belülről ismerem mindegyiket. Haladjunk sorjában, ugye a Sandwich grófja és a nápolyi pizza, az volt az első, igaz? És az akkor tényleg az első debütáló kötet. Hogyan választottad ki, hogy mi kerül be és mi nem? Tehát hogyan lehetséges tartani, mondom a hallgatóknak, hogy ez hány oldalas, azt mondja, hogy ez egy körülbelül mondjuk 185 oldalas, igen. Ugye, hogy mi az, ami bekerül, és mi az, ami nem, mi a szűrőd. Hát mondom, párat mondok, mik vannak ebben, ugye mindig étel történetről beszélünk, de ki van egészítve kis színesekkel, receptekkel, hozzá kapcsolódó, nem tudom, eszköz, most a pont a vajas kenyérnél nyitottam ki, hogy a kovászról van, minden műzli, csoki gyártás, kakaó, palacsinta, pattogatott kukorica, paprikás krumpli, hot dog, szóval mindenféle. Na, hogy akkor mi a szűrő, hogy mi kerül be?
2: Hát ugye az előbb beszélgettünk erről, hogy a kisebbik lányom nem volt mindig nyitott ezekre az újdonságokra, és én igazából neki is szerettem volna egy olyan könyvet. Én is szembesültem ezzel a problémával, hogy hát mi aztán itt tényleg mindent megeszünk, és gasztronómiával foglalkozom, és ezek szerint ez nem megy ilyen könnyen át mindig, és igazából neki is szerettem volna egy kicsit megmutatni, illetve a szülőtársaimnak is szerintem, hogy nem kell elkeseredni, mert az én gyerekem is sokszor csak pizzát eszik, meg sült krumplit eszik, meg rántott húst eszik, meg bolonyait eszik. Tehát ezzel nem tudunk mit csinálni, egy dolgot tudunk csinálni, hogy akkor ezeket az ételeket jól elkészítjük. Uh-huh. Tehát én abban nem hiszek, hogy akkor de mindenképpen kóstold meg, meg mi is ezt eszük, nem főzök többfélét, én évekig többfélét főztem, főleg mivel az egyik lányom nem is eszik húst, soha nem is evett húst, úgyhogy tehát a bolonyaiból is azért a húst azt így kirakta a tányér szélére. Úgyhogy egy kicsit azt akartam megmutatni, hogy igen, és mi van akkor, ha a gyerekek ezeket eszik? Semmi, tehát hogy egyetlen dolgot tudunk csinálni, hogy ezeket nagyon jó minőségben elkészítsük, lehetőleg együtt, otthon, és akkor felkeltsük az érdeklődését az ételek és az étkezés és egyéb kultúrák iránt, és akkor nagyon sokat tudunk beszélgetni, vagy rögtön más, ha mondjuk lehet, hogy csak sült krumplit eszik, de azt is el tudjuk készíteni együtt, egy hotdogot is el tudunk készíteni együtt, egy pizzát is el tudunk készíteni együtt. Tehát összességében tulajdonképpen az én gyerekeimnek a kedvenc ételeit szedtem össze, és nem próbáltam mást mutatni, mint ami van, tehát nem próbáltam azt mutatni, hogy az én gyerekem csak szuper egészséges szuperfoodokat eszik, mert az én gyerekeim is szeretik ezeket az ételeket, én is szeretem ezeket az ételeket, nem mindegyiket, de azért én is a többségét nagyon szeretem, és akkor ezeknek így a történetét szerettem volna úgy bemutatni, hogy minél több történelmet meg földrajzot csempészek egy kicsit bele, tehát hogy tanuljanak is belőle. Így született meg ez a könyv, és nagyon örülök, hogy
1: végül is sikere lett. Igazán, ez is most már utolsó, hát ha majd újra nyomjátok, hogyha itt újra rácuppannak majd akár
2: hát
1: a beszélgetés után.
2: Hát ez már a második kiadás, igen, hát ha.
1: Igen. Szóval Sandwich grófja és a nápolyi pizza, ez volt az első, utána jött a desszertes, igaz? A Pavlova kisasszony és a dobos torta.
2: Igen, sok levelet kaptam a szendvics után, hogy milyen jó ez a könyv, de miért nincsenek benne sütemények. És hát ezzel én is azért egy kicsit óvatos voltam, mert hiába, hogy nekem nem a fő profilom az egészséges étkezés, azért én is azt gondolom, hogy nem egészséges sok cukrot meg cukros ételt enni, tehát hogy próbáltam ebben egy kicsit nagyon visszafogott lenni, plusz én nem is nagyon szeretem a cukrot, tehát nálunk ritkán van édesség egyébként otthon, de úgy tűnt, hogy a gyerekek szeretnének egy ilyen könyvet, és akkor elkezdtem én is egyre jobban beleásni magam ebbe a témába, és ezt is úgy próbáltam megírni, hogy minél több érdekességet összeszedjek az adott süteményekről, illetve magának a cukornak, meg a méznek a történetéről. És végül talán a kedvenc könyvem lett ez a végén, és az előadásomban is nagyon sokat beemeltem ebből. Nagyon szeretik a gyerekek azt a részt, amikor az ókori Egyiptomról mesélek nekik, és hogy már a fáraók is mennyire szerették a mézet, és hogy már Tutankhamon fáraó sírjában is találtak mézet a régészek, és meg is kóstolták, és hogy milyen mézes süteményeket sütöttek. Tehát ezzel is nagyon sok történelmi ismeretet át tudok nekik adni az ókorral kapcsolatban, meg Egyiptommal kapcsolatban, ami nekem is egy ilyen szerelem téma, és közben ugye mesélek nekik a méz történetéről, utána a cukor történetéről, amiről szintén azt veszem észre, hogy viszonylag kevesbé tudják, hogy mondjuk hogyan készül a cukor, vagy hogy mióta eszünk egyáltalán cukrot, vagy hogy a csoki az, vagy a kakaó az önmagától nem is édes, hogy milyen íze van valójában a kakaónak, akkor itt is ugye arról beszélgetünk, hogy került egyáltalán Európába a kakaó, aztán hogy került Amerikába a cukornát, tehát hogy ilyen milyen érdekes dolgoknak kellett itt zajlani ahhoz, hogy mondjuk egy csokoládé aztán megszülethessen. Úgyhogy ehhez a könyvhöz sokat kutattam, ez egy kicsit talán egy ilyen részletesebb, elemzősebb könyv lett, és akkor utána összeszedtem, igyekeztem sok olyan süteményt összeszedni, amit a gyerekek szeretnek, meg divatos is, mit tudom én például a makaron, meg olyan magyar süteményeket is, mint a dobostorta, amik a mi hagyományaink, de talán nem ismerjük a történetüket.
1: Légy szíves, azért meséljünk az illusztrációkról is, mert
2: igen,
1: ugye mind a négy
2: költetnek
1: nagyon-nagyon fontos része az illusztráció, csak most pont kinyitottam ugye a Pablo-ban is, azt mondja, hogy ez elképesztően gyönyörűek a rajzok, és nagyon sokat hozzátesz, hogy azért róla emlékezzünk meg.
2: Ma említettem épp, hogy sokat kutatómunkát végeztem ezekhez a könyvekhez, és hozzá kell tennem, hogy Ildi is, Horváth Ildi az összes kötetemnek az illusztrátora, és azért tudunk nagyon jól együtt dolgozni, és azért vagyok nagyon hálás, hogy ő illusztrálta a könyveimet, mert ő is. Tehát, hogy őt is érdekelte ez a téma, úgyhogy mindig, amiről írtam, ő is beleásta magát, és akkor elkezdett utána kutatni, és nagyon sok energiát beletett abba, hogy ezek tényleg abszolút autentikus rajzok, meg ábrázolásmód legyen, mindent ilyen nagyon részletesen, ha valamit nem tud, akkor erről így beszéltünk. Gyönyörűek a rajzok szerintem, tehát egy külön posztert is
1: tényleg,
2: megér.
1: Hát, és nagy, tehát egész oldalas, ugye majd látják a hallgatók is, hogy nagy színes, tehát nem csak ilyen pici illusztráció, hanem gyönyörű,
2: és
1: fontos
2: része. Azért is örülök ezeknek, mert maguk a könyvek szerintem talán kicsit idősebbeknek valók, tehát 6 plusz vagy 7 plusz, de mivel ennyire gyönyörűek a rajzok, már az óvodás korosztályt is meg lehet vele fogni.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk, tartsanak velünk, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk szól Mautner Zsófival is, mai vendégével.
1: Ha már itt ugye utazásokról, más kultúrákról, digitális környezetről, itt van előttünk a TikTokon is, meg a városban is, meg a városokban is, ugye tényleg az egész világ, és a gyerekek sushin, meg ramenen, meg pizzán, meg mindenféle nőnek fel. Szerinted ennek a generációnak, jó, ez most már lehet, hogy majd kettő generáció, de mondjuk, hogy a mostani gyerekek, amit mondjuk azt, hogy a mit tudom én, 5-től 20 éves kori kb. Tehát ennek a generációnak szerinted a hagyományos magyar konyha mit fog jelenteni? Tehát nekik már egész másfajta érzelmi kapcsolódásuk van, pont azért, mert ő lehet, hogyha megkérdezik, hogy mi a kedvenc étele, akkor a sushit meg a ráment fogja mondani, meg a szülőkkel, hogyha nem tudom, szülinapi ünneplés van, akkor az az ünneplés, hogy ilyen helyekre mennek, meg többször eszik mondjuk főlevest, mint ahányszor húslevest teszik. Mm-hmm. Tehát szerinted nekik mit fog jelenteni, vagy mit jelent a magyar konyha, és azért azok az érzelmi ételek, amik nekünk még ugye egy fontos referenciapont, a saját kulináris identitásunk szempontjából, az nekik mi lesz?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt erre most én sem tudok válaszolni, mert nálunk is ugye a vasárnapi menü, az nagymamámnál mindig húsleves volt, és rántott csirke. Szilva befőttel, mert a nagypapámnak szilvása volt, és az összes szilvát mindig meg kellett enni, szóval minden formába készítették a szilvát. Nálunk mindig az volt, nálunk a vasárnapi ebéd már sokszor, ahogy te is mondtad, uh-huh. hogy menjünk el akkor a kedvenc kínainkba, és akkor nagyon szeretjük ezeket a baókat, ezeket
1: a tésztabatyukat, meg dumplingokat.
2: Töltött gombócokat, igen, ott kint a kínai negyedben van egy hely, ahol csak ezt készítik, és például az én gyerekeimnek is ez a kedvence, én is nagyon szeretem. Ettől függetlenül ugyanazt látom, amit az előadásokon is, hogy ugyanúgy megvan nekik a magyar kaja, és lehet, hogy hamarabb eszükbe jut a sushi, vagy a kínai étel, de az is eszükbe jut egy idő után, hogy hú, már rég ettünk rántott húst, vagy nekem szokta mondani a kisebbik lányom, hogy anya, már olyan rég főztél húslevest. Tehát szerintem...
1: Szóval nem kell félnünk attól, hogy ezek eltűnnek, és ők már nem tudnak kapcsolódni ezekhez a fogalmakhoz.
2: Az tény, hogy az talán eltűnőben van, hogy minden vasárnap húslevest kell enni. Talán a leves is egy kicsit eltűnőben van. Ezt lehet, hogy
1: sajnos,
2: te jobban látod.
1: Pedig, igen.
2: Tehát az, hogy leves főétel, az szerintem kezd úgy kiveszni. De maga a magyaros ételek szerintem nem tűnnek el. Nyilván kell nekünk is ezen dolgozni, tehát újra kell értelmeznünk egy csomó, de mondjuk egy rakott krumpliért, szerintem megőrülnek a gyerekek is, a felnőttek is, tehát én nem hiszem, hogy egy rakott krumpli ki tud menni a divatból, nyilván nagy kár, hogy sokkal macerásabb elkészíteni, mint egy olasz tésztát. Tehát, hogy így nekem is kell venni egy nagy levegőt, hogy jó, akkor nekiállok rakott krumplit készíteni, tehát inkább ez a probléma talán, hogy kicsit időigényesebbek, vagy mondjuk csirkecombat rántani, egy kicsit időigényesebb,
1: mint egy, nem tudom, zacskos ráment felönteni, hogyha forró vízzel akár. És most, hogy úgyis pont tényleg iskolakezdésben vagyunk, mindenki megy a uzsonnás doboz, menza, stb. Nagy aknák, veszélyterepek mindenhol a szülőknek, hogy akkor nyáron itt a gyerek kibontakozott és főzött, meg workshopjaidra járt, meg elolvasott mindent, és akkor zsúgy újra megy be a hétköznapokba. Szerinted, hogyha egy szülő pár apróságot tud tenni ebben az időszakban azért, hogy a gyerekének mégiscsak a kulináris, mondjuk, hogy akkor tudatát vagy ízlését egy kicsit formálja apróságokkal, akkor ebben a iskolakezdési időszakban mi lehet az a pár dolog, amire érdemes odafigyelni?
2: Hát szerintem maga az uzsonna, az azért az egy nagyon, nálam is van uzsi doboz workshop, és akkor arra mindig olyan recepteket válogatok, amik aztán tényleg egyszerűen el tudnak otthon készíteni a gyerekek, és nagyon nagy sikerélmény, hogy mondjuk, tehát hétvégén szerintem érdemes erre időt szállni, tudom, hogy nehéz, de hogy mondjuk együtt készítsünk el vasárnap valami olyan dolgot, amit másnap el tud vinni az uzsonnás dobozába.
1: És akkor te ott mit mondjál pár példát, hogy nálad mi az, amit a gyerek szívesen is elkészítés, finom, egészséges.
2: Hát például nálam szeretik a nagyon nagy sikere van mindig, amikor ilyen muffin sütőkbe sütünk, tojásmuffin, igen, és akkor abban az is olyan, hogy mindenki a maga kedvére formálhatja. Tehát aki akar paprikát vág bele, aki akar sonkát vág bele, teszünk bele sajtót, tehát ezt nagyon szeretik. Sikere van az ilyen kis energiagolyóknak, amikhez még főzni se kell. Műzli szeretet is lehet házilag otthon csinálni, azt is szoktunk. A sajtos rúd, az óriási sláger, és abból egyszerre többet is meg lehet sütni. És szerintem az egy nagyon jó, most nem azt mondom, hogy a legegészségesebb étel, uh-huh. de mégiscsak egy saját készítésű finomság tud lenni, ugyanígy a sajtos perecet, ilyeneket szoktunk készíteni, és ezeket uh-huh. amúgy nagyon szeretik. Plusz a másik, hogy ha van rá lehetőségünk, akkor vonjuk be a gyereket szerintem a főzésbe, és már egészen kicsi kortól be lehet, tehát már egy 2 évest is be lehet vonni a főzésbe, először inkább a sütésbe, de aztán főzésbe is. Tehát lássa azt, hogy a konyha az egy élő valami, mert az egy jó dolgozunk, jó dolog. Igen, mert egy kicsit nyilván fárasztó is, tehát hazugság azt mondani, uh-huh. hogy mindenki szeret főzés után kipakolni a mosogatógépet, megbepakolni, meg letörölni 50 egyszer a pultot, tehát nyilván ez nem azt mondom, hogy a főzés csupa öröm, de na, óriási, nagyon nagy örömet tud adni, és egy óriási közösségi élményt összehozza a családot, tehát ami pedig nagyon fontos, és én ezt mindig elmondom, hogy szálljunk arra időt, hogy együtt vacsorázunk. Nagyon-nagyon nehéz, de nagyon sokat hozzátesz a rohanó hétköznapokhoz, és nagyon nehéz egyeztetni, hogy az egyik gyerek ekkor ér haza az edzésről, a másik gyerek akkor ér haza, de ha hetente 3-szor meg tudjuk oldani, hogy leüljön együtt enni a család, akármi az, tényleg, ha egy pesztós tészta, akkor egy pesztós tészta, de hogy együtt vacsorázunk, főleg kamasz gyerekekkel, már az a negyed óra lesz az, amikor szoba állnak velünk az asztalnál, tehát én ezt mindig hangsúlyozom, hogy ezt nem érdemes elengedni, vagy ehhez szerintem érdemes ragaszkodni még a legborúsabb novemberi estéken is, mert ez nagyon sokat hozzátesz.
3: Ez szuper zárszó. Azt hiszem, mielőtt elbúcsúzunk a hallgatóktól és a nézőktől, azért praktikumokkal zárjunk, tehát mik lesznek az ősz folyamán, milyen workshopokat tartasz, és hol lehet jelentkezni, mert biztos vagyok benne, hogy most sokan kedvet kaptak.
2: Igen, most lesz uzsidoboz workshop, lesz szeptemberben lesz sushi workshop, lesz takó, októberben lesz olasz, uh-huh. azt is szeretik, olasz menü workshop, akkor kis pizzát sütünk, tiramisut készítünk, lesz halloweeni workshop, az minden évben van, azt nagyon szeretik, uh-huh. és akkor november-decemberben lesznek szülő-gyerek workshopok, szokott lenni brunch workshop, szoktunk babkát készíteni, uh-huh. szaloncukor workshop, uh-huh. hogy közeledik a karácsony, de nagyon szeretem, hogy most már saját igények is befutnak, uh-huh. tehát aki már volt nálam, az például most írt nekem nemrég valaki, hogy hát ő kóstolta, Dániában volt, és kóstolták ezt a fahéjas bulárt, uh-huh. és hogy csináljak már egy ilyen workshopot, uh-huh. és akkor ő szeretne.
3: Akkor már rendelnek témákat.
2: Igen, tehát hogy rendelnek érdeklődést, úgyhogy a Facebook oldalamon lehet nézni, a Kalas György oldalon, illetve a kalasgyorgyi.hu oldalon, uh-huh. a weboldalamon is lehet.
3: Ott fent van minden időpont és jelentkezési
2: igen,
3: lehetőség.
2: És akkor ott tudnak, akár szuper. Üzenetben, akár e-mailben lehet jelentkezni.
3: Szuper, nagyon jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagy szeretettel ajánljuk akkor mindenkinek a köteteket, tehát Kalas Györgyire rákeresnek, akkor interneten, Facebookot, minden honlapot kidob a rendszer, és akkor ott lehet tájékozódni a programokról, meg a főzős workshopokról is, a könyveket tényleg szeretettel ajánlom, van belőle minimum 4 darab, de egyébként mégis is van több, de ebből 4. a sorozatból igen. van 4, és tényleg szuperek, mindegyik gyönyörűek és nagyon érdekesek, úgyhogy itt az őszi időszakban majd lehet ezeket lapozgatni és olvasni a gyerekekkel, úgyhogy mindenkinek jó évkezdést, mármint hogy iskola évkezdést kívánunk így néhány hetes fáziskéséssel is, és hát kóstoljanak sokat a gyerekekkel, meg főzzünk a gyerekekkel, és vacsorázunk legalább hetente 3-szor velük, igaz?
2: Igen.
3: Na jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál, önöknek köszönöm a figyelmet, és várom önöket jövő héten is.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján, vagy az alkalmazásunkban. Én Csák Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!
4: Sláger! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
3: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
5: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyert meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
7: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok, lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
8: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös. Wow, Dom Pepper! Több mint pizza!
7: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
9: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
11: Nagy zenekaros Triász koncert
12: szeptember 18-án.
11: Barba Negra Red Stage.
12: Kedvezményes elővételi jegyek
11: rock1.hu.
12: Szeptember 18-án.
11: Triász koncert Barba Negra Red Stage.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A Dunába ugrott egy férfi az őt üldöző rendőrök elől. Csalódottak a fuvarozók a dízelesek kompenzációja miatt. Felavatták a Halhatatlanok Társulata 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A rendőrök elől menekülve a Dunába vetette magát egy 27 éves autós a Kopaszigátnál, miután egy közúti ellenőrzés elől menekülve menet közben kiugrott a mozgó autójából. A folyóból hamar ki kellett mászni, amivel nem tudott úszni, a parton fekvő férfit pedig azonnal elfogták a 11. kerületi rendőrkapitányság járőrei. Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőr eltiltás hatálya alatt jogosítvány nélkül vezetett, ráadásul az út célé magára hagyott járművének utasa ellen is bírósági körözés volt érvényben. Csalódással és értetlenséggel fogadta több hazai fuvarozó szervezet, hogy havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízelüzemű gépkocsik tulajdonosai, a fuvarozók azonban nem kapnak kompenzációt. Közölték, hónapok óta jelezték azt, hogy az elszabadult gázolajárak veszélybe sodorják a magyar fuvarozó kis és közepes vállalkozásokat, emiatt pedig korábban azonnali intézkedést kértek a gazdasági minisztertől. Jelezték, a közúti fuvarozóknak továbbra is teljes árat kell fizetniük az üzemanyagért, miközben a dízelautók tulajdonosai támogatást kapnak, a mezőgazdasági felhasználók pedig visszakapják a jövedéki adó teljes összegét. Rámutattak, a január óta bekövetkezett mintegy 120 forintos literenkénti drágulás akár 1,2 millió forinttal több kiadást jelent számukra havonta. Szombaton felavatták a Halhatatlanok társulata idei 8 új tagjának lábnyomát a budapesti Halhatatlanok sétányán az Operett Színház előtt. A társulat tagja lett Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Pászti Júlia, Rozsos István, Kovács Tibor és Nagy Íris, miközben a társulat fennállásának 30. évfordulóját is megünnepelték. Az eseményen az alapító Érdi Sándor, Szegvári Katalin és Szinetár Miklós is elismerésben részesült a kulturális kezdeményezés létrehozásában játszott szerepéért. Szeptember 21-e és 27-e között újra a főváros kávéshelyei kerülnek reflektorfénybe. Érkezik a Budapest Coffee Week, amelyhez idén több mint 80 fővárosi kávézó és pörkölő csatlakozik. A résztvevő helyek egész héten különleges, sok esetben csak erre az alkalomra megálmodott italokkal készülnek. Emellett idén több helyszínen izgalmas macsás kreációk is színesítik a kínálatot. A város különböző pontjain közben cuppingok, workshopok, pörkölő látogatások, kóstolók és más kávés programok közül lehet válogatni. A kávé útlevéllel pedig idén is érdemes útnak indulni, pecséteket gyűjthetünk, új helyeket fedezhetünk fel, és közben értékes nyereményekért is indulhatunk. A dinoszauruszokról szól a ma délelőtt a Fővárosi Állat és Növénykert biodómjában. A vasárnapi program előadásaiban a mozifilmekből ismert őskori állatokról tudhat meg érdekességeket a közönség, közölte az intézmény. Az első három előadáson szó lesz többek között arról is, hogy a hollywoodi filmek készítői miként alkották meg ezeknek az őskori állatoknak a hangját. A 4.11 órakor kezdődő programot és az utána következő tematikus vezetést pedig Don Lessem, a Jurassic Park című film egyik dinoszaurusz szakértője tartja majd a biodómban látható életnagyságú dínók bemutatásával. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, zápor eső főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi-északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
15: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának a mai nap folyamán. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gámózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szenes Iván tér megállót a Fővám tér felé. Budaörön lezárták a Kossuth Lajos utcát, a Főtér és a Magtár utca között rendezvény miatt. Éjszaka a 922-i autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Budaörön posta és a Budaörön Petőfi Sándor utca megállót a Zsámbék felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába tereli gázvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Továbbá hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáky Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtt mellé. Itt van elsőként Mark Ember slágere, Szalmas nálunk a Belong Together, tartsanak velem, jó reggelt!

0: Sláger FM-et hallgatják, jó hétvég itt, jó pihenést mindenkinek, és várnak mindenkit a Klauzátéri Vásárcsarnokban, a Vintage Fashion Market 2026-os rendezvényel. A rendezvény célja, hogy a fenntartható öltözködést népszerűsítsék, a vásáron klasszikus, modern és bohém stílusú ruhák, táskák, cipők várják a látogatókat. Emellett a résztvevők adományozhatják még a használható ruhaneműiket rászoruló családoknak is a belépés ingyenes. Mindez a Klauzátéri Vásárcsarnokban, tehát
1: a mai nap folyamán jó kikapcsolódás, jó nézelődés mindenkinek, a Sláger FM-en pedig egy biztos. Érkeznek a délelőtt, illetve a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Billie Eilish és a Birds of a Feather pedig már is folytatja most nálunk az órát.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd 9:30-kor szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék, és segítsék egymást a közlekedésben. A hivató számunk 06:30-30-30-95-8-as, mindjárt pedig hozom a Shakira és Bonaboy közösét, egy vadi új sláger pár perc múlva itt a slágeren. A mai nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, majd délután északnyugat felől vastag a felhők érkezhetnek, amelyekben elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Most nagyjából 6 és 13 fokot mérhetünk, majd napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának a mai nap folyamán. Lezárták hétvégére a 8. kerületben a Gálmózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent és Iván tér megállót a Fővám tér felé. Budaörön lezárták a Kossuth Lajos utcát a Főtér és a Magtár utca között rendezvény miatt. Éjszaka a 922-i autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Budaörön posta és a Budaörön Petőfi Sándor utca megállót a Zsámbék felé. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósába tereli gázvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Továbbá hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják, a stúdióban Csák Attila, nem sokára délelőtt 10 óra lesz, majd érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, számítok akkor is majd a kitüntető figyelmükre. Most pedig hozom az úr az RS-ként, Daft Punk slágerét, ez most állunk a Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
3: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe, több mint pizza!
3: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
5: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai IU kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: Nagy zenekaros Triász koncert
8: szeptember 18-án.
7: Barbanegra Red Stage.
8: Kedvezményes elővételi jegyek
7: rock1.hu.
8: Szeptember 18-án.
7: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
9: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Orbán Viktor szerint vége a türelmi időnek a Tisza párttal szemben. A szabad véleményformálás fontosságát hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes Veszprémben. Szerdán reggelivel várják a bringásokat, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Orbán Viktor szombat késő este közzétett bejegyzésében élesen bírálta a Tisza párt tevékenységét, és bejelentette, hogy a jobb oldal részéről véget ért a türelmi idő. A Fidesz elnöke a Köcsei pékneken elmondott beszédének részleteit osztotta meg követőivel. Kifejtette, hogy a jobb oldal küldetése egy szuverén Magyarország megőrzése. Ezzel szemben szerinte a Tisza párt célja az ország gyarmati sorba taszítása, ahol a gyarmattartó szerepét Brüsszel tölti be. A pártelnök szerint a kormányzat szereplők nem csak a politikát foglalták el, hanem a nagy nehezen visszamagyarosított gazdaságot is veszélyeztetik. Orbán Viktor úgy véli, a cél az, hogy a gazdasági erőforrásokat ismét külföldi kézbe adják át. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem egy-egy parlamenti döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, jelentette ki az országgyűlés elnöke szombaton Veszprémben, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán. A rendezvényen Forsthoffer Ágnes kiemelte, hogy az elmúlt évek tapasztalatai rámutattak a politikusok és a hétköznapi emberek eltávolodásának veszélyeire a demokráciára nézve. Ezért ők továbbra is nagyon fontosnak tartják, hogy a képviselőik és a kormánytagjai folyamatosan gyorsan elérhetőek, megszólíthatóak legyenek. Emlékeztetett, a Tisza egyik legfontosabb vállalása az volt, hogy újra működő demokratikus intézményrendszert épít, visszaállítja a demokratikus fékeket és ellensúlyokat, és végre kiszámítható jogszabályi környezetet teremt az ország működéséhez. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringáz a munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg az idei nyitott piacok napját, amelyhez többek között a Teleki téri, a Fény utcai, a Fővám téri, a Fehérvári út és a Rákóczi téri piacok is csatlakoznak. Az idei program középpontjában a reggeli áll, a látogatókat különféle kóstolók várják, a kínálatban pedig friss zöldségek és gyümölcsök, sajtok, felvágottak, pékáruk, savanyúságok és házias készítmények is megjelennek. A Teleki téren különböző nemzetiségek reggelijeiből is lehet kóstolni, míg a résztvevő vásárcsarnokok, vendéglátói klasszikus piaci reggelikkel készülnek. A Kiscelli Múzeumban október 4-e és november 1-e között ismét a Határtalan Design kiállításé a főszerep. A Nemzetközi Design Fotó és Összművészeti Tárlat idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templomtérben több mint 15 ország, közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A válogatás önálló egységben idézi fel a fotográfia történetének meghatározó technikáit és módszereit, de különálló szekció foglalkozik a kortárs ékszerművészet és a fényképezés viszonyával is. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, zápor eső, főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi-északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
12: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Lezárták Solymáron a templomteret a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt, a 64-jel, valamint a 164-es autóbusz nem közlekedik. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűbben közlekedik Kelenföld vasútállomás, valamint a Puskás-Ferenc stadion között, ma 15 órától egészen 18 óráig, majd 20 órától 23 óráig. A kettes villamos a mai napon 15 órától 19 óráig, majd 20 órától 23 óráig szintén sűrűbben jár. Lezárták a 10. kerületben az Albert Irsay utat rendezvény miatt, az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ma 19 óráig, a környéken jelentős torlódásra készülnek a mai nap folyamán. Hétvégén a H6-os sév karbantartás miatt Szigetszel Miklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Szigetszel Miklós gyártelep között. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: És 10 óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát a stúdióban. Csák Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Méghozzá a hétvégi, illetve a vasárnapi pihenés mellé. Itt van már is elsőként Avicii és Hala Black közösse. Ez most nálunk a Wake Me Up. Slágerek.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó étig itt UPN, és mindenkinek ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A dinoszauruszokról szól a vasárnap délelőtt a Fővárosi Állat és Növénykert biodómjában, ahol többek között előadást és tematikus vezetést tart majd a Jurassic Park című film egyik dinoszaurusz szakértője. A vasárnapi program előadásaiban a mozifilmekből ismert őskori állatokról tudhatnak meg érdekességeket a közönség. Az előadásban szó lesz többek között arról is, hogy a hollywoodi filmek készítői miként alkották meg ezeknek az őskori állatoknak a hangját. Majd a szakember tematikus vezetést tart a biodomban látható életnagyságú dinók bemutatásával, mindezt a mai nap filmen a biodomban. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. John Farman és a You Are The Voice, ez folytatja már is most nálunk az órát.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan jó hétvégét kívánok mindenkinek, nem sokára 10:30 lesz majd, és lassacskán jó készülődés mindenkinek a vasárnapi ebédhez. Mi lesz a mai menü, mi lesz a programjuk, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben, a hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Itt a Slágere, már is szétnézünk az utakon, illetve előtte ejtünk egy pár szót az időjárásról is. 14 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. Eleinte zavartalanabb lesz a napsütés a mai nap folyamán, de napközben már gyakran zavarhatják meg felhők a napos időt. Számottevő csapadék viszont nem várható, a délután majd 23 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Lezárták Solymáron a templom teret a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt, a 64-a, valamint a 164-es autóbusz nem közlekedik. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűbben közlekedik Kelenföld vasútállomás, valamint a Puskás-Ferenc stadion között, ma 15 órától egészen 18 óráig, majd 20 órától 23 óráig. A kettes villamos a mai napon 15 órától 19 óráig, majd 20 órától 23 óráig szintén sűrűbben jár. Lezárták a 10. kerületben az Albert Irsay utat rendezvény miatt, az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ma 19 óráig, a környéken jelentős torlódásra készülnek a mai nap folyamán. Hétvégén a H6-os sév karbantartás miatt Szigetszent Miklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Szigetszent Miklós gyártelep között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét, szép vasárnapot mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, ha pedig útnak indulnának, jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, várom a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as, ugye a pesti alsórakpart lezárva méghozzá a Margit híd és az Erzsébet híd között, ugye mert a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják jelenleg, úgyhogy itt is. Úgyhogy ha erre felindulnának, akkor keressenek mindenféleképpen másik utat, illetve rendőrt jelentettek a belvárosban, méghozzá a Podmanicki utcában állnak ott a rendéverőre, úgyhogy csak óvatosan. Itt a Sláger FM-en pedig zárjuk már is az órát Kállai Szandel slágerével, jó most nálunk a briefing, számítok önökre a következő órában is, tartsanak!

0: talk about.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre a bicskei gyermek otthon igazgatóját. Újra kell tárgyalni a svájci motorvonatok karbantartásának feltételeit. Ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Balogh Zoltán javasolta állami kitüntetésre a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt igazgatóját, Vásárhelyi Jánost, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. A kormányfő a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatóján bemutatott egy 2016-os dokumentumot, kiemelve, Orbán Viktor akkori miniszterelnök úgy írta alá a felterjesztést, hogy az intézményvezető ellen már több mint 5 éve folyamatosan jelzések, rendőrségi nyomozások és ombudsmani vizsgálatok zajlottak. Az ügyben megszólalt maga Orbán Viktor is köcsén, aki újságírói kérdésekre szűkszavúan csupán annyit reagált, hogy a kitüntetést valaki felterjesztette hozzá, ezért a sajtó keresse a javaslattevőt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárcavezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetése a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség, így a használt járművek megvásárlásáról csak akkor születik döntés, ha az valóban megéri az adófizetőknek. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatok később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. Szeptember 17-én koncertszínházi előadásban elevenedik meg Arany János és Petőfi Sándor legendás barátsága a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Barátomhoz című produkció a két költő levelezésén keresztül enged betekintést kapcsolatukba, amelyben a költészet mellett a magánélet, a politika, a pénz és a közélet kérdései is helyet kaptak. A múzeum állandó kiállításának tereiben Ferenczi György és az első pestirackák, valamint a Tükröz zenekar zenéje a színházi jelenetekkel és a költők verseivel kapcsolódik össze. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi filmklasszikusokkal várja a mozirajongókat. A fesztivál különlegessége, hogy a filmtörténet meghatározó alkotásai felújított minőségben nagyvásznon láthatók. A program egyik kiemeltje a Queen 1986-os budapesti koncertfilmjének 4K-ban restaurált változata, amely világpremiérként nyitja a fesztivált. A vetítések több budapesti moziban és kulturális helyszínen zajlanak. Ma változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Eleinte főképp a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, majd este északnyugat felől megnövekszik a csapadékhajlam, ekkor főképp az északnyugati megyékben ismét számíthatunk esőre, záporokra. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható, késő este 12-17 fok valószínű.
3: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Lezárták Solymáron a templom teret a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt. A 64-es, valamint a 164-es autóbusz nem közlekedik. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűbben közlekedik Kelenföld vasútállomás, valamint a Puskás-Ferenc stadion között. Ma 15 órától egészen 18 óráig, majd 20 órától 23 óráig. A kettes villamos a mai napon 15 órától 19 óráig, majd 20 órától 23 óráig szintén sűrűbben jár. Lezárták a 10. kerületben az Albert Irsay utat rendezvény miatt, az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ma 19 óráig, a környéken jelentős torlódásra készülnek a mai nap folyamán. Hétvégén a H6-os sév karbantartás miatt Szigetszentmiklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Szigetszentmiklós gyártelep között. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Szép délelőttet kívánok mindenkinek, és lassacskán jó készülődést mindenkinek a vasárnapi ebédhez. Érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek ebben az órában, és én Csáki Attila vagyok, tartsanak velem! Sláger!

Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan is várnak mindenkit a mai nap folyamán. A Thai Fesztivállal méghozzá itt a fővárosban. Ingyenesen látogatható, tehát a Thai Fesztivál a fővárosban a rendezvényes Sirály sétányon kerül a megrendezésre. A programban Thai főzőbemutatók, táncbemutatók és különböző kvízeken is részt vehetnek. Thai ételeket és életmód termékeket is kóstolhatnak meg. Mindez tehát a mai nap folyamán a Sirály sétányon kerül megrendezésre. Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a vasárnap délelőtt mellé nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. Michael Jackson és a Bad, ez szól már is most.

0: Ben és Carlesson és a Release Me szólt itt a Sláger FM-en. Szép vasárnap délelőttöt kívánok mindenkinek, és jó készülődést majd a vasárnapi ebédhez. Mi lesz a mai menü? Akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben 06 30 30 95 8-as. Nálunk pedig már is Justin Bieber érkezik, aki viszonylag fiatalon lépett be a pop szakmába, már 13 évesen töltöttek fel ugye édesanyjával videókat a különböző videó megosztó portálokra, és hát innen indult az ő karrierje. Egy korábbi nagy sikerű sláger, a Ghost pedig mindjárt szól itt a Sláger hétvégében. 14 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. Eleinte zavartalanabb lesz a napsütés a mai nap folyamán, de napközben már gyakran zavarhatják meg felhők a napos időt. Számottevő csapadék viszont nem várható, a délután majd 23 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, mondom már is a legfontosabb közlekedési információkat itt a Sláger FM-en. Lezárták Solymáron a templom teret, a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt, a 64-jel, valamint a 164-es autóbusz nem közlekedik. Rendezvény miatt az 1-es villamos sűrűbben közlekedik Kelenföld vasútállomás, valamint a Puskás-Ferenc stadion között ma 15 órától egészen 18 óráig, majd 20 órától 23 óráig. A 2-es villamos a mai napon 15 órától 19 óráig, majd 20 órától 23 óráig szintén sűrűbben jár. Lezárták a 10. kerületben az Albert Irsay utat rendezvény miatt, az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ma 19 óráig, a környéken jelentős torlódásra készülnek a mai nap folyamán. Hétvégén a H6-os sév karbantartás miatt Szigetszent Miklós gyártelep és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. H6-os pótlóbusz jár Dunaharaszti külső és Szigetszent Miklós gyártelep között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en minden, amit szeretünk. Sláger.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig vasárna dél lesz majd, úgyhogy lassacskán jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, a stúdióban pedig Karakas Balázs veled tölthetik a délután hátralévő részét. Megebédeltél? Hogy vagy, mi újság? Hello!
1: Szervusz Attila, meg vagyok ebédelve, teljes mértékben készen állok a mai feladatokra, én teljes mértékben őszi hangulatban vagyok, én imádok vezetni a pilisi utakon akkor, amikor már úgy kellemesen elsárgultak, tudod, a falevelek, amikor már ilyen igazi aranybarnák, és amikor mész az úton az autóddal, és látod, hogy mindenhol bundanak a falevelek, olyankor jövök rá, hogy ez az igazi élet.
0: Igen, ez egy gyönyörű, gyönyörű látvány egyébként, főleg tényleg a hegyekben, meg itt a dombságban, meg minden, úgyhogy hát érdemes kihasználni ezt a lehetőséget is majd, úgyhogy bármerés mennek, kitartást a délutánban, jó kirándulást, neked pedig jó munkát kívánok, Balázs.
1: Köszi, az is jó beat, ciao.
0: A viszontlátásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a csorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe, több mint pizza.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejfő 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Nagyzenekaros Triász koncert
7: szeptember 18-án.
6: Barbanegra Red Stage.
7: Kedvezményes elővételi jegyek
6: rock1.hu.
7: Szeptember 18-án.
6: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
8: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
14: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Nincs szennyezés az Iváncsai ivóvízben. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítását szorgalmazza a főpolgármester. Folyamatosan zajlik a Budapest-Szeglét-Szolnok vonal karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egyetlen iváncsai furt és ásott kútból vett vízmintában sem mutatható ki szennyeződés, közölte a helyi önkormányzat az 55 helyszínen elvégzett mérések alapján. A vizsgálatokat azután rendelték el, hogy az SKON Hungary akkumulátor gyár jelzése szerint NMP-oldószer került az üzem saját belső monitoring kútjába, ami miatt a gyár leállította az érintett berendezéseket. A község vezetékes ivóvíz hálózata eleve más forrásból kapja a vizet, de a lakosság megnyugtatása érdekében a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatni fogják. A Fejérvár megyei település múlt pénteken közölte, hogy a gyár NMP szennyezést fedezett fel, az oldószer a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, közölte Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán hívta fel a figyelmet a súlyos társadalmi összefüggésekre. Egy budapesti jelentésre hivatkozva kiemelte, hogy bizonyos területeken az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A probléma kezelése érdekében a főpolgármester szerint elengedhetetlen a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok közötti szoros partnerség. Hangsúlyozta, hogy a főváros rendelkezik saját áldozatvédelmi programmal és drogellenes stratégiával. A Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon intenzív pályakarbantartási munkák zajlanak, hogy csökkentsék a késéseket és növeljék a közlekedés biztonságát. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója közölte, hogy naponta közel 50 ezer utas vesz igénybe a 100 aljelzésű Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Az elmúlt évtizedek során a pályaállapota több szakaszon leromlott, ami sebességkorlátozások bevezetését tette szükségessé, ez pedig gyakran okozott több perces késéseket. A probléma kezelése érdekében idén-nyáron és ősszel koncentrált, több ütemből álló karbantartási folyamat vette kezdetét. Az elmúlt hónapokban már több helyszínen is jelentős előrelépés történt. Abonyban ágyazatcsere, sincsere és pályaszabályozás zajlott, Kőbánya Kispesten vágányátépítés és váltócsere történt, míg a Kőbánya Kispest Pest-Szent-Lőrinc szakaszon további sincseréket hajtottak végre. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméter ára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek. Papírból készült, papírt tartalmazó, valamint papír segítségével készülő tárgyakat láthatunk a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban szeptember 25-től. A tárlaton megjelenő tárgyak és műalkotások a hétköznapi és egyben nemes anyag felhasználhatóságának sokszínűségét tárják elénk. Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, záporeső főképp a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi-északnyugati szelet néhol élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
14: Jönnek a közlekedési információk, 0630303095-8-as a számunk, ahová Zsolti küldött egy SMS-t. Szia, a régi négyesen Ceglid belterületi szakaszán a Pesti úton kint van a Trafipax, vigyázzatok. Zsolti, nagyon szépen köszönöm az információt. Budapesten is érdemes nagyon óvatosnak lenni, hiszen vannak olyan pontok, ahol lassabb lehet a haladás. Ilyen a Budaörsi út, szakaszonként a Krisztina körút és a Margit körút, és egyes részeken a Nagy körúton és a Kis körúton is telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatunk. Persze kilométeres sorokról szerencsére sincsen. Arra érdemes még készülni, hogy az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Kecskemétnél átépítik a terelést, egy sáv járható, a munkaterület előtt a forgalom lassul, így kisebb torlódásokra bátran számíthatnak azon a szakaszon is. És ne feledjék, vételkörzetünkben az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, ezeken a részeken a félútpálya le van zárva, napközben itt torlódásra készülhetnek az autósok. És lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát mai félig egy rendezvény miatt, így azt az útvonalat érdemes kitörölni álminkből.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Délelőtt süt a nap, 22 fok Budapesten, igazán gyönyörű őszies időnk van, úgyhogy hozzuk a jó hangulatú zenéket. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Alesso érkezik, aki azt mondta, hogy ehhez a dalhoz egy akkor még kevésbé ismert hangot keresett. Meghallotta őt és tudta, hogy megvan a választás. Alesso, Tulu és a Hero.

FM. A legnagyobb slágerek változatosan. No.

Ha szól a rock, akkor Bon Jovi-ékra szerintem bátra lehet ebben a műveletben számítani. Ez volt a Living on a Prayer nálunk a Sláger FM-en, ahol pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnapi ebéd időben is. Egyébként már 4 perccel is elmúlt. Délután 1:15, jó étvágyat, ha most ebéd alatt család. Utána pedig lehet gondolkozni a különböző izgalmas programokon, hiszen még a mai nap is tartanak Gödöllőn a belvárosi napok, az Alsó Parkban a Világfa környékén. Ez egy 3 napos fesztivál pénteken kezdődött, de még ma is tart, ingyenesen látogatható. Koncerteket, családi programokat, folkudvart, kézműves vásárt és játékos elfoglaltságot is kínál. A program több korosztály számára összeállítható, nappal családbarát, ugyebár estére pedig azért úgy erőteljes, könnyű zenei felhozatalt kínál, ráadásul nem is oly messze Budapesttől. A mai napon fellép este 7:30-tól majd a Bagosi Brothers Company, jönnek a gyergyói fiatalok is énekelnek egyet, ezek mellett van ugye Vidám Park, Óriás Kerék, Kertvasút, Nosztalgia Körhinta, úgyhogy lehet itt mindent is csinálni. Jó szórakozást kívánok hozzá! Kivel mással, mint egy belevaló hazai zenésszel, most a következő pár percben. Elég látványos, hogy mekkorát tud változni egy zenekar élete néhány év alatt. Meringerék 2023-ban még nagyjából 500 ember előtt tartották a lemezbemutató koncertjüket, idén pedig már eljutottak az első önálló Budapest Park fellépésükig. A Meringer, most a folytatásban tőlük a késő már. Csak

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy kellemes emlék a 90-es évekből, ők voltak a Sixpence, Don the Richard és a Kiss Me itt a Sláger FM-en. 3 perccel járunk már fél egy után. Kellemes vasárnap délutánunk van, ha most ebédelnek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá egy jó Little Mix dallal, aminek a klipje majdnem teljesen máshogy nézett ki. A Break Up Songhoz már előkészítették a díszletet, egy ilyen 80-as éveket idéző tévéműsort akartak ebből forgatni, amikor is jöttek a Covid lezárások Nagy-Britanniában, és az egészet lefújták egy nappal a forgatás előtt. Hát a készítők végül nem engedték el az ötletet, Fieldsből az egész mindenséget újraalkották, a lányok pedig otthon a saját telefonjukkal vették fel, és végül így lett egy kényszerhelyzetből a Little Mix egyik legkülönlegesebb klipje. És hát azért emlékezhetünk a lezárások időszakára, hogy voltak ilyen kreatív és ötletes megoldások. A Little Mix-től azonnal jön a Break Up Song, most viszont nézzük, milyen idő várható Budapesten. 22 fokot mutatnak jelen pillanatban a hőmérők Budapesten, vannak felhők az égen, de sok esetben süt a nap. Ez egy darabig így is marad, de aztán a felhők megzavarhatják ezt az idillt, de számottevő csapadék nem várható, gyenge, mérsékelt lehet az északi-északnyugati szél. Városunkban a legmelegebb órákban 24 fok környékén alakulnak a maximumok. Hétfőn egy legyengült hideg front érheti el a várost, emiatt gyakrabban zavarhatják majd felhők a napsütést, tartósan felhős időszakokra lehet számítani a hét első munkanapján, és mindösszesen 21 fokos csúcsérték. Korábban kaptam Zsoltitól egy SMS-t arról, hogy a 4-es főúton Cegléd határában dolgozik egy trafipax. Erősítsék vagy cáfolják meg ezt, 0630303958-as a mi telefon és SMS számunk. Én úgy nézem a budapesti forgalmat, hogy mindenki megérkezett a Nagyihoz a vasárnapi ebédre. Nem azt mondom, hogy nincsenek olyan pontok, ahol lassabb az áthaladás, de lényegesen kevesebb. Egy picit a Margit körút lehet akadozósabb, szakaszonként a Nagy körútról és a Rákóczi útról kaptam még olyan jelzéseket, hogy nyűgösebb lehet egy-egy ponton az áthaladás. Ez leginkább annyit jelent, hogy mondjuk egy-egy piros lámpaváltást végig kell várni. Amire számíthatnak még, hogy szokásosan le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen ilyenkor hétvégente ezt átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalom részére. Le van zárva Solymáron a Templom tér és a Dózsa-György utca mai félig egy rendezvény miatt, ez a helyi tömegközlekedést is érinti, de számíthatnak arra, hogy le van zárva a 8. kerületben a Gál Mózes utca, az Elnök utca és a Magyarok nagyasszonya tér között egy rendezvény miatt, és a 22. kerületi Panoráma utca is le van zárva a Baross utcánál vízvezetékjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Micsoda lendület a nyár minden érzése benne egy dalban, a DNC és a Cake by the Ocean 3/4-1 is elmúlt már több mint 4 perccel. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják egy ilyen gyönyörű szép vasárnap délutánon. És ha már a nyár elmúlt, akkor jöhetnek ugye a komolyabb dolgok. Teddy Swims a most következő dalról azt mondta az Official Charts-nak, hogy egy rossz kapcsolatban megsüllyedt, nem vigyázott magára, a kapcsolat erősen társfüggővé tette, és bár ki akart lépni, de nem tudta, hogy hogyan. Hát végül is mindennek megvan a maga haszna, ebből ő is tanult, és hát a dalaink keresztül a világ is. Teddy Swims, Lose Control itt a Slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A Dunába ugrott egy férfi az őt üldöző rendőrök elől. Tovább pusztít a tűz Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben, mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető szombati sajtótájékoztatón, amelyen bejelentette, hogy a kormány azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít, és a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Magyar Péter hozzátette, új célzott ellátást indítanak autizmus spektrumzavarra, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyermekek számára. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, és mintegy 440 millió forintot fordítanak azonnal a veszélyeztetett serdülőlányok és fiatal édesanyák támogatására. A rendőrök elől menekülve a Dunába vetette magát egy 27 éves autós a Kopaszigátnál, miután egy közúti ellenőrzés elől menekülve menet közben kiugrott a mozgó autójából. A folyóból hamar ki kellett mászni, amivel nem tudott úszni, a parton fekvő férfit pedig azonnal elfogták a 11. kerületi rendőrkapitányság járőrei. Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőr eltiltás hatálya alatt jogosítvány nélkül vezetett, ráadásul az út szélén magára hagyott járművének utasa ellen is bírósági körözés volt érvényben. Közel 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a kedvelt horvátországi nyaralóhelynek számító Brác szigetén pusztító tűz miatt, írja az index.hr. A lap két sérültről is tud. A tűz csütörtök este keletkezett Lozécska közelében, és az elmúlt napokban nagy területen pusztította Bozótosban, az Ajnövényzetben és a Fenyőerdőben. A tűz szombatra mintegy 3000 hektárnyi erdőt, Bozótot és alacsony növényzetet ért el. Az oltást az erős szél és a nehezen járható terep is nehezített. A földi egységek mellett tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a kutatók éjszakáján szeptember 25-én a Hungaromet második kerületi székházába. A látogatók megismerhetik a Hungaromet Nonprofit ZRT muzeális szakgyűjteményét, ami páratlan betekintést nyújt abba, hogyan fejlődött az időjárás megfigyelése az elmúlt évszázadok során. A vezetett látogatás bemutatják a gyűjtemény legérdekesebb darabjait, régi hőmérőket, csapadékmérőket, szélmérőeszközöket, valamint olyan korai műszereket, amelyek ma már csak múzeumi környezetben láthatók. Szeptember 21-e és 27-e között újra a főváros kávés helyei kerülnek reflektorfénybe. Érkezik a Budapest Coffee Week, amelyhez idén több mint 80 fővárosi kávézó és pörkölő csatlakozik. A résztvevő helyek egész héten különleges, sok esetben csak erre az alkalomra megálmodott italokkal készülnek. Emellett idén több helyszínen izgalmas, macsás kreációk is színesítik a kínálatot. A város különböző pontjain közben cuppingok, workshopok, pörkölő látogatások, kóstolók és más kávés programok közül lehet válogatni. Ma változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Eleinte főképp a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, majd este északnyugat felől megnövekszik a csapadékhajlam, ekkor főképp az északnyugati megyékben ismét számíthatunk esőre, záporokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható, késő este 12-17 fok valószínű.
2: Így egy óra után futnak be szépen sorjában hozzánk a közlekedési információk. Kata arról írt nekem, hogy a Csepeli úton trafipaxot látott. Óvatosan arrafelé, illetve Gabi aláírással futott be arról egy üzenet, hogy a 3-as főúton Aszód határában mérik a sebességet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket az infókat. 06303030958-as a számunk. Itt tudnak önök is csörögni, hogyha lenne bármi olyan információjuk, amikkel a többi közlekedőt is tudják segíteni. Budapesten ne feledjük, hogy a pesti alsórakpart le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, szokásosan a gyalogosok sokké lehet most a terep. A budai alsórakparton, a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton és szakaszonként a Rákóczi úton pedig leterheltebbek jelenleg a forgalmi sávok. Amit érdemes tudni, hogy az M1-esen történt egy baleset Herceghalom és Bicske között, két személyautó futott egymásba. A Győr felé vezető oldalon a külső sávot le kellett zárni, úgyhogy ha most indulnak Budapestről abba az irányba, erről tudni kell, az arra közlekedők 3 kilométert meghaladó torlódással számolhatnak. Az M5-ösön Kecskemét térségében átépítik a terelést, a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható, a munkaterület előtt a forgalom lelassul, kisebb torlódásra is készülhetnek.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után egy olyan dal érkezik, aminek a forgatását egy északi farmer állította le a saját földjén, mert túlmerésznek találta az énekesnő Rihanna öltözékét. Halloween, Karakas Balázs vagyok, Calvin Harris és Rihanna viszont most rázendít. Indul a Viva Love, itt a slágeren. A

Max, a zseniális Eva Max és a Who's Laughing Now, ez itt a Sláger FM 4-2 is elmúlt már. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk, a Kajakóma vasárnap beült, ezek mellé pedig a legjobb program lehetőségeken gondolkodhatunk. Képzeljék el, a Budakalászi Városnapi Összművészeti Fesztivál hamarosan kezdődik, szeptember 26-án ugyanis 10 és este 10 óra között díjtalanul látogatható a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A rendezvény célja, hogy közös térbe hozza össze a helyi alkotókat, előadókat és a közönséget. Napközben mini hangversenytér, alternatív zenei műhely, kortárs tánc, utcai előadások, cirkuszi kavalkád, fotó- és videóművészeti bázis, képzőművészeti, tárgyalkotó műhely, népi játszótér és természetközpontú játékok várják a látogatókat. Este pedig a nagy színpadon természetesen élő zene lesz majd szeptember 26-án Budakalászon. Nálunk pedig a folytatásban egy olyan dal, ami eléggé gyorsan beindítja a filmes időgépet. The Power of Love, vissza a jövőbe. Emlékszünk rá, hogy Marty McFly a gördeszkájával Hill Valley-ben közlekedett. Hát az valami zseniális volt. A Huey Lewis and the News-zal pattanunk be a DeLorean-be. The Power

Tudnal kapcsoltunk magasabb fokozatba a Blood Running pörgött, ez itt a Sláger FM fél kettő után is. Ha későn ebéddel a család jó étvágyat, ha már túl vannak rajta, akkor a kávé szürcsölgetése mellé is hozzuk a legnagyobb slágereket. Miley Cyrus például itt van, édesanyjával, Tishshel híresen szoros kapcsolatban állnak, ezért még egy egyhetes különlét is adott témát egy dalhoz. Édesanyja ugyanis Olaszországba utazott Miley nélkül, majd felhívta a lányát, és azt mondta, hogy legszívesebben sírna a különlét miatt. Miley pedig ebből a beszélgetésből indította el a most következő dalnak a történetét. Jön az End of the World, előtte nézzük, milyen idő várható Budapesten. A mai nap folyamán a későbbi órákban jelentős felhősödés várható Budapesten, de szerencsére ebből csapadék nem alakul ki a jelenlegi előrejelzések szerint. A legmelegebb órákban 24 fok

0: környéki hőmérsékletet várhatunk. Éjszakára aztán jelentősen lehűl a levegő, 16 fokig süllyednek a hőmérsékleti értékek. Holnap pedig egy legyengült hideg front érheti el hazánkat. Emiatt egyébként nem is lesz nagyon meleg, 21 fok. Ezek mellett jelentős felhősödés zavarhatja majd a napsütést Budapesten. Lesznek eléggé borongós időszakok, elszórtan kisebb eső, zápor, néhol akár zivatar is kialakulhat a megyében. Hozom a közlekedési híreket. Feri arról írt, hogy az Ócsai úton ülő belterületén trafit látott, neki nagyon szépen köszönjük. Korábban ugye a Csepeli úton is volt egy trafipax, ha arra járnak, erősítsék vagy cáfolják meg az értesülésünket. 06303030958-as a számunk. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést, ott csak egy sáv járható, a munkaterület előtt a forgalom lelassul, kisebb torlódásra számíthatnak azon a szakaszon. Ne feledjék el, le van zárva a pesti alsó rakpart, szokásosan az Erzsébet és a Margit hidak között, a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti ilyenkor hétvégén birtokba azt a szakaszt. Tudjanak róla, hogy lezárták Solymáron a templom teret és a Dózsa György utcát mai félig rendezvény miatt. Lezárták a hétvégére a 8. kerületi Gál Mózes utcát is, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között, szintén rendezvény miatt. Lezárták a 22. kerületi Panoráma utcát a Baross utcánál, a vízvezeték javítása okán. A 13. kerületi Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, ott gázvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

az ezredforduló utáni klub élet egyik meghatározó slágere volt 2004-től, Eric Prysttől a Colomy. Ez itt a Sláger FM, és a nyomógombos mobilok után természetesen már ugrunk is a streaming egyik hőskorába. Rácz Gergő és Orsovai Reni számára a mostantól egy hosszabb közös történet kezdete lett. A dallal 2020-ban megnyerték a dalt, a páros pedig annyira működött, hogy nem álltak meg ennél az egy számnál, később több közös zenét is készítettek. Vagyis amit akkor még egyetlen duettként ismertünk meg, az gyakorlatilag egy visszatérő zenei együttműködés lett. Rácz Gergő és Orsovai Reni következik. Itt a mostantól.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
0: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
5: Nagy zenekaros Triász koncert
6: szeptember 18-án.
5: Barba Negra Red Stage.
6: Kedvezményes elővételi jegyek
5: rock1.hu.
6: Szeptember 18-án.
5: Triász koncert, Orba Negra, Red Stage.
7: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok. Lidar navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél. Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
8: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Éjjel-nappal Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Radics Béla alapítványa visszafizetett 20 milliót az NKA-nak. Orbán Viktor szerint vége a türelmi időnek a Tisza párttal szemben. Jövő héten lesz a nyitott piacok napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Radics Béla fideszes országgyűlési képviselő alapítványa visszafizette azt a 20 millió forintos támogatást, amelyet a választás előtti nem nyilvános NKA pályázaton kapott, derült ki az egyik kereskedelmi csatorna híradójából. A tradíciókért alapítvány ugyanakkor megtartott egy korábban elnyert 15 millió forintos NKA támogatást, amelynek pályázati dokumentációjából még az sem derül ki pontosan, milyen programokra kérték a pénzt. A csatorna most megszerezte a 15 milliós pályázat dokumentációját. A pályázati űrlapon üresen maradt az a rész, ahol a tervezett programokat lehetett volna részletezni, a költségtervben pedig mindössze annyit írtak az igényelt összegről, hogy ekkora összegre van szükségünk a programok megvalósításához. Orbán Viktor szombat késő este közzétett bejegyzésében élesen bírálta a Tisza párt tevékenységét, és bejelentette, hogy a jobb oldal részéről véget ért a türelmi idő. A Fidesz elnöke a Köcsei pikniken elmondott beszédének részleteit osztotta meg követőivel. Kifejtette, hogy a jobb oldal küldetése egy szuverén Magyarország megőrzése, ezzel szemben szerinte a Tisza párt célja az ország gyarmati sorba taszítása, ahol a gyarmattartó szerepét Brüsszel tölti be. A pártelnök szerint a kormányzati szereplők nem csak a politikát foglalták el, hanem a nagy nehezen visszamagyarosított gazdaságot is veszélyeztetik. Orbán Viktor úgy véli, a cél az, hogy a gazdasági erőforrásokat ismét külföldi kézbe adják át. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg az idei nyitott piacok napját, amelyhez többek között a Teleki téri, a Fény utcai, a Fővám téri, a Fehérvári úti és a Rákóczi téri piacok is csatlakoznak. Az idei program középpontjában a reggeli áll. A látogatókat különféle kóstolók várják, a kínálatban pedig friss zöldségek és gyümölcsök, sajtok, felvágottak, pékáruk, savanyúságok és házias készítmények is megjelennek. A Teleki téren különböző nemzetiségek reggelijeiből is lehet kóstolni, míg a résztvevő vásárcsarnokok vendéglátói klasszikus piaci reggelikkel készülnek. A Kisceli Múzeumban október 4-e és november 1-e között ismét a Határtalan Design kiállítási a főszerep. A Nemzetközi Design Fotó és Összművészeti Tárlat idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templom térben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A válogatás önálló egységben idézi fel a fotográfia történetének meghatározó technikáit és módszereit, de különálló a szekció foglalkozik a kortárs ékszerművészet és a fényképezés viszonyával is. Az atlétikai világdöntő utolsó napját magyar szempontból ismét érdemes lesz követni. Takács Boglárka 18 óra 44-kor a női 200 méter elődöntőjében áll rajthoz. Ha az első négy között végez a futamában, 20 óra 49-kor a döntőben is szerepelhet. Kiemelt magyar esemény lesz a 19.53-kor kezdődő vegyes, 4x400 méteres váltó döntője. A magyar keretben Emmanuel Sofia Kucsi, Mátó Sára, Molnár Janka, Enyingi Patrik, Molnár Attila és Plisz Balázs szerepel. Ma változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd a késő délutáni órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Eleinte főképp a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet időszakosan kisebb eső, zápor, majd este északnyugat felől megnövekszik a csapadékhajlam, ekkor főképp az északnyugati megyékben ismét számíthatunk esőre, záporokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható, késő este 12-17 fok valószínű.
11: És most nem felejtsük el a közlekedési híreket sem. Lassú a haladás a Szél-Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, illetve a Károly körúton az Asztória felé is többen vannak jelen pillanatban, de hallgatóink arról számoltak be, hogy azért ugye a budai alsórakparton is néha benne van a pakliban az, hogy egy picit kuplungozni kell, legalább edződik a vádlízom. Van mindenben szép. A pesti alsórakpart ugye le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, szokásosan ugye ilyenkor a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti birtokba azt a területet. Ne egyik a 8-as főúton Balatonfűzfő Litércsomópont és Veszprém között egy személyautó a szallagkorlátnak hajtott. Arról kaptunk híreket, hogy a Veszprém felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél csak egy sáv járható, emiatt akár kisebb torlódás is kialakulhat azon a szakaszon. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél átépítik a terelést, egy sáv járható ezen a szakaszon. Azt mondják, hogy a munkaterület előtt a forgalom elkezd lelassulni, így kisebb torlódásra azért számíthatnak. Lezárták Solymáron a templom teret és a Dózsa-György utcát ma éjfélig egy rendezvény miatt. Kerüljék el azt a szakaszt, ha tehetik. Jó utat kívánok!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 2 múlt, hello a stúdióban Karakas Balázs, Bruno Mars-szal rajtolunk, aki a klipjében úgy oldotta meg a zenekar kérdést, hogy megsokszorozta önmagát, úgyhogy 5 különböző Bruno Mars áll össze egy bandává egy 70-es éveket idéző videóklipben. Jön az I Just Might!
13: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

egy kora összies délutánon Ella Langley country alapú zenéje szerintem tök jót tett. A Choosing Texas szólt itt nálunk a Sláger FM-en. Odakint olyan 23 fok környéki hőmérséklet, néha felhős, de a legtöbb esetben azért látjuk a napot sütni, úgyhogy elképesztő jó lehet már a hangulatunk. Ezek mellé érdemes ugyanilyen jó programokat keresni. Tart ugyanis a Mozart Expedíció a MÜPA-ban. Egészen szeptember 15-éig alaposan megismerhetjük a zseniális zeneszerző utolsó színpadi művét, a Varázsfuvolát. A rendezvényen koncertek, interaktív beszélgetések, filmvetítések és ifjúsági programok segítségével merülhetünk el az örökérvényű darab világában. Így az esemény 0-tól 99 éves korig bárkinek el lehet képzelni. Én ehhez is jó szórakozást kívánok, akárcsak a most következő Billy Ocean dalhoz. Később azt mesélte, hogy amikor elétették a When the Going Gets Tough címet, nem tetszett neki és nem is akarta elénekelni. A producer Barry Eastmont győzködte, hogy adjon már ennek egy esélyt, és hát végül ez lett Billy Ocean egyik legnagyobb slágere. When the Going Gets Tough.

0: A dal, ami egy gondtalanabb időszakot idézett meg, erre bulisztunk nagyon sokan Alexandra Stan és a Mr. Saxobit 15 évvel ezelőttről. Köszönöm, hogy egy felszabadult vasárnap délután is a Sláger FM-et hallgatják. Jócskán elmúlt már délután 14:30. Érdemes kielvezni ezt a mai napot, egészen jó az időnk, lehet sétálni egyet a Margit szigeten, csak lemenni mondjuk a Rómaira kerülni egyet, és csak úgy lenni az adott pillanatban. Mellé pedig én ajánlom Chapel Roan felvételét. Egyetlen egy este elég volt neki ahhoz, hogy megszülessen ez a dal. Először járt egy bárban, ahol annyira megfogta az emberek felszabadultsága és önazonossága, hogy hazafelé már tudta, hogy erről bizony egy dalt akar írni. Ebből az élményből született meg a képzeletbeli Pink Pony Club, hogy a Chapel Roan énekel hamarosan, előtte viszont nézzük, milyen időjárás várható, és hozom a közlekedési híreket is. Ma napos, de egyre felhősebb idő várható Budapesten, számottevő csapadék nem alakul ki. Az északi-északnyugati szél gyenge vagy mérsékelt lesz, délután 23-24 fok környékén alakulnak a csúcshőmérsékleti értékek. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Budapestet, elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként akár zivatar is kialakulhat majd. Hajnalban hűvös lesz, 16 fokig hűl le a levegő a fővárosban, holnap a nappali csúcsértékek 21 fok környékén alakulnak majd. Kedden aztán sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenik a felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. Jó utat kívánok, mondom a friss közlekedési híreket, ez a Sláger FM az autóban is. Lassú a haladás a Széll Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé szintén lassabb lehet az A-ból B-be történő eljutás, úgyhogy számoljanak arra, hogy azért itt nagyobb a forgalom. Egyébként kicsikét szakaszonként a Nagy körúton, a Rákóczi úton és az Üllői úton is nyűgösebb lehet a közlekedés. És ne feledjék el, hogy a pesti alsó rakpart ezen a hétvégén is zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, legalábbis az autósok elől, hiszen a gyalogosok és a kerékpárosok bátran választhatják most is azt az útvonalat. Ne feledjék, hogy le van zárva Solymáron a Templom tér és a Dózsa-György utca mai éjfélig egy rendezvény miatt. A 13. kerületi Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik, mert gázvezetéket javítanak. A 14. kerületi Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi útnál a külső sávot zárták le vízvezetékjavítás miatt. Távhővezetéket javítanak a 15. kerületi Szerencsi utcában a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Lezárták Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

Micsoda remek Taylor Swift dal ez volt, az Opel Light. Maga az énekesnő mondta el, hogy ezzel a dallal azt akarta kifejezni, hogy a boldogságot nem mindig készen kapjuk, néha nekünk kell megteremteni magunknak. Micsoda életbölcselet. Ez itt a Sláger FM, és most pedig a dal érkezik, amivel esküvőtől a születésnapon át a kedvenc sportcsapatunk győzelméig szinte bármit lehet vele ünnepelni. Pedig az ötlete egészen váratlan helyről érkezett. Ronald Bell egy az ember teremtéséről és az ünneplő angyalokról szóló szentírási történetéből indult ki, és olyan dalt akart írni, ami az egész világot megszólítja. Hát így 4 évtizeddel később szerintem kijelenthetjük, hogy sikerült is. Conan the Gang és a Celebration itt a Slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az FBI jött Budapestre egy szexbűnözőért. Újra kell tárgyalni a svájci motorvonatok karbantartásának feltételeit. 4K-ban nézhető meg a Queen 86-os budapesti koncertje. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Kiadta az Egyesült Államok hatóságainak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda azt az 59 éves magyar-amerikai kettős állampolgárt, akit az Interpol 16 rendbeli szexuális erőszak miatt körözött. A férfit az eljárás során a magyar hatóságok kétszer is elfogták, mielőtt döntés született a kiadatásáról. GF a gyanú szerint Illinois államban követte el a bűncselekményeket, majd névváltoztatást követően Magyarországra szökött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárca vezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetés a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség. A 4iG és annak vezetője feljelentést tett Vályi Nagy Vilmos ellen, miután a volt államtitkár súlyos állításokat fogalmazott meg a cég állami megbízások révén történő piacszerzéséről, túlárazott beszerzésekről, valamint a NAV korábbi elnök helyettesének Mészáros Lőrinchez és Jászai Gellérthez kötődő vadászházi találkozóiról. A 4iG visszautasította és valótlannak nevezte a vádakat. Vályi Nagy Vilmos becslése szerint az informatikai szektorban az elmúlt években megkötött egy 3 éves szerződés és állományok keretében mintegy 300 milliárd forintnyi forrás elfolyása vagy felesleges kiadása valósult meg, míg a teljes nemzetgazdasági veszteséget 1500-1700 milliárd forintra teszi. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a budapesti klasszikus filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi filmklasszikusokkal várja a mozirajongókat. A fesztivál különlegessége, hogy a filmtörténet meghatározó alkotásai felújított minőségben nagyvásznon láthatók. A program egyik kiemeltje a Queen 1986-os budapesti koncertfilmjének 4K-ban restaurált változata, amely világpremierként nyitja a fesztivált. A vetítések több budapesti moziban és kulturális helyszínen zajlanak. Forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedést érintő terelésekre kell számítani szeptember 21-től a 18. kerületi Nap utca és Bakonybánk utca között burkolatjavítási munkák miatt, közölte a Budapest Közút. Az előreláthatólag 2 hétig tartó burkolatjavítással mintegy 80 méter hosszon újul meg az útpálya és a szegélyek. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringáz a munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Hétfőn egy legyengült hideg front érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső zápor, néhol zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: Jövök a közlekedés híreivel, jó utat kívánok! Lassú a haladás a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé is több lehet ezekben a pillanatokban az autós. Ne feledjék el, hogy a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között le van zárva az autósok elől, a gyalogosok és a kerékpárosok viszont használhatják most is azt a szakaszt a megszokottak szerint, úgyhogy érdemes más útvonalat keresni, sokan keresnek is, így lehet az alternatív útvonalakon azért megnövekedett forgalomra számítani. Ne felejtsék el, hogy az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést, egy sáv járható, a munkaterület mögött lassulhat a forgalom. Fontos tudni azt is, hogy lezárták a hétvégére a 8. kerületi Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok nagyasszonya tér között egy rendezvény miatt. Lezárták a 22. kerületi Panoráma utcát a Baross utcánál vízvezetékjavítás miatt. A 13. kerületi Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezetékjavítás miatt, és a 14. kerületi Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy után a külső sávban lezárva vízvezetékjavítás miatt.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Három után is aktuális információkkal, a legjobb program lehetőségekkel és igazán kiváló dallamokkal várom. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Camila Cabello érkezik most. A következő zenéjének a videoklipjébe tudatosan beleépítette családját. Édesapja és még húga is szerepet kapott benne. Don't go yet!

Megunhatatlan a 80-as évek eleje óta. Ők voltak a Pointer Sisters és a Jump, ez pedig itt a Sláger FM. Vasárnap délután a lazítás közben is játsszuk a jó zenéket. Nem sokára egy olasz legenda érkezik hozzánk. Na de mindezek mellett mondom az izgalmas programokat, mert például e hónapban Ócsán Öregfalu Kulturális Fesztivál lesz. Szeptember 24-e és 26-a között három eltérő hangulatú nappal töltik meg a történelmi település részt. Csütörtökön lesz a Bor utca és a Kultúrplac, este pedig Bogi ad majd koncertet a 800 éves református műemléktemplomban. Pénteken utcazene, elektronikus szettek, szombaton családi foglalkozások, főzőverseny, torta, helyi bemutatók, jazz, irodalmi műsorok, úgyhogy lesz ott minden jó szórakozást kívánok hozzá. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, indulunk egyenesen Olaszországba, és elsőre eléggé valószínűtlen párosításnak tűnt Andrea Bocelli és David Guetta, de ez a zene azt hiszem, hogy eléggé méltó volt ahhoz, hogy 2026-ban a foci VB hivatalos himnusza legyen. Itt a kiváló

0: micsoda energia egy olyan dalban, ami az egy picit sötét hangulatú. Ide sörre, Love to Hate You, ilyenek nálunk a vasárnap délutánok, ennyi lendület van benne. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Egy csirelen gondolkoztam, hogy az ember elképesztő fokon pörög, jelent már meg idén új zenéje, és természetesen, mint dalszerző is tökéletesen működik. Példának okáért Shakirának azon zenéjében is van egy kis munkája, ami jelenleg is vezeti a Sláger listákat. Azonnal a Day-Day-t hallgatjuk, előtte viszont hozom az aktuális információkat. Ma nincs fronthatás Budapest felett, így az időjárásra érzékenyek szervezete fellélegezhet, de a mögöttünk álló változékonyabb idő után még előfordulhat fáradtság, némi tompaság, fejfájás. A hajnal többfelé hűvös lesz, úgyhogy ha érzékenyek a hidegre, készülhetnek némi ízületi panaszra. Budapesten sem lesz valami túl meleg a hajnal, 16 fok környékén alakulnak majd a minimum értékek, és azt mondják, hogy a reggel az azért egészen szépen felhős lesz. Egy legyengült hidegfront ráadásul holnapra már el is éri Budapest térségét, elszórtan kisebb eső, zápor, zivatar is kialakulhat belőle. 21 foknál nem lesz melegebb. Jövök a friss közlekedési hírekkel, az autóban is érdemes a Sláger FM-et hallgatni. Továbbra is lassú a haladás a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében jelenleg átépítik a terelést, emiatt ott egy sáv járható, a munkaterület előtt pedig lassul a forgalom. Az 52-es főúton még vételkörzetünkben Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők, ilyenkor a félútpályát lezárják, napközben torlódásra számít. Az arra autózók. Nagyon fontos még, hogy lezárták a hétvégére a 8. kerületi Gál Mózes utcát az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt. A 13. kerületi Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik a gázvezetékjavítás miatt. Távhővezetékjavítás miatt lezárták a 15. kerületi Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Lezárták Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth Lajos út között egy rendezvény miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületi Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Madison Beer új zenéje szólt, a Bittersweet. Ez a Sláger FM vasárnap délután igazi felszabadító dallamok érkeznek, például mindjárt a jó kis country popos, egyenes amerikai életérzés, Shabuzi-val, előtte viszont itthonról is egy igazi garancia a minőségre. Méghozzá a Margaret Island, ennek a dalnak a klipjében egy igazi fontos zenekari pillanatot őriztek meg. A koncert jeleneteket 2016-ban az Akvárium nagy holljában vették fel, méghozzá a Bakancslista lemez bemutatóján. Így a videót gyakorlatilag a zenekar a saját közönségével együtt készítette el, és annyira jó, annyira felszabadító ezeket a zenéket hallgatni, pláne egy vasárnap délután. A Margaret Island és a Veled minden következik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
2: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
10: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Gratulált a magyar kormánynak Kína budapesti nagykövete. Olcsóbb a Palatinus fürdő szeptembertől. Budatétényben is létrejött egy sulizóna. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Amióta az új kormány hivatalba lépett, a két ország vezetői jó kapcsolatot ápoltak, levélváltások és üzenetek útján, és közös nevezőre jutottak a kínai-magyar kapcsolatok előmozdításáról is, mondta Gong Tao, Kína budapesti nagykövete a Daily News Hungary-nek adott interjújában, amelyben a magyar-kínai kapcsolatokról kérdezték a nagykövetet a magyar kormány első 100 napja után. A riportot a Telex szúrta ki. Gong Tao azt mondta, több magyar miniszterrel is találkozott és beszéltek a két oldalról, kapcsolatokról és együttműködésről. Ez alapján szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is a stabil fejlődés útján vannak. Az uniós források hazahozataláért, a hőhullám és aszály okozta kihívások terén elért eredményekért gratulált a magyar kormánynak. A Palatinus gyógy, strand és hullámfürdő szeptember közepétől jelentősen olcsóbb jegyárakkal várja a vendégeket, 30-40%-kal csökkennek a szezonon kívüli belépő árak. A leglátványosabb változás a felnőtt napi jegy áránál látható, hétköznap a korábbi 6000 forint helyett 3800, hétvégén pedig 6500 helyett 4200 forint lesz a belépő. A diákok és a nyugdíjasok is jelentős kedvezményre számíthatnak, számukra a napi jegy hétköznap 2500, hétvégén pedig 2800 forint lesz. A Richter egészségváros október 3-án Budapestre a 18. kerületbe érkezik. Ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadásokkal és családi programokkal támogatja a lakosság testi és lelki jólétét, miközben a közösség összefogásának köszönhetően a Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent Imre egészségügyi szolgáltató fejlesztéséhez is hozzájárul. Az Agora előadósátorban hiánypótló egészségügyi előadásokat hallhat a közönség, kardiológia, csontritkulás, bőr és körömgomba, gyógyszerészet, memória, mentális egészség, valamint a női egészség megőrzéshez kapcsolódó témákban. Elkészült a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete a Suli Zóna a 22. kerületben a Közgazdász utcában a Kempelen gimnáziumnál. A tanévkezdésre sikeresen befejeződött az építkezés, aminek keretében egyirányúsították a Közgazdász utcát a Nagytétényi út felé, az iskola előtt forgalomcsillapító küszöböt létesítettek, az iskola oldalán lévő járdát új térkő burkolattal látták el, és zöldítették a megújult járda környezetét. Ami nagyon fontos még, szabályos a parkolást, a Művelődés és a Közgazdász utca sarkán, valamint az iskolánál is K+R parkolókat alakítottak ki. Egyetlen iváncsai furt és ásott kútból vett vízmintában sem mutatható kiszennyeződés, közölte a helyi önkormányzat az 55 helyszínen elvégzett mérések alapján. A vizsgálatokat azután rendelték el, hogy az SKON Hungary akkumulátorgyár jelzése szerint NMP oldószer került az üzem saját belső monitoring kútjába, ami miatt a gyár leállította az érintett berendezéseket. A község vezetékes ivóvíz hálózata eleve más forrásból kapja a vizet, de a lakosság megnyugtatása érdekében a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatni fogják. A hét elején a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszán túl várhatóan szárazon marad. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között várható.
12: Szakaszonként lehet telítettebb forgalmi sávokkal találkozni, például a Budaörsi úton többen lehetnek, illetve a Kiskörúton és egyes részeken a Nagykörúton, valamint a Rákóczi úton is több az autós. A pesti alsórakpart továbbra is zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik ilyenkor a rakpart kényelmét. Ezen túlmenőleg tudjanak róla, hogy lezárták Solymáron a templom teret és a Dózsa-György utcát ma éjfélig egy rendezvény miatt. Lezárták a hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok nagyasszonya tér között, ott is rendezvény tartanak. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, javítják a vízvezetéket. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítása miatt. Lezárták Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között, ott is rendezvényt tartanak. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert ott most új gyalogátkelőhelyet létesítenek. A 10. kerületi Vaspálya utcában pedig befelé az Iház utca után lezárták a buszsávot gázvezetékjavítás miatt.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Négy múlt Halloween, továbbra is Karakas Balázs vagyok, maradok és hozom a legjobb zenéket. Katzai Animalja érkezik, a klipjében egy vacsoraparti egyre vadabbá válik, miközben előkerül a felszabadult a bénük, amit ugye nem feltétlenül mutatnak meg mások előtt. Itt a kiválóság! Sláger!

Sunburn és egy milyen érző dal az Undressed. Ez a Sláger FM vasárnap délután jöhetnek akár mély érzelmek, ebben pedig azért szerintem Freddie Mercury zseniális volt, hamarosan ő énekel. Mindezek közben tervezgethetjük a legizgalmasabb programokat szeptemberre. Az Európai Mobilitási Hét programjához kapcsolódóan mobilitási Nassai túra lesz. Az útvonal a Katalin-pusztai látogatóközponttól indul, majd érinti a Gyadai tanösvényt, az Óriások pihenőjét, a Pallós tanösvényt, a Függőhidat, a Big Kutat, a Vaditatótavat és a Látóhegyet is. Felkapaszkodhatunk a Nassai csúcsára, majd a Gombási pihenőn keresztül Vác Deákvár felé haladunk. Az őszi túra hosszabb a tavaszi változatnál, úgyhogy megfelelő cipő, réteges öltözet, víz és némi kis ennivaló is azért szükséges lehet. Mindez szeptember 20-án délelőtt 9 órától indul, ahogy mondtam, a Katalin-pusztai látogatóközponttól. Nálunk pedig a legnagyobbak, Freddie Mercury most, eredetileg 85-ben énekelte el ezt a dalt, de Freddie halála után a Queen többi tagja elővette az eredeti éneksávot, újra játszották köré a zenét, Brian May pedig úgy képzelte el az egészet, mintha Freddie még most is ott lenne velük a színpadon. Így kapott 10 évvel később egy másik életet. Az I Was Born to Love You, ezt játsszuk most!

0: micsoda countrys hangzás a vasárnap délután azon pontján, amikor sokan már azért érezzük a hétfőnek az előszelét. Amy McDonald és a This is the Life itt nálunk a Sláger FM-en, ahol a One Republic veszi át a váltást. A zenekar frontembere Ryan Tedder pedig egy igazi zseni. Olyan világslágerek megírásában is részt vett már, mint Beyoncé Halo-ja, vagy éppen Lionel Lewis Bleeding Love című dala. Úgyhogy ő nem csak a One Republic slágerei mögött rejtőzik meg, de most speciálebben. Itt a Run tőlük, előtte viszont aktuális információink. Holnap egy legyengült hidegfront érheti el Budapestet, emiatt gyakran zavarják majd felhők a napsütést, tartósan felhős, borult időszakok is lehetnek, sőt, mint több elszórtan akár kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de délután nyugat felől csökkenni kezd majd a felhőzet. A hajnal 16 fokkal indul, napközben pedig 21 fok lehet majd. Kedden javarész napsütéses időre számíthatunk, néha lehetnek felhők, ezekből csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor, zivatar, a legtöbb helyen mérsékelt marad majd a hét második napján a szél. Aznap akár már 24 fok is lehet. Jövök a közlekedési hírekkel itt a Sláger FM. Fontos tudni, hogy lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát mai éjfélig rendezvény miatt. A 64A és a 164-es autóbusz nem közlekedik. A 64-es, a 64B és a 164B busz terelve jár, nem érinti a József Attila utcában a Solymár községháza, a Dózsa-György utca, valamint a Templom tér megállót. A 964-es éjszakai járat pedig kihagyja a Mátyás Király utcai Solymár községháza megállót is. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűbben jár Kelenföld vasútállomás és a Puskás-Ferenc stadion között, ma délután 3 és este 6 óra között, majd este 8 és 11 óra között. A kettes villamos este 7 óráig, majd este 8-tól 11-ig jár sűrűbben. A 24-es villamos ma este 10 órától üzemzárásig szintén sűrűbben indul. A H7-es hév ma 4 órától üzemzárásig szintén sűrűbben közlekedik. A H6-os hév karbantartás miatt Sziget-Szent Miklós gyártelepe és Dunaharaszti külső között nem közlekedik. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Egy dal, ami ott volt velünk az elmúlt két évben, nehézségeken, vagy éppen gyönyörű pillanatokon át. Miles Smith és a Stargazing itt a Sláger FM-en. Kevés reklámszerződés fordult akkor át mindössze néhány nap alatt, mint amikor az egyik üdítő márka 5 millió dolláros kampányt épített Madonnára és a Like a Prayer-re, majd a dal provokatív klipje körüli tiltakozás után visszavonta a reklámot. De maradt a lóvé Madonnánál. Nem véletlen hívják őt üzletasszonynak. Madonna és a Like a Prayer, egy kis nosztalgia a két kazis magnók hőskorából.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágerek.

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A Dunába ugrott egy férfi az őt üldöző rendőrök elől. Tovább pusztít a tűz Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben, mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető szombati sajtótájékoztatón, amelyen bejelentette, hogy a kormány azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít, és a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Magyar Péter hozzátette, új célzott ellátást indítanak autizmus spektrumzavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyermekek számára. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, és mintegy 440 millió forintot fordítanak azonnal a veszélyeztetett serdülőlányok és fiatal édesanyák támogatására. A rendőrök elől menekülve a Dunába vetette magát egy 27 éves autós a Kopaszigátnál, miután egy közúti ellenőrzés elől menekülve menet közben kiugrott a mozgó autójából. A folyóból hamar ki kellett mászni, amivel nem tudott úszni, a parton fekvő férfit pedig azonnal elfogták a 11. kerületi rendőrkapitányság járőrei. Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőr eltiltás hatálya alatt jogosítvány nélkül vezetett, ráadásul az út szélén magára hagyott járművének utasa ellen is bírósági körözés volt érvényben. Közel 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a kedvelt horvátországi nyaralóhelynek számító Brács szigetén pusztító tűz miatt, írja az index.hr. A lap két sérültről is tud. A tűz csütörtök este keletkezett Lozécska közelében, és az elmúlt napokban nagy területen pusztította Bozótosban, az Ajnövényzetben és a Fenyőerdőben. A tűz szombatra mintegy 3000 hektárnyi erdőt, Bozótot és alacsony növényzetet ért el. Az oltást az erős szél és a nehezen járható terep is nehezítette. A földi egységek mellett tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a kutatók éjszakáján szeptember 25-én a Hungaromet második kerületi székházába. A látogatók megismerhetik a Hungaromet Nonprofit ZRT muzeális szakgyűjteményét, ami páratlan betekintést nyújt abba, hogyan fejlődött az időjárás megfigyelése az elmúlt évszázadok során. A vezetett látogatás bemutatják a gyűjtemény legérdekesebb darabjait, régi hőmérőket, csapadékmérőket, szélmérőeszközöket, valamint olyan korai műszereket, amelyek ma már csak múzeumi környezetben láthatók. Szeptember 21-e és 27-e között újra a főváros kávés helyei kerülnek reflektorfénybe. Érkezik a Budapest Coffee Week, amelyhez idén több mint 80 fővárosi kávézó és pörkölő csatlakozik. A résztvevő helyek egész héten különleges, sok esetben csak erre az alkalomra megálmodott italokkal készülnek. Emellett idén több helyszínen izgalmas macsás kreációk is színesítik a kínálatot. A város különböző pontjain közben cuppingok, workshopok, pörkölő látogatások, kóstolók és más kávés programok közül lehet válogatni. A hét elején a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszántúl várhatóan szárazon marad. Az északi északnyugati szél időnként megélénkül Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között várható.
2: Jó utat kívánok a Schlager FM-mel, mondjuk a közlekedési információkat. Arról kaptam híreket, hogy Szomód és Bajna között a Malomipari telep előtti szakaszon a 103-as főúton a 16-os kilométernél két személyautó ütközött össze. A baleset körülményeit félútpályás lezárás mellett vizsgálják. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében továbbra is a terelést építik át, ezért egy sáv járható a munkaterület előtt, a forgalom lelassul, úgyhogy kisebb torlódásra készülhetnek ezeken a szakaszokon. Budapesten élénkebb forgalom jellemzi a Budaörsi utat, teterítettebb forgalmi sávokkal találkozhatnak a Krisztina körúton és a Margit körúton, illetve a Kiskörúton, a Nagykörúton, valamint szakaszonként a Rákóczi úton is több az autós ezekben a pillanatokban a hozzánk bejutott információk szerint. Készüljenek arra, hogy le van zárva Solymáron a Templom tér és a Dózsa-György utca mai félig rendezvény miatt. Lezárták a hétvégére a 8. kerületi Gál Mózes utcát az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt, de lezárás alatt a 22. kerületi Panoráma utca és a Baross utcánál ennek az az oka, hogy ott a vízvezetéket javítják.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hello, én Karakas Balázs vagyok. Mark Amber következik, a dal alapgondolata nem kizárólag a romantikus szerelemről szól. Arról írta, amikor rájövünk, hogy nem feltétlenül nagy dolgok kellenek ahhoz, hogy jól érezzük magunkat az életben. Úgyhogy ez jó tanács, itt a Belong Together. Slágerek.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Az elmúlt pár percben a táncos lábúak voltak előnyben, köszönhető ez a Miami Sound Machine-nek és a Konkának, ez pedig a Sláger FM, ahol azért lassítani is fogunk, hiszen a csodálatos Benson Boone egyik dala érkezik, de amúgy ezek előtt van még egy jó hírem, ugyanis új kilátótorony nyílt Csömörön, a Rozsdafarkó kilátó a község legmagasabb pontján, a 243 méteres tengerszint feletti magasságban áll, maga a torony pedig további 20 méter magas. A környezetbarát alapanyagokból épült látványosság a Levendula utcától induló 16 állomásos tanösvényen közelíthető meg, ahol még a környék élővilágáról is tájékozódhatnak a kirándulók. A toronyban pedig helytörténeti, túrázási és csillagászati ismertetők várják, a közelben pedig a II. Világháborús Attila vonal lövészárkai és emlékműve is meglátogatható. Úgyhogy jó túrázás, lesz még jó idő szeptemberben, úgyhogy lesz erre jó lehetőség. A folytatásban pedig Benson Boone, furcsa, de néha akkor kezdünk el félni, amikor úgy végre minden rendben van. Ez történt Benson Boone-nál is. Jól ment a karrierje, boldog volt a kapcsolatában. A családjával is rendben volt minden, de egyszer csak azon kapta magát, hogy attól fél, milyen lenne mindezt elveszíteni. Talán ez a dal sikere, hogy ez az egész annyira emberi. Benson Boone és a Beautiful Things itt a Slágeren.

0: Egy szerethető dalocska a 90-es évekből, amire jó lazítani vasárnap délután, mert végül is hova rohannánk a hét utolsó napján. Jimmy Clifftől szólt az I Can See Clearly Now itt a Sláger FM-en. Holnap hétfő, és bízom benne, hogy azért az elménket még nem a hétvége gyászának gondolata borított el, hiszen még így fél hat után is bőven van mit csinálni a városban. Akárcsak ha teszünk egy sétát valamerre, akkor már ezzel is feltöltődhetünk. Mellé pedig Alex Warren zenét tudom ajánlani. Egy interjúban mondta el, hogy amikor hallgatja ezt a dalt, akkor az jut eszébe, amikor először találkozott a mostani feleségével. És ez bizony mindannyiunk életében nagy pont. Alex Warren, Fever Dream, előtte viszont hozom az aktuális információkat. Csípős lesz a hajnal Budapesten, 16 fokig hűl le a hőmérséklet, holnap egy legyengült hidegfront éri el a várost, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, sőt, lesznek tartósan felhős, borongósabb időszakok is. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol akár zivatar is kialakulhat, 21 fok lesz a legmelegebb órákban. Aztán kedden már sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, a legtöbb helyen mérsékelt marad majd az északnyugati szél. Kedden már melegebb lehet, hiszen aznap 24 fokot is mérhetünk. Fél hat után is a közlekedési információkért a Sláger FM-et érdemes hallgatni. Korábbi információink szerint Szomód és Bajnak között a malomipari telep előtti szakaszon a 103-as főúton a 106-os kilométernél összeütközött két személyautó. A baleset körülményeit félpályás útlezárás mellett vizsgálják. Érdemes figyelmesebben közlekedni ezen a szakaszon. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében továbbra is a terelés átépítési munkálatait végzik, ezért a 77-es és a 71-es kilométerek között csak egy sáv járható. A hivatalos hírek szerint a munkaterület előtt a forgalom lelassul, így kisebb torlódásra, lassulásra készülhetnek az azon a szakaszon autózók. Budapesten több ponton jelenleg is élénkebb forgalomra számíthatnak, például a városba befelé vezető utak közül néhányon, legutóbbi híreink szerint a Budaörsi úton, illetőleg a Kiskörút, Nagykörút környékén azért többen autózgattak. Érdemes arra készülni, hogy lezárták a hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

zenéje a Heaven szólt nálunk a Sláger FM-en, és mivel egyre közelebb az este 6 óra, nem sokára érkezik Kovács Áron és Kisó műsora a Slágerlista, szokásosan kiváló hangulattal, megfelelő minőségű és mértékű humorral, és persze jó sztorikkal. Én búcsúzom már a Katy Perryvel és a dallal, amit arról alkotott meg, hogy milyen az, amikor a másik fél folyamatosan változtatja, mit akar, közel enged, eltávolodik, forró, hideg, igen, nem, bent, kint. Hát azt hiszem, mindannyian ismerünk ilyen embereket. Itt a Hátenkolt Katy Perrytől Karakas Balázs kicsekkol, legyen csodaszép a vasárnap estéjük!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
3: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
4: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
5: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
6: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
10: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock, a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
11: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.
1: A reklám után.
11: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Berekedés volt a budai várban, két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki. Biztonságban vannak a Brát-szigeten evakuált magyarok. Jövő héten lesz a nyitott piacok napja. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Verekedés volt a budai várban, két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság az MTI-vel vasárnap. A közlés szerint három férfi összeverekedett az első kerületi Szent György térnél szombat este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket. Ellátásukat követően mindhármukat előállították az első kerületi rendőrkapitányságra, ahol kettőt garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van, közölte a BRFK. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint biztonságban van az a 40 fős magyar csoport, amelyet a horvátországi Brát-szigeten pusztító tűz miatt evakuáltak. A tárca sajtóosztálya az MTI megkeresésére azt írta, a konzuli szolgálat felé telefonos megkeresés érkezett egy 40 fős magyar csoporttól, amelyet szombat éjfél körül Milnából evakuáltak. Beszámolójuk szerint a csoport tagjai biztonságban vannak, biztosított a megfelelő ellátásuk, a minisztériumnak magyar állampolgárságú sérültekről amiről nincs tudomása, írták. Orbán Viktor szombat késő este közzétett bejegyzésében élesen bírálta a Tisza párt tevékenységét és bejelentette, hogy a jobboldal részéről véget ért a türelmi idő. A Fidesz elnöke a Köccsei pikniken elmondott beszédének részleteit osztotta meg követőivel. Kifejtette, hogy a jobboldal küldetése egy szuverén Magyarország megőrzése, ezzel szemben szerinte a Tisza párt célja az ország gyarmati sorba taszítása, ahol a gyarmattartó szerepét Brüsszel tölti be. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg az idei nyitott piacok napját, amelyhez többek között a Teleki téri, a Fény utcai, a Fővám téri, a Fehérvár úti és a Rákóczi téri piacok is csatlakoznak. Az idei program középpontjában a reggeli áll, a látogatókat különféle kóstolók várják, a kínálatban pedig friss zöldségek és gyümölcsök, sajtok, felvágottak, pékáruk, savanyúságok és házias készítmények is megjelennek. A Kiszteli Múzeumban október 4-e és november 1-e között ismét a Határtalan Design kiállítási a főszerep. A Nemzetközi Design Fotó és Összművészeti Tárlat idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templom térben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A válogatás önálló egységben idézi fel a fotográfia történetének meghatározó technikáját és módszereit, de különálló szekció foglalkozik a kortárs ékszerművészet és a fényképezés viszonyával is. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte vasárnap a Forma 1-es spanyol nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel növelte az előnyét az összetett élén. A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása a 8. futam győzelme, mindet a mostani idényben aratta. Antonelli mögött a 4-szeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája végzett másodikként. A címvédő és pole pozícióban rajtolt Lando Norris, a McLaren brit versenyzője pedig harmadikként. Változékony kora őszi idő várható a jövő héten. Hétfőn a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagy részt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani. Az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Nézzünk szét a főváros útjain, mi a helyzet. Lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát ma éjfélig rendezvény miatt. A 64A és a 164-es autóbusz nem közlekedik. A 64, a 64B és a 164B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a József Attila utcában a Solymár községháza, a Dózsa-György utca, valamint a Templom tér megállókat. A 964-es éjszakai járat pedig kihagyja a Mátyás Király utcai Solymár községháza megállót is. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát, a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert itt is vízvezetéket javítanak. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát, a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől az Zsák utca lett. És még egy hír a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
11: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
13: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádióközösítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. Orsi a szokás szerint a múltból az dalokat, a hét szárja pedig Pink! Három oktávot ölel fel a hangterjedelme és rendkívül stabilan énekel, mondjuk azokon a lábakon nem csodálom.
14: Aha.
13: Tehát azért a jóisten nem a kifutóra tervezte, hanem befutóra. Na, folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, Ray Dalton, Do It Again, a 20.

0: 18. Accent, Sarah, Misha Miller, Don't Leave Kylie, ne hagyjátok el a Kylie-t. 19. pedig Jennifer Lopez és David Guetta, Menj meg nekem a ma estét című története. Remélem sikerre jártak. Orsi jön, és hoz valami játékosat hozzá, Orsi. Játékosat.
1: Visszapillantó.
2: 2016-ban megyünk vissza az időben. A Nem táncolsz jobban, mint én alapsztoria egészen hétköznapi. Lóci összefutott egy félig ismerős sráccal, aki felidézte, hogy valamikor táncversenyeztek Győrben, és állítása szerint ő győzött. Ebből aztán megszületett egy dal, Lócinak pedig azóta szinte végeláthatatlan táncparbajokban van része. Az eredmény persze mindig ugyanaz, senki nem táncol jobban nála. Lóci játszik, Nem táncolsz jobban, mint én, itt a Sláger FM-en.

0: Lóci játszik, nem táncolsz jobban, mint én. Köszönöm szépen.
1: Hát ezt meg hogy érted?
0: Kommentálnám, de leállt az agyam. Érkezik a hésztárja Pink. Hobbija a motorozás és a kertészkedés, és van egy jó hírem egyébként a Kopingnek, mert van egy közös metszet. A motorozás és kertészkedés közös metszete a rotációs kapa.
2: Ez igaz.
0: Őrült anyjan, érted, szól a V2-es, és közben ottan dugványozol utána bőszen, mert hogy fölássa a kertet, majd átadom neki. 15 éves kora óta vegetáriánus, kivéve amikor a kislányával volt várandós, mert akkor a kisasszony követelte a csirkeszárnyat. Uh-huh. Aztán szülés után megint elhagyta a húst. Ez mondjuk érdekes. Minden esetre a Baromfi udvarnak új tagja lett. A Beautiful Trauma klipjében pedig Channing Tatum szerepel. Egy nehéz házasságban élő párt alakítanak, de a videó legjobb része az, amikor közösen táncolnak. Ezt nézzétek meg, egyébként mindig érdemes így vissza-vissza nézegetni, 20 év múlva még érdekesebb lesz.
1: Miért?
0: Hogy még tudtak mozogni. Mi meg még látunk. 17. a Switch Disco, Rehab, Samfelt és Sleep Tonight. Na, 11 helyet zuhant, úgyhogy most egy kicsit úgy, na, morzsoljunk el egy könnycseppet.

0: Loi és David Puentes, Golden Summer a 25. Ray Dalton és a Blood Running pedig a 16. Orsi pedig érkezik egy dallal. Bárha lehet ezt így nevezni.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte volna 37. születésnapját Tim Bergling, vagyis Avicii. A svéd DJ néhány év alatt a világ egyik legismertebb elektronikus zenei előadójává vált. A hatalmas sikerre járó nyomást azonban egyre nehezebben viselte. Egészségügyi problémái miatt 2016-ban visszavonult a turnézástól. 2018 áprilisában mindössze 28 évesen vetett véget az életének. Én most az egyik legnagyobb slágerét választottam 2013-ból, melyben Aloha Black énekel. Jön Avicii és a Wake Me Up.

0: Avicii és a Wake Me Up. Köszönjük szépen, remélem nem aludt-e senki.
1: Nem.
0: Jó? A haknistákat, akik úton vannak, ébresztő! Hamarosan kiállhatok újra egy kútra, de még nem. Mert hogy ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján, és drága muzsikus kollégáim, ha nem szerepeltek a listán, azt át kell gondolni, hogy miért lehet. Érkezik a hét sztárja. Mondtam már, hogy a koncertjeink gyakran előfordulnak akrobatikus elemek, és nem a közönség soraiból, mert én például a Metallicán is láttam akrobatikus elemeket, de az inkább ugye a lem volt a nézőtér előtt. Főleg a fénykorukban. Pogóztatok már egyébként? Ki az, aki pogózott, tegye fel a kezét?
2: Volt már ilyen.
0: Ha azt egyszer valaki elmagyarázza, hogy egyébként a kamaszkori frusztráció levezetésén kívül mi az értelme, akkor írja meg, köszi.
3: Ne.
0: Nem kell mondanom, hogy ha a színpadon vannak akrobatikus elemek éneklés közben, az nagyon komoly edzettség és felkészültség kell. 2018-ban a Super Bowl-on influenzásan lépett föl, az U betűt mindig kihagyom, influenzás. Ez influenzás, mi így mondjuk, nem? Influenzás.
4: Mit tudjam én?
0: Ja. Ha van egy U betű, amit úgy spórolok. Én vagy a gurulnál is csak gult mondok. Na, a lényeg az, hogy ő énekelt az amerikai himnuszt. Betegen.
2: Valóban?
0: A videófelvételen köp egy hatalmasat, amiből volt egy kis botrány, de kiderült, hogy a köhögés elleni cukorkát köpte ki. Nálunk ez mekkora sztori lett volna, nem? Isten áll! Meg!
1: Befejezte?
0: Egy rádióinterjú során azt mondta, hogy direkt rontja el a fellépések közben a dalszövegeit, mondván, hogy a közönség lássa, hogy nem tátikázik. Na, én ugyanezt csinálom, gyerekek. Csak nem a saját dalaimmal, hanem mindenkiével. Minden dalszöveget rontok, csak hogy tudjátok, hogy élő.
1: Ügyes!
0: Hát ez egy taktikai elem. 14. Blondish, Curtis Wells és a Lovers on the Dance Floor.

0: A Turn the Lights Off-val a 12. Előtte Tóth Abigail szerepelt a Sugar Daddy-vel a 13. Orsi meg közben jön, és hoz valami Jennifer Lopez-től. Vagy lehet, hogy rosszul látom.
1: Visszapillantó.
2: 1981. szeptember 12-én született Jennifer Hudson, vagyis 45. születésnapját ünnepli az Oscar, Golden Globe és Grammy díjas énekesnő színésznő. 2004-ben az American Idol-ban ismerte meg Amerika, két évvel később pedig már Beyoncé, Eddie Murphy és Jamie Foxx mellett szerepelt a Dreamgirls-ben. Alakításáért rögtön megkapta a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. 2013-ban csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. 2008-as slágerét választottam, ez a Spotlight itt a Sláger FM-en.

0: Jennifer Hudson és a Spotlight. Köszönjük szépen! Na figyeljetek!
1: Igen.
0: Kultúránk svájci bicskája Tom Hardy új oldalát mutatta meg. Frankie Pulitzer művésznéven kiadta az első rap albumát.
2: Már csak ez hiányzott.
0: Frankie Pulitzer! Édes jó Istenem! Ez olyan lenne, mint hogy Aranyzsiráf Áron néven lépnék fel.
2: Jó!
0: A 15 számos lemezen olyan hip-hop nevek is közreműködtek, mint Busta Rhymes, Method Man és az LP, vagy ELP, nem tudom. A színész valójában már a 90-es évek óta rajong a rappért, sőt 99-ben egy teljes mixtépet is rögzített Tommy Number One néven. Az utóbbi években titokzatos maszkos rapperként már feltűnt, nem az, akire gondoltok, a Cesarface univerzumában is, most pedig hivatalosan is kiderült, hogy ő volt Cesarface, most viszont Frankie Pulitzer.
2: Majd később mindent elmagyarázok.
0: Ha valaki ennyi néven kell bujkálnia, tehát van valami. Azt érzem, hogyha folyamatosan nevet kell változtatnod a karriered érdekében, akkor nem biztos, hogy a névvel van a baj. Taylor Swift és az Opel Light, mi Taylor Swift, milyen név, nem? Semmilyen. Na, 11. mégis tessék.
3: Lehet, hogy tehetek magáért valamit.

0: Taylor Swift és Zoppo Light, köszönjük szépen, időjárás közlekedés, álljatok ki a benzinkútra, most van pihenő, Pisi Kex, Ropi Ücsi, és a legjobbak vannak már csak hátra, a top 10, folytatjuk hamarosan az Opel Valli slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezuhant egy csiklóernyős a 3-as határhegynél. Az FBI jött Budapestre egy szexbűnözőért. Újra kell tárgyalni a svájci motorvonatok karbantartásának feltételeit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Bezuhant és súlyosan megsérült egy csiklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője az MT-nek elmondta, 13 óra 48 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy csiklóernyős lezuhant. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, tette hozzá. Az országos mentőszolgálat az MT-i megkeresésére közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. Kiadta az Egyesült Államok hatóságainak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda azt az 59 éves magyar-amerikai kettős állampolgárt, akit az Interpol 16 rendbeli szexuális erőszak miatt körözött. A férfit az eljárás során a magyar hatóságok kétszer is elfogták, mielőtt döntés született a kiadatásáról. GF a gyanú szerint Illinois államban követte el a bűncselekményeket, majd névváltoztatást követően Magyarországra szökött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárca vezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetés a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség. A 4IG és annak vezetője feljelentést tett Vályi Nagy Vilmos ellen, miután a volt államtitkár súlyos állításokat fogalmazott meg a cég állami megbízások révén történő piacszerzéséről, túlárazott beszerzésekről, valamint a NAV korábbi elnök helyettesének Mészáros Lőrinchez és Jászai Gellérthez kötődő vadászházi találkozóiról. A 4IG visszautasította és valótlannak nevezte a vádakat. Vályi Nagy Vilmos becslése szerint az informatikai szektorban az elmúlt években megkötött 1-3 éves szerződés állományok keretében mintegy 300 milliárd forintnyi forrás elfolyása vagy felesleges kiadása valósult meg, míg a teljes nemzetgazdasági veszteséget 1500-1700 milliárd forintra teszi. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a budapesti klasszikus filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi filmklasszikusokkal várja a mozirajongókat. A fesztivál különlegessége, hogy a filmtörténet meghatározó alkotásai felújított minőségben nagyvásznon láthatók. A program egyik kiemeltje a Queen 1986-os budapesti koncertfilmjének 4K-ban restaurált változata, amely világpremierként nyitja a fesztivált. A vetítések több budapesti moziban és kulturális helyszínen zajlanak. Forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedést érintő terelésekre kell számítani szeptember 21-től a 18. kerületi Nap utca és Bakonybánk utca között burkolatjavítási munkák miatt, közölte a Budapest Közút. Az előreláthatólag két hétig tartó burkolatjavítással mintegy 80 méter hosszon újul meg az útpálya és a szegélyek. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső zápor, néhol zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk. Nézzünk szét a főváros útjain, mi a helyzet. Lassú a haladás a Széll Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát ma éjfélig rendezvény miatt. A 64A és a 164-es autóbusz nem közlekedik. A 64, a 64B és a 164B autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a József Attila utcában a Solymár községháza, a Dózsa-György utca, valamint valamint a Templom tér megállókat, a 964-es éjszakai járat pedig kihagyja a Mátyás Király utcai Solymár községháza megállót is. Lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert itt is vízvezetéket javítanak. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát, a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől az Zsák utca lett. És még egy hír, a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Mindenki az úton! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján, és különösen tekintetbe vesszük nyilvánvalóan a Sláger FM hallgatottságát. Jön a Top 10! Porsche a múltból az dalokat, a hétsztárja pedig Pink, aki gyerekkorában tornázott, mintha ez mindenki tornázik gyerekkorában, meg aztán időskorában is. Valójában kettő között van az, hogy ott kiesnek a dolgok.
3: Előfordul.
0: Később pedig BMX rajongó volt. Felnőtt fitness és joga szerelmese. Aha, elírás történt, tehát Istenem.
4: Olvassa, nézze a súgógépet az a barom.
0: Miket olvasok? Felnőttként a fitness és a joga szerelmese. Na, mennyi érdekesség Pinkről, nem? Bekapcsolt a rádiót gyanútlanul, érted, és akkor megtudod a Pinkről, hogy a joga szerelmese. Hát ekkora só! Mekkora só! Folytatjuk az Opel-val is legelistát, Bibi Rix-e és a Faithless New Religion-je, a múlt heti ezüstérmesünk a 10.

0: Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa.
1: Ez az Opel Vallis slágerlista. 8.

0: Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja a 8. helyen, Martin Garrix, Matti Szatko, Barbs és a Butterflies két helyet javított. Istenem, hogy ezek mint a szánhozó kutyák annyian vannak, nem? Azt röpül ez a szán a 9. Orsi, gyere és hozz egy másik állatot. Egy kígyó.
1: Visszapillantó.
2: 35 éves lett Kygo, a világhírű norvég DJ és zenei producer. Karrierje a SoundCloudon indult, ahová feltöltött remixei villámgyorsan terjedni kezdtek, köztük Ed Sheeran Icy Fire című dalának átirata. 2014-ben már a világ egyik legkeresettebb DJ-je volt, később pedig elsőként ért el az 1 milliárd Spotify lejátszást. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Selena Gomez, Ellie Goulding vagy az Imagine Dragons. 2019-ben Whitney Houston egyik dalát gondolta újra, méghozzá óriási sikerrel. Kygo és Whitney Houston következik, ez a Higher Love.

0: Jó és a Higher Love, köszönjük szépen, ez itt az Opelval slágerlista, és az utolsó hírünk Pinkről. Egy időben patkány, mert ugye a hisszárja, bocsánat, egy időben patkányokat tartott otthon, és a turnékra is magával vitte őket. Mások a menedzserükkel ugyanezt teszik. Ha! 2015-ben kicsit felszedett, ekkor sokat cikkezett róla a bulvár média, mert azok ám nagyon figyelnek, egy kiló ide, két kiló oda.
1: Igen.
0: Elég hamar reagált és nyilatkozta, hogy ő szépnek érzi magát, mellesleg elkezdett együtt dolgozni egy rákkutató intézettel, esetleg írhatnának inkább erről, valamint kapják be.
1: Legyen óvatos.
0: A fogyi tablettájukat. Tehetségét lánya is örökölte, a közös daluk sokáig szerepelt a slágerlistákon. Na, Pinknek jó egészséget, én nagyon bírom, nagyon szeretem. Önazonos, reszelt hangú, nem csont és bőre állatasszony. Na hajrá! Hetedik közben Loi és a Get Lucky.

0: Shakira és Burna Boy Dajdaja az ötödik, Taylor Swift és a Fate of Ophelia a hatodik helyen. Orsi jön, és most elhozta nekünk.
1: Aha. Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 52. születésnapját Huber Ferenc. A színész körül az évek során nem volt hiány botrányokból sem. 2013-ban például elismerte, hogy vásárolta az érettségét, hogy bejuthasson a színművészetire. Később pedig a diplomamunkájával kapcsolatban is plágium ügybe keveredett. Színészi tehetségét azonban nehéz vitatni, nekem pedig róla most rögtön a Valami Amerika jutott eszembe. Jöjjön az első rész nagy slágere, Bonbon, Valami Amerika.

0: Bonbon valami Amerika. Szolnoki Peti, a jó Isten ringasson az ölében. Vagy nem tudom, ahol szeretnéd, vagy nem tudom, milyen viszonyban voltatok. Ez itt még mindig az Opelval is legerlista, ahol Bruce Willis már állandó szakápolói felügyeletre szorul. Ez is egy szomorú hír, nem tudom, mi van, most elindultunk itt lefelé, kérem hangulatilag. Egy különálló a család közelében lévő otthonban él. Frontemporális demenciával küzd, fizikailag még mozgékony, kommunikációs képessége azonban folyamatosan romlik. Oh. Na ez olyan, mint a kisfiam. Fizikailag még mozgékony, de a kommunikációs képességet azt hagyjuk, miközben be van pörögve. Konkrétan csak kifele jönnek hangok, befelé semmi. Ennek ellenére nemrég ott tudott lenni, nem a kisfiam, hanem a Bruce Willis, Demi Moore-ral közös lánya Tallulah esküvőjén, ahol megható családi fotók is készültek róla.
1: Helyes.
0: A 32 éves Tallulah az idahoi St. Valley-ban ment férjhez, zenész párjához, Justin Arcee-hez.
2: És most mit tegyük?
0: Ezek a nevek. Tallulah és Arcee. Willis minden napjait ma már csendes családi programok, közös étkezések és kisebb autós kirándulások jelentik, ahol nagyon bízom benne, hogy nem ül a volánnál. A negyedik pedig a héten, akinek csak hogy nem jött össze a dobogó, hipaton és az Out of My Head.

0: Estónia után a negyedik helyen, és az adomány hedet hallgatván tovább megyünk, tovább lendülünk, Orsi jön, és hoz valamit a hét sztárjától.
1: Visszapillantó.
2: 47 éves lett Pink, aki ezúttal a hét sztárja volt nálunk. Most 5. Fun House című albumának vezető kislemezét választottam tőle. A So What 2008. augusztus 11-én jelent meg, és a szövegét részben a férjével, Carrie Harttal tartott akkori mosolyszünet ihlette. A történet pikantériája, hogy Carrie ennek ellenére a dal klipjében is szerepet vállalt. A házasság pedig végül túlélte a válságot. Pink egyik legnagyobb slágere jön, ez a So What.

0: és a So What? Oh, ezt királyban nyomjuk a Still Crazy-ben is egyszer meghallgat, majd kirakom egyszer. Ja, majd ha összeszedem magam. Ha lesz időm majd veletek foglalkozni, akkor kirakom, de ez nagyon szeretem ezt a dalt. Már csak a top 3 van hátra, meg egyébként a Still Crazy-t is. Na, mondom a saját projektem, jó? Oké?
1: Oké.
0: Nem kell beszólni.
1: Nincs.
0: Tök ritkán beszélek róla, pedig megtehetném minden héten.
1: Éppenséggel le.
0: Istenem, de jó ember vagyok.
1: Való.
0: Tánlapozzunk. 10. Biberix-e és a Faithless New Religion-je. Martin Garrix a 9. a Butterflies-on. Sam Felt és Rosalyn Heart Like Mine-ja a 8. volt jó. Hetedik a héten a Get Lucky, Loi bácsitól, vagy néni. Taylor Swift a 6. ez a Fade of a Philia. Shakira Burna Boy az 5. a Daytime-jal. A Daidaiozó Shakira után jön Hipertónia és Norma Jean Martin az Out of My Head-del. Az élem pedig legalábbis, ami a 3. helyet illeti, Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful-e. Jó, ez már az él. Nekem a 3. hely már az él, oké? Okay? Jussál el oda, jó? Azt utána beszélgessünk róla. Szóval ez már majdnem a csúcs. Ez a

0: Birds és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-ét hallottuk a bronzérmesként, vagy a bronzérmes helyen, és akkor jött egy hír, közben hallgattam, gyerekek, befutott egy ilyen telex.
1: Hogy mi van?
0: Kaptam egy telegráfot. Selena Gomez és férje Benny Blanco, végre egy normális Benny Blanco, néhány romantikus napot töltött Velencében. A páros az Orient Expressről leszállva fotózták le, és egy vízitaxiban is elcsípték őket, amikor egy gyengét pillanatban Selena puszit adott a férje arcára. Ilyeneket csinálnak, Istenem. Elmenek Velencébe, azt pusziszkodnak. Ezt látnunk kell.
1: Igen.
0: Egyébként nemrég Selena még Nagy-Britanniában forgatta a Gyilkos a házban új évadát, így most végre jutott idejük egy kis kettesben töltött pihenésre. Milyen kettesben töltött? Most mondom el, hogy ott volt mindenki, az összes paparazzi ott izért tolta magát a mellettük a motorcsónakban. Borzalmas lehet világsztárnak lenni, de komolyan. 2023 végén vállalták fel a kapcsolatukat, gondolom azért, mert már mindegy volt. Már állandóan fotózták őket, és 2024-ben meg volt az eljegyzés, 25-ben pedig Santa Barbarában összeházasodtak. De miért kellett még egy nő a kapcsolatban, azt nem értem.
1: Azt mi sem tudjuk.
0: Na mindegy, Cameron

0: Cameron és a Be Mine az ezüstérmes, és akkor még egy óriási hír, hogy van az a szabály, tudjátok, hogy kutyatartók kezeket fel, hogy egy kutya év 7 emberi évnek felel meg.
1: Hát persze.
0: Szerintem ez, na most kíváncsiak a hír mit mond, mert szerintem ez hülyeség, én így számolgattam, de ez nem nagyon jön ki, vagy sokszor nem. Szóval azt mondja, hogy tudományosan nem állja meg a helyét, tessék, annyira tudtam.
1: Hé, nyugi.
0: A kutatók a kutyák és az emberek DNS-ének öregedését vizsgálták, és kiderült, hogy a kutyák életük elején elképesztően gyorsan öregszenek, később viszont a tempó lelassul.
1: Hiszek neked.
0: Na most kapaszkodjál meg, kis barátom, kutyatartó. Egy egyéves labrador biológiailag körülbelül egy 31 éves embernek felel meg, egy 2 éves labrador viszont már csak egy 42 éves emberhez hasonlítható. Tehát az első évben öregszik 31 évet, utána 1-től 2-ig már csak 11-et. Egy 4 éves kutya nagyjából 53, egy 12 éves labrador pedig 70-71 ember évnek felel meg ebben a modellben, vagyis nincs egyetlen szorzószám, ami minden életkorra működik, mert először nagyon sokat használódnak a kutyák, utána valahogy szép lassan belekopnak az életbe.
1: Te értetted a szitu?
0: Kedves kutyabarátok, tartson mindenkinél nagyon hosszú ideig ez a csodálatos kapcsolat ember és állat között. Egyébként ez a mi kapcsolatunkra is jellemző, úgy érzem, olykor, igaz, srácok?
2: Nyilvánom, fiúk, üljetek vissza.
0: Na, elgondoltam. Ennyi volt már az Opelval is legelista, az élen Bambolé Alex Kenji. Hú, de jó. Nem sokára jövök megint.
2: Oké. Okay.

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
3: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HUP projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
5: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Sláger FM.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Gratulált a magyar kormánynak Kína budapesti nagykövete. Olcsóbb a Palatinus fürdő szeptembertől. Budatétényben is létrejött egy sulizóna. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Amióta az új kormány hivatalba lépett, a két ország vezetői jó kapcsolatot ápoltak, levélváltások és üzenetek útján, és közös nevezőre jutottak a kínai-magyar kapcsolatok előmozdításáról is, mondta Gong Tao, Kína budapesti nagykövete a Daily News Hungary-nek adott interjújában, amelyben a magyar-kínai kapcsolatokról kérdezték a nagykövetet a magyar kormány első 100 napja után. A riportot a Telex szúrta ki. Gong Tao azt mondta, több magyar miniszterrel is találkozott és beszéltek a két oldalú kapcsolatokról és együttműködésről. Ez alapján szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is a stabil fejlődés útján vannak. Az uniós források hazahozataláért, a hőhullám és aszály okozta kihívások terén elért eredményekért gratulált a magyar kormánynak. A Palatinus gyógy, strand és hullámfürdő szeptember közepétől jelentősen olcsóbb jegyárakkal várja a vendégeket, 30-40%-kal csökkennek a szezonon kívüli belépő árak. A leglátványosabb változás a felnőtt napi jegy áránál látható, hétköznap a korábbi 6000 forint helyett 3800, hétvégén pedig 6500 helyett 4200 forint lesz a belépő. A diákok és a nyugdíjasok is jelentős kedvezményre számíthatnak, számukra a napi jegy hétköznap 2500, hétvégén pedig 2800 forint lesz. A Richter egészségváros október 3-án Budapestre a 18. kerületbe érkezik, ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadásokkal és családi programokkal támogatja a lakosság testi és lelki jólétét, miközben a közösség összefogásának köszönhetően a Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent-Imre egészségügyi szolgáltató fejlesztéséhez is hozzájárul. Az Agora előadó sátorban hiánypótló egészségügyi előadásokat hallhat a közönség, kardiológia, csontritkulás, bőr és körömgomba, gyógyszerészet, memória, mentális egészség, valamint a női egészség megőrzéshez kapcsolódó témákban. Elkészült a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete a Suli Zóna, a 22. kerületben a Közgazdász utcában a Kempelen gimnáziumnál. A tanévkezdésre sikeresen befejeződött az építkezés, aminek keretében egyirányúsították a Közgazdász utcát a Nagytétényi út felé, az iskola előtt forgalomcsillapító küszöböt létesítettek, az iskola oldalán lévő járdát új térkőburkolattal látták el, és zöldítették a megújult járda környezetét. Ami nagyon fontos még, szabályozták a parkolást, a Művelődés és a Közgazdász utca sarkán, valamint az iskolánál is K+R parkolókat alakítottak ki. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosított. A hét elején a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszán túl várhatóan szárazon marad. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között várható.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Verekedés volt a budai várban, két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki. Biztonságban vannak a Brát-szigeten evakuált magyarok. Jövő héten lesz a nyitott piacok napja. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Verekedés volt a budai várban, két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki, közölt a budapesti rendőr főkapitányság az MTI-vel vasárnap. A közlés szerint három férfi összeverekedett az első kerületi Szent György térnél szombat este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket. Ellátásukat követően mindhármukat előállították az első kerületi rendőrkapitányságra, ahol kettőt garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van, közölte a BRFK. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint biztonságban van az a 40 fős magyar csoport, amelyet a horvátországi Brát-szigeten pusztító tűz miatt evakuáltak. A tárca sajtóosztálya az MTI megkeresésére azt írta, a konzuli szolgálat felé telefonos megkeresés érkezett egy 40 fős magyar csoporttól, amelyet szombat éjfél körül Milnából evakuáltak. Beszámolójuk szerint a csoport tagjai biztonságban vannak, biztosított a megfelelő ellátásuk, a minisztériumnak magyar állampolgárságú sérültek nincs tudomása, írták. Orbán Viktor szombat késő este közzétett bejegyzésében élesen bírálta a Tisza pár tevékenységét és bejelentette, hogy a jobb oldal részéről véget ért a türelmi idő. A Fidesz elnöke a Köcsei pikniken elmondott beszédének részleteit osztotta meg követőivel. Kifejtette, hogy a jobb oldal küldetése egy szuverén Magyarország megőrzése, ezzel szemben szerinte a Tisza pár célja az ország gyarmati sorba taszítása, ahol a gyarmattartó szerepét Brüsszel tölti be. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg az idei nyitott piacok napját, amelyhez többek között a Teleki téri, a Fény utcai, a Fővám téri, a Fehérvárúti és a Rákóczi téri piacok is csatlakoznak. Az idei program középpontjában a reggeli áll, a látogatókat különféle kóstolók várják, a kínálatban pedig friss zöldségek és gyümölcsök, sajtok, felvágottak, pékáruk, savanyúságok és házias készítmények is megjelennek. A Kisceli Múzeumban október 4-e és november 1-e között ismét a Határtalan Design kiállítási a főszerep. A Nemzetközi Design Fotó és Összművészeti Tárlat idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templom térben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A válogatás önálló egységben idézi fel a fotográfia történetének meghatározó technikáit és módszereit, de különálló szekció foglalkozik a kortárs ékszerművészet és a fényképezés viszonyával is. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte vasárnap a Forma 1-es spanyol nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel növelte az előnyét az összetett élén. A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása 8. futam győzelme, mindet a mostani idényben aratta. Antonelli mögött a négyszeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája végzett másodikként. A címvédő és pole pozícióba rajtolt Lando Norris, a McLaren brit versenyzője pedig harmadikként. Változékony kora őszi idő várható a jövő héten. Hétfőn a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagy részt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani. Az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lezuhant egy csiklóernyős a 3-as határhegynél. Az FBI jött Budapestre egy szexbűnözőért. Újra kell tárgyalni a svájci motorvonatok karbantartásának feltételeit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lezuhant és súlyosan megsérült egy csiklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője az MT-nek elmondta, 13 óra 48 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy csiklóernyős lezuhant. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, tette hozzá. Az országos mentőszolgálat az MT-i megkeresésére közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. Kiadta az Egyesült Államok hatóságainak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda azt az 59 éves magyar-amerikai kettős állampolgárt, akit az Interpol 16 rendbeli szexuális erőszak miatt körözött. A férfit az eljárás során a magyar hatóságok kétszer is elfogták, mielőtt döntés született a kiadatásáról. GF a gyanú szerint Illinois államban követte el a bűncselekményeket, majd névváltoztatást követően Magyarországra szökött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárca vezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetés a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség. A 4IG és annak vezetője feljelentést tett Vályi Nagy Vilmos ellen, miután a volt államtitkár súlyos állításokat fogalmazott meg a cég állami megbízások révén történő piacszerzéséről, túlárazott beszerzésekről, valamint a NAV korábbi elnök helyettesének Mészáros Lőrinchez és Jászai Gellérthez kötődő vadászházi találkozóiról. A 4IG visszautasította és valótlannak nevezte a vádakat. Vályi Nagy Vilmos becslése szerint az informatikai szektorban az elmúlt években megkötött 1-3 éves szerződés állományok keretében mintegy 300 milliárd forintnyi forrás elfolyása vagy felesleges kiadása valósult meg, míg a teljes nemzetgazdasági veszteséget 1500-1700 milliárd forintra teszi. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi film klasszikusokkal várja a mozirajongókat. A fesztivál különlegessége, hogy a filmtörténet meghatározó alkotásai felújított minőségben nagyvásznon láthatók. A program egyik kiemeltje a Queen 1986-os budapesti koncertfilmjének 4K-ban restaurált változata, amely világpremierként nyitja a fesztivált. A vetítések több budapesti moziban és kulturális helyszínen zajlanak. Forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedést érintő terelésekre kell számítani szeptember 21-től a 18. kerületi Naputca és Bakonybánk utca között burkolatjavítási munkák miatt, közölte a Budapest Közút. Az előreláthatólag két hétig tartó burkolatjavítással mintegy 80 méter hosszon újul meg az útpálya és a szegélyek. Hétfőn egy legyengült hideg front érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosa.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal rendre inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. És hát nem győzöm hangsúlyozni, amikor Grillus Dániel gyakorlatilag meg tisztel azzal, hogy eljön ide a stúdióba, hogy micsoda megtiszteltetés. Én nem tudom, hogy ezt máshol hangoztatják el, én szeretem hangoztatni mindig, hogy egy kétszeres...
2: Köszönöm, András, mindig jókat dumálunk.
1: Na de nem, ez
2: van mondandónk is, úgyhogy...
1: Hát jó, mondandód mindig van, de tényleg nagy dolog, hogy kétszeres Kossuth díjas vagytok.
2: Igen, hát a Kaláka együttessel azért most már 57 éve gyúrjuk az ipart.
1: Hála jó Istennek, még jó sokáig.
2: És még most nem azt mondom, hogy...
1: a lendület.
2: Hát... nem tudom. De mindesetre most az énekelt vers, mint műfaj, és az irodalmi estek most nem annyira spiccen vannak. Szóval most, hogyha megnézed a művelődési ez a kínálatát, lehet, hogy van valamilyen újfajta irodalmi, de mi nagyon sokat játszunk gyerekeknek, de felnőtt koncert, igaz, most én ne szóljuk egy szót sem, most az éppen a Stenk nevű remek szórakozó helyen egy koncertünk, aztán lesz a Műpában egy kányádi estünk, amire, ahogy hallom, már elfogytak a jegyek.
1: Hát nektek minden évben vannak. Egy csomó. Főleg itt a fővárosban. Úgyhogy nektek tényleg nem lehet okkotok panaszra. És mondtad, hogy nem tudod, hogy van-e lendület, hát akkor ki tudja. Hát te vagy benne, te vagy a lendület elején, te hajtod a lendületet. Ez tényleg óriási dolog, nem a múltból éltek. Ez nagy dolog. Mindig
2: hát
1: van.
2: Hát ez most egy fura kérdés, mert igen, a múltból is, mert éppen most jöttem egy sajtótájékoztatóról, a Hagyományok Házában lesz egy fesztivál, és hát a hagyományok nagyon fontosak. Tehát igenis élünk abból a múltból, ha nem is a saját múltunkból mindig, de abból a múltból, ami a magyar kultúra múltja.
1: Abból
2: akár
1: kötelező.
2: A költészet, akár a zene, akár a népzene. Tehát rengeteg olyan hagyomány van, amiből lehet belemarkolni, és valamit tovább éltetni. Én nem azt mondom, hogy amikor mi egy dalt írunk, akkor mindig tudatosan valami, na akkor ez most, bár olyan is volt már, de nem tudatosan, inkább ami úgy eszembe, beszéltünk márról egyszer, hogy mi tulajdonképpen nem stílus vagyunk, hanem műfaj.
1: Abszolút.
2: Hogy verseket énekelünk.
1: Igen.
2: És ebben nagyon sok minden belefér.
1: Na most értsd jól, kérlek, amit mondtam, akkor most korrigálom. Igen. Magam. Persze, hogy kell, mert ez egy nemes, a múltból való kincskeresés, amit ti tulajdonképpen tesztek. De azt látom a pályatársakon, és inkább akkor lehet, hogy az életkort kellene nézni itt, hogy hajlamosak hátradőlni. Ugye nektek millió tematikus lemezetek is van, mindenek, hát millió tematikus műsor. Nem lenne egyszerűbb azokat csak elővenni és újra játszani, de ti szerkesztetek folyamatosan új műsorokat. Tehát nem azt látom, hogy tényleg nincs hakni. Nem haknisztok.
2: Hát az az igazság, hogy a gyerekműsorunk például mondjuk egy olyan 2,5 órányi repertoárból mindig valamelyik 1 óra. Van, amikor tematikusan azt mondjuk, hogy Nálatok laknak állatok, egyébként ez éppen 40 éve jelent meg Móránál ez a könyv, és nagyon szeretjük ezt játszani
1: ez
2: mostanában.
1: Ez ikonikus.
2: Igen, igen. Innen kezdődött az, hogy mi könyvvel együtt adjuk ki
1: a lemezeket.
2: Aztán a Szabad Ebben Üdevet Le, az is például az 1 évvel később, az 87-ben jelent meg. Az például olyan, az a műsor, ami vagy az előbb a Kányádi estet mondtam, az is egy megszerkesztett, ugye Bogdán Zsolt kiváló kolozsvári színésszel közösen, most is novemberben fogjuk játszani 4-szer, itt-ott-ott. De vannak olyan koncertek is, ahol gyakorlatilag le se írjuk. Uh-huh. És akkor játsszuk, ami úgy, na hát most látom, hogy erre fogékony a közönség, vagy arra fogékony a közönség. És vannak olyanok is, például a Marci Bányi téri állandó utolsó szombat, hát ez most egy kicsit megzakkant, vagy meg nem tudom.
1: Töcög?
2: Hát igen, mert tavaly is volt egy olyan, hogy egyszer egy valami koncert miatt, egyszer valamilyen színházi előadás miatt. Most éppen az októberi azért leszünk a Klebelsbergben, mert ott valamilyen vetítés lesz a Marci Bányi téren.
1: Nem,
2: megvan velük a jó kapcsolat, de mégis valahogy ez, ez az 55 éves hagyomány, ez valahogy nem él már úgy, ahogy annak idején élt. De hát remélem, hogy a karácsonyi koncert is ott lesz december 25-én.
1: Visszatértek ti mindig?
2: Hát, ott születtünk, amikor mi gyerekek voltunk, ott még egy szánkópálya volt a Marci Bányi téri kulturális központ helyén, aztán lett úttörőház, és akkor mi játszottunk a megnyitóján is egyébként, a 50...
1: Emlékszem rá, erről beszéltünk már többször, tehát millió mérföldkő kapcsolódik a nevetekhez. Egyébként benneteket, amikor felkérnek egy-egy műsorra, amikor bejelentkeznek, van olyan, amit visszautasítatok? Mennyire jellemző?
2: Hát nézd, de van olyan, hogy például nem érünk rá, vagy nem tudunk, mert máshol vagyunk. Nagyon ritkán van olyan, hogy én valamit nem vállalok el. És ennek általában nem is meghívó, vagy nem is tudom. Hát most nagy fájdalommal például lemondtam egy koncertet, lett volna egy Kányádi verspark Nagy Galambfalván. Uh-huh. És tavaly egy erdélyi turnék, elmentünk és láttuk is egy szép tornyot, mert mindenfélét építettek. És én már többször kérdeztem, hogy na mikor lesz a megnyitó, és közben már bejött több koncert, ez az a, hát nem, és egyszer csak most szólnak, hogy hát mégis lesz.
1: És már nincs.
2: De nincs nem az, hogy én még le is mondtam volna, de mint kiderült, egy olyan feszültséggel teli gócba tenyereltünk bele, mert kiderült, hogy az örökösök nem akarják, hogy Sándor bácsi nevét viselje a...
1: Értem.
2: Ez aztán most áttették erdélyi költők parkjává, és hogy olyan komoly feszültség, én jobban vagyok, szerettem volna egy Kányádi fesztivált csinálni egyszer, hogy három Kányádi iskola van már. Egyik Gyöngyöstarjánban, a másik Nagy Galambfalván, harmadik meg Los Angelesben. És mind a hárommal kapcsolatban voltunk. Nem, bocsánat, San Franciscóban. És szerettem volna egy ilyet csinálni. Hát ők már kapcsolatban vannak egymással. És nagyon örültem volna, hogyha ez a verspark megnyitó is összejön. De hát én remélem, hogy majd Nagy Galambfalván máskor játszunk még. És mondták is, hogy várnak szeretettel.
1: Biztos vagyok benne,
2: megértik, hogy ez most...
1: Ti azt pótolni fogjátok.
2: Nem látom át az egészet, úgyhogy nem is akarok bizonytalan információkat áramoltatni. Csak ezt most elmondtam, hogy például van egy olyan, hogy ilyen jellegű, de van más is. Például most kaptunk egy meghívást Csukás István 100 éves. Küldte ki művelődési házba, Gondor Béla művelődési házba, és hát ott csak egy fél órát kell játszani, de például nagyon örülünk. Mondták, hogy hát kevés pénzünk. Hát, akkor nem baj. És más ilyen koncert lehetőségek is vannak. És ezeknek jobbára örülünk. Szóval olyat, hogy így lemondani,
1: hát, nem jellemző. Nem jellemző.
2: Megértettem. Nem jellemző. És nem is tudom, hogy kivel vagyok én nem jóban. Uh-huh. Tudod?
1: Egyetlen egy gondolat erejéig Kányádit, mert én nem tudok olyan interjút nézni veled, hallgatni vagy olvasni, ahol ne említenéd meg, de komolyan, itt is akármikor jössz, mindig van Kányádi, hát valami. Igen. Azt mondd meg nekem, kérlek, mert ezt még soha nem kérdeztem így meg tőled, hogy neked, nektek ki volt Kányádi? Barát?
2: Hát mi úgy fogalmaztuk azt, hogy atyai jó barát.
1: Atyai jó barát.
2: Mert végülis ő ugye 29-es születésű, tehát 21 évvel idősebb, mint mi vagyunk. Ugyanúgy Vörösanyi bácsival is, vagy Csukás Pistával, vagy Tankos Iratokáról, de azért nagyobb a távolság ahhoz, igen, hogy ezt. De hát Sándor bácsival nagyon sokszor utaztunk. Voltunk együtt az összes környező országban, Svédországban voltunk egy könyvfesztivál, Moszkvában is voltunk együtt könyvfesztiválon, és hát nagyon sokszor ő is eljött, akár a Marci Bányi térre, akár erdélyi turnén együtt, hát többször voltunk nála Nagy Galambfalván, és hát én mindig úgy szoktam mondani, hogy az ezredforduló legnagyobb magyar költője. És én azt hiszem, hogy nagyon sokat nem tévedhetek.
1: Igen.
2: És akár az életművével, a fordításaival és a működésével is alátámasztotta ezt a tézisemet. Hát ugye most bemutattuk amikor 90 éves lett volna, sajnos ő már nem érhette meg, akkor a Vigadóban volt a bemutatója annak a Kányádi estünknek, ami Vannak vidékek címmel.
1: Igen.
2: Mutattuk be, már régebben beszéltünk róla, és az azóta is műsorom van, mondom, most novemberben fogjuk játszani Szegváron, meg a Műpában, lesz Sopron, Kövesden, egy kicsi helyiség ott Sopron, és Szencen, ami gyakorlatilag Pozsony külváros, a Szent Simónáról, mert mindenkinek beugrik Szenc. Hát itt lesznek majd Vannak vidékek előadások, hát aztán remélem lesznek máshol is.
1: Biztos vagyok benne, ezt én egyszer már kérdeztem, de most megint valahogy ideérzőnek érzem, és akkor mindjárt beszélünk majd az aktualitásokról is, mert rengeteg van megint. De felsoroltál kapásból legalább három különböző Steng, Müpa, Hagyományok háza, három különböző színpad.
2: Igen.
1: Az nem biztos, hogy három különböző közönség, de befolyásol az benneteket? Hogy hol vagytok, és milyen összetételű?
2: Természetesen igen. Hát ugye van olyan, hogy legkisebbeknek homogénul a legkisebbek. Aztán van olyan, hogy családoknak. Ott egy kicsit azért összekacsintunk a szülőkkel, meg olyanokat is mondunk, amit a gyerekeknek nem árt, de esetleg a felnőttek is örülnek neki, vagy éppen saját gyerekkorukra emlékeztet. Ez a Steng, ez most egy nagy kérdő, és nagyon örülök ennek a meghívásnak, mert nem tudom, hogy ott milyen közönség lesz. A mai ilyen 20 évesekkel nem biztos, hogy olyan eleven a kapcsolatunk, mint a 50 évesekkel, vagy éppen az óvodásokkal. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, és majd azt fogjuk játszani, amit kérnek, de mindig az van, hogy ilyenkor bekiabálnak, hogy játsszuk ezt, játsszuk amazt. Szóval olyankor is, amikor nem is várnám, most például itt játszottuk a Vidor Fesztiválon, és az gyerekműsor volt, de hát még kértek, jaj, még ezt is játsszuk, jaj, még azt is, és utána egy hölgy odajött hozzám, ez nagyon emlékezetes marad, 60 éves körül lehetett, és úgy könnyezően mondta, hogy hát magukkal el fog menni ez a generáció. És tényleg most éppen előbb a Sebő Emlékkoncert sajtótájékoztatóról jöttem, és végig gondoltam, hogy valóban, hát itt volt Kisferi, Komzos Kis Tamás, Kátai Zoli, Éri Pityu, hát sorolhatnám még a Szijjártó Csaba, és ugye Halmos Béla, meg az egész Kalamajka is, hát az Évi kivételével, és most elment a Panyiga, ugye nemrég. Szóval ebből a korosztályból valóban, hát jó, még a Szélkiáltóból még élnek hárman, de nagyon ritkán koncerteznek. A Sebő Feri tulajdonképpen nem egyben a korosztályban találta meg a munkatársait, mert se a Réka, se a...
1: Igen.
2: Szóval nem
1: nincs utánpótlás.
2: Utánpótlás van, csak éppen ez a korosztály, ez valóban úgy kicsit meg is érintett, hogy velünk ez elmegy, mert tényleg most, ahogy néztem, hogy kik is lépnek föl ezen a Sebő Emlékkoncerten. Hát van még időnk?
1: Hogy ne lenne, itt most hosszan beszélgethetünk.
2: Van egy olyan koncert, hogy Sebő Emlékkoncert, és ennek az lett a közreműködői gárdája, aki hát egyrészt ráért, másrészt valamilyen tisztelete és kapcsolata volt Sebő Ferivel. Fiatalok mind. Bognár Szilvi, ő énekelt Sebő Ferinek a József Attila lemezén. Carmina Danubián, ez a Church Truman István zenekara. Kaláka is ott lesz, Kollár Clemens László, Mistral együttes. Na, ők egy olyan, most már Kossuth Díjas verséneklő együttes, akik igazán utánpótlásnak lehetne mondani a következő generációba, de Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor felléptek nemrég a Kaláka Fesztiválon, és fantasztikus jól énekelnek népdalokat. És hát Timár Sári, akiről az előbb már mondtam, hogy a Sebő együttes tagja, de saját zenekara is van, és ott Rékával is együtt fognak énekelni. És úgy lesz, hogy mindenki énekel egy Sebő dalt, amit kiválaszt a kedvencei közül, mindenki mást, és utána egy dalt Sebő Feri emlékére a saját repertoáriából. És mindez lesz szeptember 26-án szombaton a Korvin téren 16 óra 30-kor. Akkor lesz. De ez egy nagy fesztivál, kétnapos fesztivál, péntek, szombaton, rengeteg program az interneten, a Hagyományok háza honlapján meg
1: ott lehet meg lehet találni. Oké.
2: Okay.
1: No, Sebővel milyen volt a kapcsolatotok egyébként?
2: Hát, amikor elkezdtünk muzsikálni, akkor még nem is tudtuk egész pontosan egymásról, hogy mi lesz a jövő. 1969-et vagy 68-et írt, néha így fölteszem kvíz kérdésbe, hogy melyik az a zenekar, ahol együtt muzsikált Sebő Ferenc, Halmos Béla, Grillus Vilmos és Grillus Dánia. És ez nem más, mint a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar, ahol a Sebő Feri csellózott, a Béla brácsázott, öcsém is csellózott, én pedig klarinétoztam. Tehát még nem volt kaláka sem, mert az 69 novemberében alakult, és Sebő együttes sem volt. Jó lehet, Feriék akkor már gitárral énekeltek József Attila verseket, de nem úgy, mint fellépő zenekar. És aztán később bemutatkoztunk, ugye itt nem messze a Sláger Rádiótól, itt a Bemrakparton volt a legendás hely, ahol Tolcsai Klub volt, és ott mi is énekeltünk már 69-ben. És hát aztán jött az egyetemi színpad, jöttek az irodalmi estek, és hát így párhuzamosan egymással futott az életünk. Ő közben a táncház megalapításánál is nagyon jelentős részt vállalt. Táncház mozgalom nem lenne nélkül, azt kell mondjam. És aztán 90-ben, amikor itt sok minden változott az országban, akkor megszűnt a Hungarotonnak a monopóliuma, és akkor én megalapítottam a Grillus kiadót. Először arra gondoltam, hogy hát a saját lemezeinket, meg kalákát fogok kiadni, és aztán nagyon hamar első ilyen csatlakozó Kobzos Kis Tamás volt, akinek kiadtam egy kazettáját, akkor még az volt az aktuális hanghordozó, és utána nagyon nem sokkal később Sebő Feri is mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt vagy azt kiadnánk. A Roncszőnyeg, ez volt az első, emlékszem, kiadvány Vörös Sándor, és az ő stílusában mai költők által írott verseket énekelte, és aztán végül is 10 lemezt adtam ki. Nagyon sok.
3: Az szép.
2: 10 lemezt, és még egy pár lemezen közreműködött, például Kalák Arany János lemezén is, meg máshol is énekel. De ebből, ami nagyon jelentős, az a József Attila lemeze, a Hangzó Erikon sorozatban, ugye 2004-ben indult a Hangzó Erikon sorozat, abban ő a Nagy Lászlót énekelt először, aztán jött a József Attila, és később még egy Lázár Ervin lemezt is kiadott. Aztán utána sajnos a tulajdonos váltás volt a Helikon kiadóban, és nem folytatódott tovább a sorozat, de az azt hiszem az énekelt magyar költészetnek a egyik legjelentősebb megnyilvánulása. Sajnos, hogy a mai fiatalok én verséneklők közül már nem tudom ezeket megjelentetni, meg mert ki is ment valahogy a CD is, meg a kiadni. Szóval meg kiadni lehet, eladni nem olyan.
3: Értem.
2: De most ténylegesen a LP az megint.
3: Az most jön vissza.
2: És most mi is kiadtunk egy olyan kaláka lemezt, amit 35 évvel ezelőtt vettünk föl, és még most adtuk csak ki.
3: Mert 35 évig ez semmilyen hanghordozó nem jelent
2: meg. De most tervezem, hogy egy Sebő lemezt is ki fogunk adni. Januárban lesz majd a Műpában egy nagy Sebő emlékkoncert.
3: Most már ugye ezt vinilnek hívják.
2: Hát biztos más anyag, és lehet zöld, meg sárga, meg piros.
3: Mindenfajta, igen. De milyen jó, legalább megint van.
2: Az még fekete volt.
3: Igen. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Grillus Dánielnek még inkább örülök, és én mindig elmondom, hogy nagy megtiszteltetés, hogy egy kétszeres Kossuth Díjas alkotóval beszélgethetek. Tehát az meg még inkább, hogy annyi aktualitás van, beszéltünk a Sebő emlékkoncertről, és már az előbb behoztam majdnem a Látod-e Istent.
2: Igen.
3: A Gája Laboratóriumot, igen, a szeptember 22-e.
2: Igen, a Deák téri templomban este 6-kor lesz. Hát nagyon örülök, hogy ez megszületett, és tulajdonképpen egy ilyen összefüggő, nagyobb művet még megírni, nagyon itt volt az ideje már, hogy valahogy hiányzott is, hogy dolgozzak. Egy-egy dal születik.
3: De akkor erre segítse a lélektanát, a kulisszatitkait megmutatni ennek, hogy
2: jó.
3: Az alkotási folyamat hogy zajlik nálad? Például ezt mennyi idő alatt komponáltad?
2: Tulajdonképpen nem volt olyan nagyon sok idő. Úgy volt, hogy a Fabinyi Tamás püspök úr, aki nagyon régóta jó barátom, és sokat beszélgettünk, sokat segített, amikor a Pál apostol ciklusomat fölépített, mert ő volt az egyik első templom meghívója a Szabad-e-Bőnyi de Betlehemmel, talán még 90 előtt, ott akkor még lelkész volt egy kőbányai templomban, ott játszottuk így templomban először, és ott volt a Pál apostol bemutatója is, és aztán az évek során mindig találkozunk, minden évben úgy beszélgetünk, hol erről, hol arról. Van egy Vörös Sándor estünk közösen, ami akkor született, amikor Vörös Sanyi bácsi 100 éves születésnapjára emlékeztünk, Csöngén volt egy istentisztelet a templomban, és akkor Tamás mondta, hogy ne csináljunk már evangélikus szentet Vörös Sándorból, te úgy kicsit ellenpontozd az én prédikációmat, és akkor több dal arra született, például a Bolero verseirodalom, meg én akkor úgy énekeltem, meg úgy át a teljesség felé, ami egyáltalán nem ilyen biblikus témájú valami. No, akkor Tamás mondta, hogy hát idén van 350 éve annak, 350, tehát 15, hogy ezek a gályarabnak eladott prédikátorok kiszabadultak. Hát ez egy nagyon keserű folyamat volt, igen, ugye? Mert először is felszólították ezeket a protestáns prédikátorokat, hogy most vagy lemondanak a szolgálatukról, vagy a vallásukról, vagy elmennek rabnak. Hát én szerintem ők még akkor nem gondolták, hogy ilyen keserű vége, és azt mondták, hogy nem, mi megmaradunk a hitünknél, és vállaljuk a börtönt, vagy ami ezzel jár. És aztán egy darabig börtönbe is csukták őket, meg mindenféle ilyen szörnyű dolgokat kényszerítették, de az volt a legszörnyűbb, hogy akik még túlélték ezeket a megpróbáltatásokat, azokat elvitték Nápolyba, és eladták gályarabnak. A gályarabság az egy borzasztó dolog, szinte étlen szomjan, mint ma egy botor, ugye húzták a gályát.
3: Igen, igen, igen.
2: Csak az üzemanyagot ugye a motorba kell tölteni, ezeknek a gályaraboknak meg inkább a korbács jutott, igen, hogy na hát húzd az édesfiam, vagy hát puff. Uh-huh. Nagyon sokan meghaltak. És így nagyon kevesen szabad, 21 néhányan szabadultak csak föl. Volt egy holland admirális Michiel Reiter, aki kiszabadította őket végül is. Európa sok részéből adakoztak, és kivásárolták a gályarabokat, majdnem, hogy azt mondtam, hogy rabszolgatartó, hát nem rabszolgák voltak, de hát gyakorlatilag a rabszolgasorsban voltak, és hát rengeteget kínlódtak, és hát éppen hogy túlélték, és az ő emlékükre írjunk valamit, mondta Tamás, valami szülessen. Már 25 évvel ezelőtt én is hallottam egy nagyon szép kantátát írt Szokolai Sándor a gályarabok emlékére. Aha. És akkor gondolkoztam, hogy ugye én az énekelt versekkel, hát ott mindenképpen kell egy költő, aki az egészet, igen, megírja. És akkor ott ültünk, emlékszem, a püspök hivatal szobájában, hát mondom, hogy Szabó T. annak való. Van is egy olyan zsoltárunk, amit Szabó T. Anna versére írtunk, az Ég Zsoltára című, ami a 50 éves születésnapunkon jelent meg. De hát annál van sok minden összekött, már igen, régen igen, a Kaláka Fesztiválon ő volt vendég. Nagyon emlékszem, milyen boldog volt, hogy Kányádi Sándor bácsi ott volt, róla már beszéltünk, és egy kötetben szerepeltek Anna versei Sándor bácsiéval, mert akkor még ki is adtunk ilyen kis füzeteket a irodalmi est kapcsán. És akkor felhívtam Annát, hogy volna-e kedve. És hát akkor Tamás ellátta mindenféle háttéranyaggal, igen, hogy mi is a története ezeknek. És hát Anna maga szenvedését is, mert neki is kijutott, na jó, nem gályarabság, csak
3: világos
2: betegsége volt. Hát mint ahogy mindenkinek, és akkor megvolt a személyes kötődése is ezzel, és nagyon alaposan utána nézett a dolognak, és hát írt egy oratóriumot. De hát az egész színmű, hát most nem tudom, hogy 20 fős, vagy hányan voltak, akik az ő elképzelése szerint, vagy talán még többen is.
3: És ami zeneileg is sokkal nehezebb?
2: Nem mondanám, hogy nehezebb, mert aztán kifettük belőle azokat a részeket, ami énekelhető.
3: Értem,
2: ugye Kővári Katalinnak az egésznek a rendezője lett, ő kijelölte, hogy melyik szövegeket énekeljük, és melyiket mondja az a három színész, nem, az az öt színész, aki később már benne lett. Egy Simon Kornél, Széles Tamás és Száraz Dénes. Ők a a színészek, a Fabinyi Dúzsa és Kis Dorka, akik benne vannak a produkcióban, és mi négyen vagyunk zenészek, Bece Gábor, aki a Kalakában is velem együtt muzsikál, Major Gábor, akivel mindig karácsonykor szoktunk, és Ávéd János, a szakszofonos, aki fantasztikus ötletekkel gazdagította ezt az egészet. Na most már mondjak arról valamit, hogy mi, hogy írtam. Tulajdonképpen fura, de én ezt majdnem, hogy 3 nap alatt, legalábbis a lényegét, pünköstkor, amikor ráértem, és akkor levonultam a kis barlangomban, ahol vettem a kottás füzetemet, és írtam.
1: De azt mondták, hogy kell hozzá ihlet, vagy el kell menni, és el kell kezdeni.
2: Nézd, egy idő után az ember már be tudja magát kapcsolni az ihlet állapotába, tehát nem úgy van, hogy volt fényes éjszaka, és akkor nem tudom én, milyen hangulat, meg
1: jogos,
2: 3 pofos. Jogos. Szóval az ember tudja magát olyan állapotba hozni, hogy megérezze azt, amit szeretne. Ez nagyon jó szó, ez az eszembe jutott, ugye valahonnan elindult, és tehát nem mindig fogom föl. Itt is biztos jutna egy csomó dolog, és amikor megérint, és akkor olvasom a verset, és akkor írom a kottát.
1: No, de azt mondd még el, kérem, mert ugye mi nem vagyunk szerzők a hallgatókkal, tehát nem tudjuk, hogy ez hogy működik. Tehát neked mennyire van kötve a kezed, mert ez egy nehéz téma.
2: Nehéz téma.
1: Akárhogy nézzük. Tehát, hogy ennek vannak szabályszerűségei? Tehát van olyan, hogy vidám, harmóniasul, hát, és azt nem lehet beletenni.
2: Vannak benne

0: tulajdonképpen olyan szövegek ezek, amit nem is biztos, hogy elmondva lehetne. Uh-huh. Tehát én inkább...
1: Kell hozzá
0: valami olyan csavar, hogy ezt most, uh-huh. ezt most én énekelem. De igen. van benne olyan is, ami gúnyos. Mert például, amikor ezek a rabszolgatartók, vagy éppen az ellenségek, akik, na most aztán megkapjátok, de olyan is van, ami Zsoltár jellegű, sőt, egy Zsoltár is van benne, amit az eredeti hangon énekelünk, eredeti dallammal énekelünk, és van a végén egy felszabadulás, amikor megérik azt, hogy na hát, ismét szabaduk vagyunk, ismét élünk, és akkor egy vidám dallammal fejeződik be az egész. Tehát többféle elemből áll, aha. és hát remélem, hogy változatos is, és egymásnak adjuk a szót. A színészek közül az egyik a vádló, a másik a vádlott, egy prédikátor, és van egy elbeszélő, akit Széles Tamás alakít, és ugye van egy narrátor maga, Fabinyi Tamás, aki időnként megállítja a történetet, és azt mondja, hogy na most mire nézvést hallgassuk. Uh-huh. És akkor történetileg is, történelmileg is, és hitéletileg is összefüggésbe helyezi, és még a történelemben is utal más hasonló jellegű dolgokra, hisz nem egyedül volt, amikor kínozták az embereket az elveikért. Ez egy ilyen volt, de hát máskor is volt ez.
1: Na, tényleg nem egyszerű téma.
0: Nem egyszerű téma, és remélem,
1: de annál hogy... mélyebb, úgyhogy igen. szeptember 22 kedves hallgatóink, ez este 6-kor a Deák téri evangélikus templomban. Egyébként, amikor ti templomban játszottok, annak van egy külön emelkedettebb hangulata bennetek?
0: Hát bizonyára a templom az már megelőlegez valamit. Tehát hogyha mi itt a játszótéren muzsikálunk, ott sincsen olyan...
1: Jogos, olyan, okay.
0: Ez már atmoszféra. Ez az architektúrája már valamiféle odafigyelést, koncentrálást uh-huh. és ami lelkiséget sugároz.
1: Igen.
0: Tehát aki oda beül, azt tudja, hogy hova ül be, nem véletlenül kapja el a rádióban, vagy bárhol azt a nótát, hanem tudja, hogy hova jön és mi jön. Hát ugyanilyen hangulata van a műpának, nem egészen ugyanilyen, de ugyanez jellemző egy színházra, egy zenakadémiára, tehát csak nem egészen olyan, mint egy templom. Szóval a templom az kicsit megkönnyíti. Például, amikor bibliai témájú verseket énekelünk, akár a Zsoltár ugye koncertünket Sebestyén Mártival, vagy most van egy ilyen Itt járt a Földön című könyvünk, amit Laszkvi Jánossal még a pandémia idején aha. írtunk, éppen jövő héten Délvidéken, Topolyán és Feketicsen fogjuk előadni ezt. Itt járt a Földön címmel, Ferenczi Gyurival és Bece Gáborral, így hármasban énekeljük. Én nagyon örülök, ezek két templomi koncert lesz, és már eleve a Délvidéken
1: mindig beszéltem, hogy azért itt rengeteg a tennivaló.
0: Na van.
1: Utazni szerettek még? Meg szeretsz még?
0: Igen. Tulajdonképpen, ha tudom, hogy hova megyek és miért megyek, akkor igen. Hát, idén most ilyen nagyon messzire nem mentünk, de hát lehet, hogy még fogok. Tavaly ősszel akkor öcsémmel két hétig voltunk Új-Zélandon, hát az csodálatos egy turné volt.
1: Ketten?
0: Ketten, igen. Játszottunk például Aucklandben egy új magyar házban. Mindenhol csappan a magyar közösségek létszáma, és olyan öröm volt ott játszani, pont amikor itt dél van, akkor ott éjfél, tehát a lehető legmesszebb, és ott is dobták be, hogy még azt játszátok, utána volt egy néptánc együttes, hogy nagyon kedves emlék.
1: Hát egy szelet Magyarországot hoztak neki.
0: És játszottunk egy Wellingtonban, egy Mindszenti emléktával avatáson, ami nagyon szép alkalom volt, tulajdonképpen azért, mert a apostoli nuncius, ugye a pápai nagykövet, az pont egy magyar ember. Aha. Ott Wellingtonban, egész Óceánián.
1: De el tudom képzelni, hogy ezek az emberek ide. Ott rajtatok nőttek fel, bocsánat, ilyen szavakat használó kifejezéseket, de hogy hát a gyerekkorukat.
0: Vannak közöttük, akik.
1: Biztos vagyok benne. Igen. Egyébként ennek a felelősségét azt érzitek?
0: Na, én inkább a jó részét érzem. Én magamtól se csinálnék olyan dolgot, ami azt hiszem, hogy ártana az emberek jó ízlésének, vagy kultúrájának, vagy empátiájának a többi ember felé, vagy hazánk történelme felé, vagy bármi felé. Szóval nem szoktunk semmiféle aktuál

0: politikai rendezvényen játszani.
1: Nektek nem kell politizálnotok.
0: Na, ez nem azt jelenti, hogy nem megyünk el szavazni, vagy nem.
1: Hát véleményetek biztos,
0: sőt,
1: hogy van.
0: Sőt, gondoltam. Én emlékszem rá, hogy amikor a rendszerváltás volt, mondom így egy kicsit idézőjelben, most én 1990-re gondoltam, akkor még mindenhova elmentünk. Aha. A Fidesz, a MDF, a SZDSZ, mindenhol. Mert azt mondtuk, hogy nem mi szerepelünk, hanem az, aki minket meghívott, hogy ezt akarja értékként fölmutatni. És sajnos aztán ez eltorzult, és mondom,
1: mi itt nem politizálunk ebben a műsorban.
0: Nem csak mondom, hogy ezt tulajdonképpen az újságírók torzították el. Mert ugye emlékszel, hogy amikor a Egerszegi Erzsébet elment valami, és akkor te most már csak a fél ország egérkéje vagy. Hát, itt hoppált, akkor nem megy. És innentől kezdve akkor lemondtuk ezeket a felkéréseket, és most már nem is kérnek minket föl, mert tudják, hogy...
1: Úgyse mennétek el.
0: Nem akarunk. Megértettem. Nem akarunk ezt. Mi tényleg megmaradnánk annál, hogy mi mindenkié vagyunk.
1: Már és legyetek, és megmaradjatok is.
0: Úgy értem, hogy a szándékunk szerint. Azoké vagyunk, akik közeledek hozzánk.
1: Szuper. Megvan a Stenk időpont?
0: Stenk időpont?
1: Mert elmondtunk szerintem minden pontos és fontos információt. Egyébként mindent megtalálnak a kalaka.hu.
0: Kalaka.hu, igen. Most a hétvégén Hajdúszoboszlón az gyerekműsor. Jaj, Szentendrén lesz 13-án templomban Szabó T. Annával egy duó műsorunk. Szuper. És aztán lesz ez a két délvidéki, és 18-án lesz a Stenkben a...
1: Oké.
0: Okay. Azért 20-an, aztán... Aztán lesz egyébként a Kubuciban, az egy egész más közönség, mert egy gyerekműsor lesz, 20-án délelőtt.
1: Erről beszéltem.
0: Örülök neki, hogy...
1: Erről beszéltem az elején, nagyon örültem neked, Lani, és gyere még gyakran hozzánk, mert akkor az azt jelenti, hogy még mindig lesz miről beszélgetni, és mindig is van. Kalaka.hu kedves hallgatóink, Grillusz Dániellel beszélgettem, nagyon jó egészséget, és ugyanezt a dinamizmust, meg erőt kívánom nektek, sok csillogó szempárral, akkor a tétek is csillogni fog, baj nem lesz. És a hallgatóknak is ezt kívánom. Danitól most elköszönök, folytatjuk a legnagyobb slágerekkel,
0: viszont hallásra.
1: Örültem én is, és még egy végső búcsúra majd vissza fogok térni. Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Grillus Dánielnek. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Gratulált a magyar kormánynak Kína budapesti nagykövete, olcsóbb a Palatinusfürdő szeptembertől, Budatétényben is létrejött egy sulizóna, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Amióta az új kormány hivatalba lépett, a két ország vezetői jó kapcsolatot ápoltak, levélváltások és üzenetek útján, és közös nevezőre jutottak a kínai-magyar kapcsolatok előmozdításáról is, mondta Gong Tao, Kína budapesti nagykövete a Daily News Hungary-nek adott interjújában, amelyben a magyar-kínai kapcsolatokról kérdezték a nagykövetet a magyar kormány első 100 napja után. A riportot a Telex szúrta ki. Gong Tao azt mondta, több magyar miniszterrel is találkozott és beszéltek a két oldalú kapcsolatokról és együttműködésről. Ez alapján szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is a stabil fejlődés útján vannak. Az uniós források hazahozataláért, a hőhullám és aszály okozta kihívások terén elért eredményekért gratulált a magyar kormánynak. A Palatinus gyógy, strand és hullámfürdő szeptember közepétől jelentősen olcsóbb jegyárakkal várja a vendégeket, 30-40%-kal csökkennek a szezonon kívüli belépő árak. A leglátványosabb változás a felnőtt napi jegy áránál látható, hétköznap a korábbi 6000 forint helyett 3800, hétvégén pedig 6500 helyett 4200 forint lesz a belépő. A diákok és a nyugdíjasok is jelentős kedvezményre számíthatnak, számukra a napi jegy hétköznap 2500, hétvégén pedig 2800 forint lesz. A Richter egészségváros október 3-án Budapestre a 18. kerületbe érkezik. Ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadásokkal és családi programokkal támogatja a lakosság testi és lelki jólétét, miközben a közösség összefogásának köszönhetően a Pestszent Lőrinc, Pestszent Imre egészségügyi szolgáltató fejlesztéséhez is hozzájárul. Az Agora előadó sátorban hiánypótló egészségügyi előadásokat hallhat a közönség, kardiológia, csontritkulás, bőr és körömgomba, gyógyszerészet, memória, mentális egészség, valamint a női egészség megőrzéshez kapcsolódó témákban. Elkészült a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete, a sulizóna a 22. kerületben a Közgazdász utcában a Kempelen gimnáziumnál. A tanévkezdésre sikeresen befejeződött az építkezés, aminek keretében egyirányúsították a Közgazdász utcát a Nagytétényi út felé, az iskola előtt forgalomcsillapító küszöböt létesítettek, az iskola oldalán lévő járdát új térkő burkolattal látták el, és zöldítették a megújult járda környezetét. Ami nagyon fontos még, szabályozták a parkolást, a Művelődés és a Közgazdász utca sarkán, valamint az iskolánál is K+R parkolókat alakítottak ki. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosított. A hét elején a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszán túl várhatóan szárazon marad. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gratulált a magyar kormánynak Kína budapesti nagykövete. Olcsóbb a Palatinusfürdő szeptembertől. Budatétényben is létrejött egy sulizóna. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Amióta az új kormány hivatalba lépett, a két ország vezetői jó kapcsolatot ápoltak, levélváltások és üzenetek útján, és közös nevezőre jutottak a kínai-magyar kapcsolatok előmozdításáról is, mondta Gong Tao, Kína budapesti nagykövete a Daily News Hungary-nek adott interjújában, amelyben a magyar-kínai kapcsolatokról kérdezték a nagykövetet a magyar kormány első 100 napja után. A riportot a Telex szúrta ki. Gong Tao azt mondta, több magyar miniszterrel is találkozott és beszéltek a két oldalú kapcsolatokról és együttműködésről. Ez alapján szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is a stabil fejlődés útján vannak. Az uniós források hazahozataláért, a hőhullám és aszály okozta kihívások terén elért eredményekért gratulált a magyar kormánynak. A Palatinus gyógy, strand és hullámfürdő szeptember közepétől jelentősen olcsóbb jegyárakkal várja a vendégeket, 30-40%-kal csökkennek a szezonon kívüli belépő árak. A leglátványosabb változás a felnőtt napi jegy áránál látható, hétköznap a korábbi 6000 forint helyett 3800, hétvégén pedig 6500 helyett 4200 forint lesz a belépő. A diákok és a nyugdíjasok is jelentős kedvezményre számíthatnak, számukra a napi jegy hétköznap 2500, hétvégén pedig 2800 forint lesz. A Richter Egészségváros október 3-án Budapestre a 18. kerületbe érkezik. Ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadásokkal és családi programokkal támogatja a lakosság testi és lelki jólétét, miközben a közösség összefogásának köszönhetően a Pest-Szent Lőrinc, Pest-Szent Imre egészségügyi szolgáltató fejlesztéséhez is hozzájárul. Az Agora előadó sátorban hiánypótló egészségügyi előadásokat hallhat a közönség, kardiológia, csontritkulás, bőr és körömgomba, gyógyszerészet, memória, mentális egészség, valamint a női egészség megőrzéshez kapcsolódó témákban. Elkészült a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete, a sulizóna a 22. kerületben a Közgazdász utcában a Kempelen gimnáziumnál. A tanévkezdésre sikeresen befejeződött az építkezés, aminek keretében egyirányúsították a Közgazdász utcát a Nagytétényi út felé, az iskola előtt forgalomcsillapító küszöböt létesítettek, az iskola oldalán lévő járdát új térkő burkolattal látták el, és zöldítették a megújult járda környezetét. Ami nagyon fontos még, szabályozták a parkolást, a Művelődés és a Közgazdász utca sarkán, valamint az iskolánál is K+R parkolókat alakítottak ki. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosított. A hét elején a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszántúl várhatóan szárazon marad. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállítóhelyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők. A kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezuhant egy csiklóernyős a 3-as határhegynél. Az FBI jött Budapestre egy szexbűnözőért. Újra kell tárgyalni a svájci motorvonatok karbantartásának feltételeit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lezuhant és súlyosan megsérült egy csiklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél. Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője az MT-nek elmondta, 13 óra 48 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy csiklóernyős lezuhant. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, tette hozzá. Az országos mentőszolgálat az MT-i megkeresésére közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. Kiadta az Egyesült Államok hatóságainak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda azt az 59 éves magyar-amerikai kettős állampolgárt, akit az Interpol 16 rendbeli szexuális erőszak miatt körözött. A férfit az eljárás során a magyar hatóságok kétszer is elfogták, mielőtt döntés született a kiadatásáról. GF a gyanú szerint Illinois államban követte el a bűncselekményeket, majd névváltoztatást követően Magyarországra szökött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta az előző tárca vezető Lázár János azon utasítását, amely egy kirívóan drága karbantartási szerződés megkötésére kötelezte volna a MÁV-ot a Svájcból beszerezni kívánt használt Stadler motorvonatok kapcsán. A döntés oka, hogy a vasúttársaság vezetés a túlzott költségek és az alvállalkozói konstrukciók miatt nem hajtotta végre a korábbi rendeletet, megakadályozva ezzel a kedvezőtlen megállapodást. A feltételek és az árak újra tárgyalására évvégéig van lehetőség. A 4IG és annak vezetője feljelentést tett Vályi Nagy Vilmos ellen, miután a volt államtitkár súlyos állításokat fogalmazott meg a cég állami megbízások révén történő piacszerzéséről, túlárazott beszerzésekről, valamint a NAV korábbi elnök helyettesének Mészáros Lőrinchez és Jászai Gellérthez kötődő vadászházi találkozóiról. A 4IG visszautasította és valótlannak nevezte a vádakat. Vályi Nagy Vilmos becslése szerint az informatikai szektorban az elmúlt években megkötött 1-3 éves szerződés állományok keretében mintegy 300 milliárd forintnyi forrás elfolyása vagy felesleges kiadása valósult meg, míg a teljes nemzetgazdasági veszteséget 1500-1700 milliárd forintra teszi. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezik meg a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, amely restaurált magyar és külföldi film klasszikusokkal várja a mozirajongókat. A fesztivál különlegessége, hogy a filmtörténet meghatározó alkotásai felújított minőségben nagyvásznon láthatók. A program egyik kiemeltje a Queen 1986-os budapesti koncertfilmjének 4K-ban restaurált változata, amely világpremierként nyitja a fesztivált. A vetítések több budapesti moziban és kulturális helyszínen zajlanak. Forgalomkorlátozásra és a közösségi közlekedést érintő terelésekre kell számítani szeptember 21-től a 18. kerületi Nap utca és Bakonybánk utca között burkolatjavítási munkák miatt, közölte a Budapest Közút. Az előreláthatólag két hétig tartó burkolatjavítással mintegy 80 méter hosszon újul meg az útpálya és a szegélyek. Hétfőn egy legyengült hideg front érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

kék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizálta egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen-dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are the Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want to Be Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Gratulált a magyar kormánynak Kína budapesti nagykövete. Olcsóbb a Palatinusfürdő szeptembertől. Budatétényben is létrejött egy sulizóna. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Amióta az új kormány hivatalba lépett, a két ország vezetői jó kapcsolatot ápoltak, levélváltások és üzenetek útján, és közös nevezőre jutottak a kínai-magyar kapcsolatok előmozdításáról is, mondta Gong Tao, Kína budapesti nagykövete a Daily News Hungary-nek adott interjújában, amelyben a magyar-kínai kapcsolatokról kérdezték a nagykövetet a magyar kormány első 100 napja után. A